0: Segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsó hajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédő szeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hall.

0: Kamu reklám.
1: Toszkvánában. A gyümölcsösben... Na, hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti... Hát hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti... Mosolygó,
2: persze, mosolygó... Hamvas.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szépművészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el, helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a tudományos és technológiai minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: 3,5 legendái a 80-as évektől napjainkig. igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
0: UK Fever Show. Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Bolondok házában csöng a telefon.
3: Jó napot kívánok! A 10-es szobában van valaki?
2: Egy pillanat. Nincs senki.
3: Hurrá! Akkor sikerült megszöknöm.
1: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Stars

0: Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallotta. Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladékgazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől, a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Műsorajánló.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
9: Vasárnap léptől. Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
10: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
12: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
2: Egészségedre!
3: Egészségedre!
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: főnök, van egy kis probléma!
1: Igen, mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
1: Még mi van, cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Rendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.

0: kamu reklám.
1: Ha éhes vagy, nyaj sót, akkor szomjas leszel.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jó reggelt!
2: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. kultúra, egyéb szám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 17-én a Pascal nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber latin eredetű férfi név, a Pascalis névből ered, jelentése húsvét. Május 17-én kívül a Pascalok ünnepelnek még február 11-én is. Betézése Paszki, Paszkálka, Paszi, Paszika, képviselője a névnek, ön kedves Pascal. A Pascalokon kívül köszöntjük még Andor, Bruno, Dietmar, Fabius, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalók, valamint Szolón nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Írok már.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1050. május 17-én Itáliában meghalt Arezzói Guido zenetudós, aki megváltoztatta a hangjegyírást. A dallamokat hármas vonal közben jegyezte le, bevezetett egy új, hat zenei hangra épülő tanítási rendszert. A 14. század végével folytatjuk. 1395. május 17-én Budán 24 éves korában meghalt Mária magyar királynő, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. 1371-ben született első Nagy Lajos magyar, egyidejűleg lengyel király és Kotromanik Erzsébet boszniai hercegnő gyermekeként. 1378-ban nővére Katalin halála után trónörökös lett, amit 1379-ben Kassán a lengyel rendek el is ismertek, és még Nagy Lajos halála előtt 1382. júliusában felesküdtek Máriára. A király halála után a lengyel trónt mégsem foglalhatta el, azt húga Hedvig kapta meg. 1382. szeptember 17-én Székesfehérvárot koronázták magyar királynővé, de a tényleges hatalom anyja és Garai Miklós nádor kezében volt. A 16. század elejével folytatjuk. 1510. május 17-én Firenzében meghalt a korai reneszánsz festészet főképviselője Sandro Botticelli. Híres festményei Vénusz születése, a tavasz, a firenzei Uffizi-ben, freskói a Sixtusi kápolnában, Rómában láthatók. Botticelli számos, túlzottan virágias képét saját kezűleg égette el, mert a kor szellemének nem feleltek meg, sőt bűnösnek tartották a női szépséget előtérbe helyező derűs festészetet. A 19. század elejével folytatjuk. 1817. május 17-én megszületett Nagy Létán Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Folytatjuk továbbra is a 19. századdal. 1868. május 17-én megszületett Horace Elgin Dodge, a fiatalabbik autógyártó és milliómos Dodge fivér. Horace és John Francis Dodge világéletükben elválaszthatatlan testvérek voltak, együtt voltak szegények, együtt lettek milliómosok, és közben mindvégig együtt dolgoztak iszonyú keményen. A 20. század közepével folytatjuk. 1941. május 17-én megszületett Fényes Csilla német bárónő, a máltai szeretetszolgálat alapítója. Még mindig a 20. században vagyunk. 1968. május 17-e, e naptól ünnepeljük a távközlési világnapot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet Sámuel második könyve 7. fejezetéből.
1: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt: micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél? És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten, hanem ímé szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat?

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. május 17-e vasárnap Urunk mennybe menetelének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 28. fejezet 16-tól 20. vers. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Elmélkedés. Vidd magaddal Jézust a szívedben. A mennybe menetel ünnepe első pillantásra búcsúzás, elválás. Jézus a tanítványai szeme láttára felemelkedik, amíg egy felhő eltakarta őt szemük elől, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Máté evangélista leírása nem a szomorúságra helyezi a hangsúlyt. Nincs benne sírás, búcsúzkodás, hanem a tanítványok küldetése, a nekik szóló ígéret és az Úr jelenléte kap benne helyet. A tanítványok a feltámadás után visszatérnek Galileába, ahová Jézus rendeli őket. Ez a földrajzi visszatérés nem a múlt felé fordulás, hanem újrakezdés. Galileában kapták a meghívást. Ez a hely, a tanítás, a csodák földje, amelybe a tanítványi lét gyökerezik. A kezdetekkor, Jézus nyilvános működése elején innen indultak el, hogy a mestert kövessék és megismerjék. És most újra innen indulnak el, de immár a tanúságtétel útján. Jézus kinyilvánítja: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Aki most küldetést ad, az nem a názáreti ács, nem a kereszten kiszolgáltatott áldozat, hanem a feltámadott Úr, aki a menny és a föld királya. Máté evangélista megjegyzi: egyesek azonban még mindig kételkedtek. Ez a részlet megrendítően őszinte. A feltámadt Jézus többször is megjelent nekik, de van, aki továbbra is bizonytalan. Az egyház kezdetekor megtört, megsebzett fájdalmakat hordozó, ugyanakkor mégis hittel, örömmel és buzgósággal induló emberek kapnak küldetést. Ez reményt ad nekünk is, akik olykor gyengének, alkalmatlannak érezzük magunkat, hogy bátran elfogadjuk Jézustól a küldetést. A küldetés egyetemes. Tegyetek tanítványommá minden népet. Ez nem csak földrajzi értelemben igaz, hanem minden emberi életkorra és élethelyzetre vonatkozik. A gyermekre és az idősekre, az örvendezőkre és a gyászolókra, a keresőkre és az újrakezdőkre. Amire Jézus hív, az nem erőszakos térítés, hanem tanúságtétel és tanítás. E küldetésben Jézus nem hagy minket egyedül. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a kijelentés a mennybe menetel belső ellentmondása. Jézus eltávozik a mennybe, mégis azt ígéri, hogy mindig velünk lesz. Hogyan lehetséges ez? A válasz a Szentlélek, az ige és az Eucharisztia titkában rejlik. A Szentlélek jelenléte által Jézus bennünk él. Az evangélium szavai által Jézus ma is tanít. Az Eucharisztiában, az oltári szentségben valóságosan jelen van köztünk. Egy régi történet szerint egy kisfiú minden vasárnap elment szentmisére a nagymamájával, de sokáig nem értette, mit jelent az, hogy Jézus velünk van. Egy nap, miközben a templomban térdelt, azt kérdezte a nagymamájától: de hol van Jézus most? Az idős asszony halkan rámutatott a szentségházra. Ott van, és itt van benned is, ha igazán keresed és szereted őt. A fiú elgondolkodott, majd azt mondta: akkor én nem akarom elhagyni ezt a templomot. A nagymama mosolygott: nem is kell, vidd magaddal Jézust a szívedben. Ez a történet egyszerűen és tisztán mutatja meg a keresztény élet lényegét. Jézus nem látjuk a szemünkkel, de a szívünkben hordozzuk őt. Az Úr mennybe menetele az egyház életének kezdete. Jézus felemelkedése nem távolságot teremt, hanem új közelséget, a jelenlét új formáját hozza létre. Az, aki látható módon eltávozik, mostantól minden tanítványban jelen akar lenni, hogy általuk szóljon, gyógyítson, vigasztaljon. Ez a küldetés ma is érvényes. Uram Jézus Krisztus, Te felmentél a mennybe, de nem hagytál magunkra minket. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, láthatatlanul, de valóságosan. Erősíts meg, hogy szavaimmal, tetteimmel, egész életemmel tanúságot tegyek rólad. Add, hogy ne lefelé nézzek, hanem a menny felé irányítsam figyelmemet, ahová te előre mentél, és ahová engem is hívsz. Küldd el szent lelkedet, hogy tanúságot tegyek rólad a világban, és napról napra hűségesebb legyek a tőled kapott küldetéshez. Vezess a mennyországba, ahol majd színről színre láthatlak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.
0: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy 4-6 hónapig tartó küldetésen az űrhajósok csontjainak sűrűségének 10%-át is elveszhetik? Ha egy Mars expedíció 2,5 évig tartana, a küldetésben résztvevők beavatkozás nélkül csontjaik tömegének mintegy felét elveszítenék.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy egyszerű, igazi, elfelejtett magyaros levest készítünk. Régen nagyon kedvel volt a szegények soraiban, tehát egy leves, egy kaszás lét fogunk készíteni. A hozzávalók a következők: 1,5 kg sertésláb, fokhagyma, só, törött bors, 80 dl liszt, 3 dl tejföl, egy tojás, ecet, tárkony. A megtisztított és kettévágott sertéslábat zúzott fokhagymával, sóval, borssal puhára főzzük egy edénybe, majd a levéből kiemelve, ami kb. 1-1,5 óráig kell főzni a sertéslábakat, kicsontozzuk és kisebb darabokra vágjuk. Ezután a tejfölt a liszttel és a tojással simára keverjük, és ezzel a levet behabarjuk. Ecettel, tárkonnyal ízlés szerint fűszerezzük, végül forró levest a húsdarabokra merjük. Füstölt rábtól még ízletesebb, ez esetben vigyázunk a sózásra. A leves betétjeként csipetkét ajánlok, a lisztből és tojásból víz nélkül kemény tésztát gyúrunk, meglisztezett deszkán körülbelül 1 mm vastagságot nyújtunk, majd lisztes kézzel szabálytalan alakú kisújnyi köröm darabkákat csipegetünk bele. Ebből a nevéből is ered a csipetke. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
6: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archívfelvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
0: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
3: Reklámot hallottak.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottam. Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 17-én a Pascal nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber latin eredetű férfi név, a Paschalis névből ered, jelentése húsvét. Május 17-én kívül a Pascalok ünnepelnek még február 11-én is. Betézése Paszki, Paszkálka, Paszi, Paszika. Képviselője a névnek, önök kedves Pascal. A Pascalokon kívül köszöntjük még Andor, Bruno, Dietmar, Fabius, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalók, valamint Szolón nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1050. május 17-én Itáliában meghalt Arezzói Guido zenetudós, aki megváltoztatta a hangjegyírást. A dallamokat hármas vonal közben jegyezte le, bevezetett egy új, hat zenei hangra épülő tanítási rendszert. A 14. század végével folytatjuk. 1395. május 17-én Budán 24 éves korában meghalt Mária magyar királynő, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. 1371-ben született első Nagy Lajos magyar, egyidejűleg lengyel király és Kotromanik Erzsébet boszniai hercegnő gyermekeként. 1378-ban nővére Katalin halála után trónörökös lett, amit 1379-ben Kassán a lengyel rendek el is ismertek, és még Nagy Lajos halála előtt 1382. júliusában felesküdtek Máriára. A király halála után a lengyel trónt mégsem foglalhatta el, azt húga Hedvig kapta meg. 1382. szeptember 17-én Székesfehérvárot koronázták magyar királynővé, de a tényleges hatalom anyja és Garai Miklós nádor kezében volt. A 16. század elejével folytatjuk. 1510. május 17-én Firenzében meghalt a korai reneszánsz festészet főképviselője Sandro Botticelli. Híres festményei Vénusz születése, a tavasz, a firenzei Uffiziben, freskói a Sixtusi kápolnában, Rómában láthatók. Botticelli számos, túlzottan virágias képét saját kezűleg égette el, mert a kor szellemének nem feleltek meg, sőt bűnösnek tartották a női szépséget előtérbe helyező derűs festészetet. A 19. század elejével folytatjuk. 1817. május 17-én megszületett Nagy Létán Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Folytatjuk továbbra is a 19. századdal. 1868. május 17-én megszületett Horace Elgin Dodge, a fiatalabbik autógyártó és milliómos Dodge fivér. Horace és John Francis Dodge világéletükben elválaszthatatlan testvérek voltak, együtt voltak szegények, együtt lettek milliómosok, és közben mindvégig együtt dolgoztak iszonyú keményen. A 20. század közepével folytatjuk. 1941. május 17-én megszületett Fényes Csilla német báronő, a máltai szeretetszolgálat alapítója. Még mindig a 20. században vagyunk. 1968. május 17-e, e naptól ünnepeljük a távközlési világnapot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Sámuel második könyve 7. fejezetéből.
1: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt: micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél? És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten, hanem ímé szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat?

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. május 17-e vasárnap Urunk mennybe menetelének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 28. fejezet 16-tól 20. vers. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Elmélkedés. Vidd magaddal Jézust a szívedben. A mennybe menetel ünnepe első pillantásra búcsúzás, elválás. Jézus a tanítványai szeme láttára felemelkedik, amíg egy felhő eltakarta őt szemük elől, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Máté evangélista leírása nem a szomorúságra helyezi a hangsúlyt. Nincs benne sírás, búcsúzkodás, hanem a tanítványok küldetése, a nekik szóló ígéret és az Úr jelenléte kap benne helyet. A tanítványok a feltámadás után visszatérnek Galileába, ahová Jézus rendeli őket. Ez a földrajzi visszatérés nem a múlt felé fordulás, hanem újrakezdés. Galileában kapták a meghívást. Ez a hely, a tanítás, a csodák földje, amelybe a tanítványi lét gyökerezik. A kezdetekkor, Jézus nyilvános működése elején innen indultak el, hogy a mestert kövessék és megismerjék. És most újra innen indulnak el, de immár a tanúságtétel útján. Jézus kinyilvánítja: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Aki most küldetést ad, az nem a názáreti ács, nem a kereszten kiszolgáltatott áldozat, hanem a feltámadott Úr, aki a menny és a föld királya. Máté evangélista megjegyzi, egyesek azonban még mindig kételkedtek. Ez a részlet megrendítően őszinte. A feltámadt Jézus többször is megjelent nekik, de van, aki továbbra is bizonytalan. Az egyház kezdetekor megtört, megsebzett, fájdalmakat hordozó, ugyanakkor mégis hittel, örömmel és buzgósággal induló emberek kapnak küldetést. Ez reményt ad nekünk is, akik olykor gyengének, alkalmatlannak érezzük magunkat, hogy bátran elfogadjuk Jézustól a küldetést. A küldetés egyetemes. Tegyetek tanítványommá minden népet. Ez nem csak földrajzi értelemben igaz, hanem minden emberi életkorra és élethelyzetre vonatkozik. A gyermekre és az idősekre, az örvendezőkre és a gyászolókra, a keresőkre és az újrakezdőkre. Amire Jézus hív, az nem erőszakos térítés, hanem tanúságtétel és tanítás. E küldetésben Jézus nem hagy minket egyedül. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a kijelentés a mennybe menetel belső ellentmondása. Jézus eltávozik a mennybe, mégis azt ígéri, hogy mindig velünk lesz. Hogyan lehetséges ez? A válasz a Szentlélek, az ige és az Eucharisztia titkában rejlik. A Szentlélek jelenléte által Jézus bennünk él. Az evangélium szavai által Jézus ma is tanít. Az Eucharisztiában, az oltári szentségben valóságosan jelen van köztünk. Egy régi történet szerint egy kisfiú minden vasárnap elment szentmisére a nagymamájával, de sokáig nem értette, mit jelent az, hogy Jézus velünk van. Egy nap, miközben a templomban térdelt, azt kérdezte a nagymamájától: de hol van Jézus most? Az idős asszony halkan rámutatott a szentségházra: ott van, és itt van benned is, ha igazán keresed és szereted őt. A fiú elgondolkodott, majd azt mondta: akkor én nem akarom elhagyni ezt a templomot. A nagymama mosolygott: nem is kell, vidd magaddal Jézust a szívedben. Ez a történet egyszerűen és tisztán mutatja meg a keresztény élet lényegét. Jézus nem látjuk a szemünkkel, de a szívünkben hordozzuk őt. Az Úr mennybe menetele az egyház életének kezdete. Jézus felemelkedése nem távolságot teremt, hanem új közelséget, a jelenlét új formáját hozza létre. Az, aki látható módon eltávozik, mostantól minden tanítványban jelen akar lenni, hogy általuk szóljon, gyógyítson, vigasztaljon. Ez a küldetés ma is érvényes. Uram Jézus Krisztus, Te felmentél a mennybe, de nem hagytál magunkra minket. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, láthatatlanul, de valóságosan. Erősíts meg, hogy szavaimmal, tetteimmel, egész életemmel tanúságot tegyek rólad. Add, hogy ne lefelé nézzek, hanem a menny felé irányítsam figyelmemet, ahová te előre mentél, és ahová engem is hívsz. Küldd el szent lelkedet, hogy tanúságot tegyek rólad a világban, és napról napra hűségesebb legyek a tőled kapott küldetéshez. Vezess a mennyországba, ahol majd színről színre láthatlak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy 4-6 hónapig tartó küldetésen az űrhajósok csontjainak sűrűségének 10%-át is elveszhetik? Ha egy Mars expedíció 2,5 évig tartana, a küldetésben résztvevők beavatkozás nélkül csontjaik tömegének mintegy felét elveszítenék.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggel!
3: Csak szexárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül szexárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedés. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások. Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió.
5: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió. A jövedelem adó. Kedő.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: hobbiradio.hu

0: Bevásárlás olcsóbban, sorba állás idegeskedés nélkül, és mindez biztonságosan, ráadásul tudatosan, megfontoltan, a legjobb ár-érték arányú terméket kiválasztva. Szalai Dániel vagyok, a webkes.hu podcastere. Őskövület vagyok már az interneten, 1995 óta használom napi gyakorisággal. Az azóta eltelt 18 év alatt kevés olyan termékkategória volt, amit még nem vásároltam a net segítségével. Egyetlen alkalmat leszámítva, amikor egy webshop csak nagy nehézségek árán volt hajlandó utólag egy magyar nyelvű termékleírás küldeni, nem volt sohasem gondom. A vásárlás olcsóbb volt és kényelmesebb is. Most viszont mindezt ráadásul még inkább kedvezőbb áron tehetem meg, mert a nagy internetes kereskedők összefogtak. Hogy miről van szó? Erről és az internetes vásárlás tudnivalóiról Kis Ervin Egonnal, a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnökével beszélgettünk, de megtudtam azt is, hogy milyen módszerekkel próbálják kiszűrni a szélhámos boltokat, ahol nem tartják be a jogszabályi előírások. Közeledik a karácsony, ilyenkor sokan vásárolnak az interneten. Mire érdemes figyelni?
1: Elsősorban arra, hogy olyan helyen vásároljanak, amelyik Magyarországon bejegyzett magyar vállalkozás, föl vannak tüntetve a weboldalon a szolgáltatás nyújtó cégnek az elérhetőségei, adószáma, cég székhelye, neve. Nem árt megnézni, hogy lehet-e bankkártyával fizetni, mert hogyha lehet bankkártyával fizetni, akkor abból feltételezhetjük, hogy már egy bank azt a céget alaposan megvizsgálta és megfelelőnek találta ahhoz, hogy bevezesse az online bankkártyás fizetést. Ha ezeknek a feltételeknek valaki megfelel, akkor már viszonylag biztonságosan vásárolhatunk ott. Érdemes figyelni arra, hogy amikor ilyen nagy akciók meg gyanúsan olcsón ígérnek termékeket, akkor nem biztos, hogy magyarországi eladótól vásárolunk. Lehet, hogy a termék azért olyan olcsó, mert mondjuk alacsonyabb áfát számolnak, és a számlázó cég az nem magyar vállalkozás lesz, hanem mondjuk lengyel vagy szlovák. Ez önmagában nem baj, hiszen az elkereskedelem határon átnyúlhat. A probléma akkor lehet, hogyha a fogyasztói jogainkat akarjuk érvényesíteni, például el akarunk állni a vásárlástól, vagy valamilyen garanciális problémába ütközünk.
0: Minősítő rendszer, amire támaszkodhatunk, hogyha vásárolunk. Ez hogyan működik?
1: Igen, a Szekorg egy évvel ezelőtt indította be a Vedd a neten webshop minősítő rendszert. Ez a rendszer úgy működik, hogy azok az elkereskedők, akik kérik, hogy megvizsgáljuk őket, azok kitöltenek egy hosszú kérdőívet, ahol csupa olyan feltétel meglétére kérdezünk rá, amelyet a magyarországi fogyasztóvédelmi, adatvédelmi és egyéb kereskedelmi jogszabályok előírnak a webshopoknak. Aki ezeknek a feltételeknek megfelel, az kapja meg ezt a minősítést. A minősített webshopoknak a listáját azt megtaláljuk a veddaneten.hu oldalon, illetve egy minősítési védjegyet is lehet találni azoknak a webshopoknak a weboldalán, akik ezt a minősítést megkapták. Azok, akik itt vásárolnak, azok számíthatnak arra, hogy a fogyasztói jogaik érvényesítésekor, ha bármilyen problémába akadnak bele, nem lesz probléma.
0: Mennyivel olcsóbb egyébként az interneten vásárolni, ez föl szokott merülni, mint szempont?
1: Az elektronikus kereskedelemre általában azt szokták mondani, hogy olcsóbbak az árai az alacsonyabb fenntartási költségek miatt a bolti árakhoz képest. Ez nem feltétlenül és nem minden esetben igaz. Általánosságban a legfőbb előny inkább az, hogy az árak transzparensek, tehát jól össze tudjuk hasonlítani a termékek árait és a különböző kínálatokat, mert gyakran előfordul, hogy látszólagosan azonos két műszaki termék között a nagy árkülönbséget az adja meg, hogy mégsem teljesen pont azonosak. A Vedd a neten rendszerhez kapcsolódóan egyébként most van egy plusz akciónk is, amelynek keretében a Vedd a neten minőséggel rendelkező Szekorg tag elkereskedők, köztük a legnagyobb magyarországi elkereskedők, kedvezményt nyújtanak egymás vásárlói számára. Ez azt jelenti, hogy ha valaki vásárol a Szekorg Vedd a neten partneri körébe tartozó valamelyik minősített webshopon és bankkártyával fizet, akkor a bankkártyás fizetés végén fog kapni egy olyan kedvezmény utalványt, amelyiket valamelyik másik Szekorg tag webshopnál tud beváltani, ott azonnal egy érvényes kedvezménynél. Miután a partneri körbe csupa olyan elkereskedő tartozik, ahol könyvtől elkezdve élelmiszeren keresztül ajándéktárgyig, műszaki termékig mindent meg tudunk vásárolni, ezért gyakorlatilag az egész karácsonyi bevásárlást el lehet intézni ilyen kedvezményutalványok segítségével. A veddaneten.hu oldalon érdemes ezt elkezdeni.
0: Egy nagyon fontos szempont még karácsony előtt, hogy aki az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást, hány nappal az ünnep előtt érdemes rendelni, hogy még odaérjen a termék biztosan?
1: Érdemes olyan elkereskedőknél rendelni, akiknél a weboldalon fel van tüntetve, hogy az adott termék, amit megrendelünk, az van-e raktáron, vagy megrendelésre szerzik be. Ha van raktáron, akkor ugye sokkal hamarabb megkapjuk. Idén ráadásul eléggé rosszul jön ki a karácsony dátuma, hiszen az azon a héten egyetlen egy munkanap van, hétfő, tehát az előző hét csütörtök péntekig megrendelt termékek azok, amiket nagy valószínűséggel még megkapunk azon a hétfői napon, de egyébként a komolyabb elkereskedőknél ezekről a szállítási dátumokról pontosan tudunk tájékozódni, és érdemes is tájékozódni. Mindesetre én nem javaslom, hogy az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást, érdemes olyan 15-e, 16-a, 18-a táján legkésőbb megrendelni az ajándékokat.
0: Mik a legfőbb érvek az internetes vásárlás mellett? Miért érdemes a netes vásárlást választani?
1: Hadd induljak ki saját magamból. Engem eléggé frusztrál az a tömeg, ami a boltokban van karácsonykor. Tehát a legfőbb dolog, ami nekem elsőként eszembe jut, az az, hogy el tudjuk a karácsonyi tumultust kerülni, és otthon a fotelből kényelmesen meg tudunk rendelni mindent, amire szükségünk van. De ezen kívül még számos előny van, például az, hogy jól össze tudjuk hasonlítani a termékeket, és egy széles palettán tudunk válogatni, míg ha bemegyünk egy plázában, akkor ott abban az adott boltban, adott boltokban éppen kapható termékek közül tudunk csak válogatni, ráadásul nem tudjuk összehasonlítani az áraikat egy másik bolt termékeivel. Aztán nagyon fontos még az elállási jog, ami csak az elkereskedelemre vonatkozik, tehát minden online vásárolt terméknél a termék készhezvételétől számított 8 munkanapon belül el lehet állni a vásárlástól, azaz a terméket néhány kivételtől eltekintve, mint például a romlandó élelmiszer, vissza lehet küldeni, és az elkereskedő köteles visszafizetni a vásárláskor kifizetett értéket.
0: Föl szokott merülni az is, hogy mennyire biztonságos a netes vásárlás bankkártya.
1: A biztonságot egyrészt az elállási jog biztosítja, tehát hogyha olyan webshopon vásárolunk, ami egy transzparens, jól látható cég, tudjuk, hogy ki az, ott a neve, elérhetőségei, telefonszáma, címe, és a magyarországi jognak megfelelően működik, netán még a webshop minősítése is megvan a Szekortól, akkor ott nyugodtan vásárolhatunk, ha az elállási jogunkat fogjuk tudni gyakorolni, tehát ha termék nem olyan, mint ami erre számítottunk, vagy későn érkezett meg, és már nem tudjuk ajándékba adni, illetve bármilyen okból nem kell indokolnunk, ugye visszaküldhetjük és elállhatunk a vásárlástól. Izgalmasabb kérdés a bankkártya, ugye két dolog szokott fölmerülni, hogy nem lopják el a bankkártyánk adatait, illetve megkapjuk-e a terméket. A bankkártyás fizetés az összes fizetési mód közül a legbiztonságosabb, mert ez az egyetlen, amit vissza lehet vonni. Miután ez egy úgynevezett card not present tranzakció, azaz nem vagyunk ott, és a kártya sincs ott a fizetéskor, tehát attól még, hogy megterhelték a bankkártyánkat, viszonylag hosszú idő áll rendelkezésünkre, hogy ezt a fizetést a bankunknál visszavonjuk, és ebben az esetben a pénzt visszakapjuk. Valójában nem kell indokolnunk, hogy miért állunk el a vásárlástól, lehet, hogy azért állunk el, mert nem kértük a terméket, vagy nem vették át, és a bolt nem utalta vissza számunkra a pénzt, de ugyanúgy elállhatunk, hogyha nem mi használtuk a bankkártyát, tehát esetleg ellopták a bankkártya adatainkat, és fizettek vele. Abban az esetben is ezt a fizetést mi le tudjuk tiltani, vissza tudjuk vonni, és a pénzt visszakapjuk. Nagyon sok történetet lehet hallani a bankkártyás visszaélések kapcsán, és mindenkinek van egy ismerős, aki hallotta, hogy a barátjának vagy az ismerősének a kártyájáról lehúztak X forintot. Érdemes ilyenkor megkérdezni, hogy mi történt utána, ugyanis ha a bankjánál panaszt tesz és bejelenti ezt, hogy lehúztak a kártyáról pénzt, akkor az esetek 99,9%-ában ezt a pénzt visszakapja.
0: Kis Ervin Egont, a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnökét hallottuk az elmúlt percekben. A webcast.hu podcastere most elköszön, viszont hallásra hamarosan.
2: Kamu reklám.
3: Mi lesz, ha te arra leszel? Én meg erre kereslek.
2: Winner! Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozásokon is minden szombaton.
8: Engem ez így jó.
6: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Csak te vagy ne.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.

0: Bánata van. A bánat egyidős az emberiséggel. Felejteni szeretne. A felejtés egyidős az emberiséggel. Bánja, hogy elfelejtett valamit. Jusson eszébe a bánat, és a felejtés egyidős az emberiséggel.
1: Rádió. Nincs bánatod. Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, a Petmentig...
2: Újra!
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, a Petmentini Group. We Live Here című lemezet hallgatjuk 1995-ből. A lemez számtalan ismételt kiadást megélt, úgyhogy nem is akarok ebbe belemenni túl sokat. A lényeg, hogy olyan zene szól, amelynek azon hallgatói rétege, amely ezt már ismerte korábban, az tudja, hogy itt mi történik. Az, aki először hallja, aztán meg is lepődhet rajta, hogy milyen időnként ilyen könnyűnek tűnik. Nem az. Egyáltalán nem az, nagyon fajsúlyos, borzalmas energiája van. Ezt meg később mindenki érezni fogja, amikor eltelik egy kis idő. Mondjuk 30-40 év. Például. Na, most mondtam valamit. Ez a zene nem kopik, nem tud elfáradni. Egyszerűen Petmetini, mint egy ilyen archetípia. Él a jazzben. Egy archetipikus Petmetinink van. We Live Here jön a címadó felvétel. Az Episode of the Azul lesz a 6-os, és a Something to Remind You a 7-es, de ebbe fel kell jönnöm, és akkor még egy felvétel fog elindulni, a Red Sky, mert a Stranger in Town esélytelen, tehát ez tényleg sokkal hosszabb, mint a mi sűrűdünk, tehát aztán időn túl zenének se teszem be, mert egyszerűen értelmezhetetlen. Egy óra, 20 perces műsort csinálni az egy órásból, tehát ez nem lehet. Oké, induljon a három felvétel, jövök vissza a végére. We'll be right back.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és Pat Pettini Group We Live Here című lemezet hallgatjuk. Ennek egyébként némiképp apropója az, hogy mi itt élünk, We Live Here, és ez ugye ez most, én most aznap konferálok, amikor most volt egy beiktatás, meg egy ilyen nagyobb buli Budapesten, természetesen én itthon vagyok a stúdiómban, és koncentráltan konferálok egy We Live Here című lemezt, de hát itt élünk, és ez velünk történik most. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiemelkedő és örömteli pillanat nagyon sokunknak, akik pedig nem így érzik, azok pedig majd idővel majd nagyobb rátekintésben, vagy mélyebb rátekintésben, vagy magasabb rátekintésben esetleg felül vizsgálják álláspontjukat. Most egyelőre úgy néz ki, hogy ez a Pat Pettini Group We Live Here című lemez, ez most itt most találat. Azzal együtt, hogy van, akinek esetleg ez túl könnyű, nek tűnhet egyébként rohadtul nem könnyű zene, hanem nagyon nehéz zene, és iszletos fajsúlya van. Úgyhogy én most azzal búcsúzom el, hogy a Red Sky fog jönni a lemeznek a 8-as felvétele, ami nem az utolsó, hanem az utolsó előtti a lemezen, de hát ezt majd mindenki kedve szerint, ugye, hogy utána megy a interneten, és utána olvasgat, ha akar. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy sikerült egy jó meredek, jó kis egy órát összehoznom rengeteg vidámsággal és fantasztikus tavaszi koronyári hangulattal. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú várospolgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer. Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám.
5: Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
7: Reklámot hallottak.
2: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
13: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
14: Nos, adó vagy nem adó, adó.
13: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó vedő.
2: Társadalmi célú közleményt hallotta.
15: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
16: Május 17-e vasárnap. A hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton ma napközben szakaszos útszűkületre kell számítani, mert kertészek dolgoznak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasút sornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5-E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között.
12: Hobby Rádió. Értünk szól.
17: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti.
18: Szevasztok!
19: Ez itt a Szevasztok adása.
18: Jubileumi
19: hat.
18: Üdvözlünk mindenkit a rádiókészülékeken túloldalán,
19: mások oldalán
18: képviselőit.
19: Családügyi diliszterünk Jenei Alexandra nem lehet jelen, ezért most egy helyettes dilisztert, Kovács Mariant köszöntünk.
20: Mondás, de mindegy, sziasztok!
19: Excuse me!
18: Ráadásul Enikő.
19: Mesélj!
20: Nem úgy Enikő.
18: Mesélj arról, hogy került ide közénk.
20: Hát,
18: és ki vagy?
20: Tulajdonképpen... Hát, mit mondtad? Be van ez egyáltalán kapcsolva?
18: Be van.
20: Vagyok nagyszerű.
19: Okay,
20: hát, nem tudom, tudjátok, srácok, elég fáradt vagyok. Tegnap olyan jót táncoltam, teljesen ki vagyok. Kicsit másnapos is vagyok, megittem egy deci narancsos vodkát. Persze nem így fizettem valami srác, de csak arra emlékszem, hogy szaladid a cipője volt. Legalább 3 éves, na mindegy. Szili, nem kerültött el a szempíros spirálom? Ja, persze, ma vízállót tettem fel, mindjárt megyek ki a strandra. Elvégre nem azért dobtam ki egy csomó pénzt a Szolira, hogy senki ne lássa. Meg is vettem a legújabb stílusú strandpapucsot. Ugyanezt lettünk mindezett barátném, az olyan, nem tudom, olyan izgis. Legalább 10 centi a sarka, de hát ez kell a mostani srácoknak. De persze a vízbe nem megyek be, mert tönkre megy a hajam. A strandban tudjátok, csak az a cikk is, hogy minden srácnak ugyanolyan fürdőgatyája van, ezért nem tudhatom, hogy kinél van lé és kinél nem. Lehet, hogy amúgy meg nincs is pénze, meg ilyen szar alteros, az meg olyan cikk is. Olyan égő. Na mindegy. Na, sziasztok, visszaadom a szót.
18: Köszi, Jenikő.
15: Na, igen, hát azt hittem, már soha nem kerül ránk a sor.
18: El kell mondanom, nagyon sok levelet kaptunk, levél orgia állít előttünk. Köszönjük a kedves tájvani hallgatóinknak is a sok levelet, bár jobb lett volna, ha angolul írják, mert így nehéz volt a lefordítás a leveleknek.
15: Is. Igen, azt látod ki.
18: Igen.
15: El kell, hogy mondjuk, hogy
21: idézünk egyik tájvani levelünkből.
22: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
23: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
24: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamu reklám.
1: A második házasság, az optimizmus győzelme a tapasztalat felett.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Elterebélyesedett jó rádióhallgatás. Kívánunk továbbra is. Magyarország legnépszerűbb játékával, a Várom a párommal folytatjuk.
3: Sziasztok!
2: Szia Kriszta! Szia Kriszta! Körünkben. Mi olyan vicces, Kriszta? Állítólag a vonalban már van egy játékos, aki...
3: Halló! Ez az én tisztem?
4: Igen, itt vagyok. Peti vagyok, Debrecenből.
3: Szia Peti! Ilyen nagyon jó! És Debrecenből hívsz?
4: Igen, itt lakok a Nagy Erdőn.
3: Jaj, de jó!
4: Nagy Erdei körúzról telefonálok, csak várjál, kiszállok, mert megcsinálom a kocsival.
3: Na nem mond, na akkor
1: kocsi!
4: Térerő, nagyon várjál.
3: Jaj, jó!
4: Oké, jól hallak, hallak, mondhatod.
3: És ki a másik versenyzőnk?
1: Hát az én vagyok.
3: Ki?
1: Hát én!
3: Hát ki az az én?
1: Enikő vagyok, kérdőd!
3: Enikő, nagyon jó, nagyon jó! Enikő, várod a párod?
1: Hát, nagyon régóta mellett, úgyhogy ideje lenne, hogyha rám találna.
3: Nagyon jó, nagyon jó! Hát akkor, Enikő, mondd nekem, hogy milyen férfira vársz?
1: Hát, ugye a főbb tulajdonságai. Legyen kocsia, mert akkor le tud vinni a Balatonra. Legyen azonos színű a mobilja az enyém, az enyém citromsárga, az a kedvenc színem. Meg szóval jól nézzen ki, meg zselézett haj, meg legyen igényes. Ja, és az oké napszemüveg az nagyon fontos, mert nem akarok égőzni vele a barátnőim előtt. Hát röviden ennyi. Elnézést, hogy is hívják a fiatal embert?
4: Péternek.
1: Na, Péter. Szóval, Péter.
3: Várjál, Péter.
1: Lenne hozzá pár kérdésem. Például szeretném tudni, hány centi akarod?
4: Hát itt a kocsiban nincs nálam centi, de úgy érted, hogy méterre, vagy pedig hosszúság.
1: Mármint, hát akkor egyes verzió talán.
4: De én csak tippelni tudok, de várjál. Hát olyan 50-60 körül meg. De jobbkezes vagyok, úgyhogy a bal az kicsit lehet nagyobb.
1: Ez dicséretes, egy piros pontot beírunk Péternek.
3: Na, akkor Péternek egy piros pont, ha!
1: Péter, második kérdésem. Hány kocka van a hasadon?
4: Várjál, bal oldalt 3, és jobb oldalt is 3.
3: Hát ez nagyon jó! Én úgy örülök!
1: Szóval ennyi. Na, Péter, harmadik és mindent eldöntő kérdésem, hogy te vagy az én igazi párom, akit a jóisten nekem rendelte, vagy sem? Hogyha...
4: Hát, tudod, mi itt a Nagy Erdőn ateisták vagyunk, de azt hiszem, hogy a sors biztosan neked rendel.
1: Ó, ez olyan romantikus volt, Péter.
3: Akkor, Maria, most összegeznénk egy kicsit. Kit választasz? Pétert, akinek van mobiltelefonja, vagy Pétert, akinek kocsija is van, vagy aki szereti a technózenét, és van egy csomó kocka a hasán.
1: Hát talán összegeznénk, és ez így mind, ez így annyira tökéletesen. De Péter, ma este meghívhatsz valamire, hogyha te is benne vagy.
3: Na várjál, felolvasom, hogy mit nyertetek.
5: Nagy Erdei utazást!
3: A Nagy Erdei gyógyfürdőbe! És a Nagy Erdei hotelba. Remélem, jó kikapcsolódás lesz.
1: Ja, és te mit vegyek fel?
2: Hát ezt a műsor kívül megbeszéltek, szerintem a részleteket.
1: Rendben, viszlát, Péter!
3: Találkozunk a jövő héten is! Sziasztok, és akkor mindenki várja a párját! Sziasztok!
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: komu reklám.
1: A dzsungelben minden lehető. Te is.
0: Komu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjenek ki a busztába.

0: Sziasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Az egyik barátunk éppen egy lelki szemetes láda szolgálatnál dolgozik, úgyhogy felvettük az egyik beszélgetését.
2: Halló, te lelki szemetes láda, mondjad, mi a bajod?
1: Halló, jó napot kívánok, csak van egy nagy probléma.
2: Igen, és kit érdekel? Mindenkinek van problémája?
1: De nekem...
2: Mondjad már.
1: Csak az a problémám, szóval, hogy...
2: Nyögjed már, mások is szeretnének telefonálni.
1: Hát én iskola függő lettem.
2: Mi?
1: Iskola
2: függő. Már.
1: De komolyan.
2: Meghűltél? Fejedre ecsettek?
1: Nem, komolyan. Én ahogy...
2: Mindjárt nagyobb beletörődő lesz a fejed a falba?
1: Én reggelente elmentem az iskolába, érted? És akkor így mentem, így...
2: Milyen ez? Fölötté érdekes.
1: És akkor ott voltak a tanárnénik, meg a diákok, meg a lányok is. És főleg így a nyári szünet előtt, hogy így miniszoknya, meg miniszta. Egyáltalán figyel rám valaki?
2: Jó, mondjad.
1: Szóval ennyi a problémám.
2: Nagyon érdekes, igen.
1: És mit tegyek? Mit tanácsol?
2: Mit tanácsolnék? Mit? Most mondjam? Én nem tanácsolok, én csak hallgatok, mondjad.
1: Ja, hát akkor nem is, tehát úgy mégis. Szóval nem lehetne valamit?
2: Ha nem tudsz elszakadni az iskolától, akkor nőd le magad, vagy valami. Engem nem folyadek, ezt nem foglak lebeszélni. Hello!
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Majd itt vagyunk a stúdióban.
3: Gyerünk majd, Marcó, olvasd fel ezt a nyilatkozatot, mert nem akarjuk, hogy hallják a hangunkat a rádió hallgatók. Hát, ismert közéleti személyiségek vagyunk.
2: Itt a kezembe kaptam egy papírost, már is olvasom. Mi akarunk lenni a világ urai?
1: Mondja le a pápa.
3: Így van.
2: Szabadítsátok ki Willit. Most itt zárójelbe azt olvasom, hogy nem a népszerű filmről van szó, hanem egy Nairobiban raboskodó hírhet politikai fogolyról, aki radikális nézeteiről híres a harmadik világban.
1: Igen, és még azt is írják, hogy akarnak még egy helikoptert a rádió szerkesztőségének tetejére 10 hétre elegendő üzemanyaggal, 100 millió dollárt használt régi jelöletlen birodalmi márkákban.
2: De hát azt nem is fogadják el sehol.
4: Mexikóvárosban elfogadják.
3: Jimmy! Nem megmondtam, hogy ne fecsek feleslegesen! Most mehetünk Új-Zélandra, ott is elfogadják.
2: Ha nem teljesítik a kívánságainkat, mi minden kívánságot teljesítjük a kedves rádióhallgatóknak, csak legyen meg az archívumban.
4: Nem lehessebb azt mondani, hogy követeléseinket?
3: Jimmy!
2: Tehát, ha nem teljesítik kívánságainkat, este 8-ig minden 5. másodpercben kivégzünk 2 túsz.
4: Tényleg, akkor csak 15 másodpercünk van. Nem lenne okosabb fél órát mondani?
3: Jimmy, ma megint?
4: Tudom, Zsozsó.
3: Kus, Giulia! Jimmy!
2: Maga tényleg, Zsozsó? Meg se ismerem kopaszon. Mi lett a szép hajával?
3: Hát, levágta egy cirkuszi majom.
2: Maga szokott cirkuszba járni?
3: Lényegtelen, teljesítsék a követelés.

0: Ide teszem az asztal szélére.
1: Köszi. Lentöttem a nadrágomat, felmegye meg. Na tűnj is innen. Na hát köszönjük a hagyományőző, báb színész, építő, kocka együttesnek, hogy itt közben működtek. Akarod, becsináltál valamit. Hát akkor most zenéljünk egy kicsit.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sajnos műsoridőnk lejárt, küldjetek üzeneteket.
1: Ne hívjatok olyan sokan, mert már borzasztó, hogy mennyien hívnak.
2: Vannak sajnos közízlést sértető sorok is vannak, amiket nem tudtunk felolvasni. Ezek is rajongói levelek, az teljesen rendben van, de légy szíves.
0: Szevasztok, kukac.féreg.hu e-mail címen elérhetek.
2: Enikő is el akar búcsúzni.
3: Szia mindenki, menjetek Szoliba és Strandra, és legyetek jó!
4: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
10: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
10: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: Csak szexárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül szexárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balog László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások. Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Közeledik az adóbevallás ideje.
9: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
8: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
9: 18-12-99-82-1-41.
8: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
9: A jövedelemadó... vevő.
7: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 17-én a Pascal nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber latin eredetű férfi név, a Pascalis névből ered, jelentése húsvét. Május 17-én kívül a Pascalok ünnepelnek még február 11-én is. Betézése Paszki, Paszkálka, Paszi, Paszika, képviselője a névnek, önök kedves Pascal. A Pascalokon kívül köszöntjük még Andor, Bruno, Dietmar, Fabius, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalók, valamint Szolón nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1050. május 17-én Itáliában meghalt Arezzói Guido zenetudós, aki megváltoztatta a hangjegyírást. A dallamokat hármas vonal közben jegyezte le, bevezetett egy új, hat zenei hangra épülő tanítási rendszert. A 14. század végével folytatjuk. 1395. május 17-én Budán 24 éves korában meghalt Mária magyar királynő, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. 1371-ben született első Nagy Lajos magyar, egyidejűleg lengyel király és Kotromanik Erzsébet boszniai hercegnő gyermekeként. 1378-ban nővére Katalin halála után trónörökös lett, amit 1379-ben Kassán a lengyel rendek el is ismertek, és még Nagy Lajos halála előtt 1382. júliusában felesküdtek Máriára. A király halála után a lengyel trónt mégsem foglalhatta el, azt húga Hedvig kapta meg. 1382. szeptember 17-én Székesfehérvárot koronázták magyar királynővé, de a tényleges hatalom anyja és Garai Miklós nádor kezében volt. A 16. század elejével folytatjuk. 1510. május 17-én Firenzében meghalt a korai reneszánsz festészet főképviselője Sandro Botticelli. Híres festményei Vénusz születése, a tavasz, a firenzei Uffiziben, freskói a Sixtusi kápolnában Rómában láthatók. Botticelli számos túlzottan virágias képét saját kezűleg égette el, mert a kor szellemének nem feleltek meg, sőt bűnösnek tartották a női szépséget előtérbe helyező derűs festészetet. A 19. század elejével folytatjuk. 1817. május 17-én megszületett Nagy Létán Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Folytatjuk továbbra is a 19. századdal. 1868. május 17-én megszületett Horace Elgin Dodge, a fiatalabbik autógyártó és milliómos Dodge fivér. Horace és John Francis Dodge világéletükben elválaszthatatlan testvérek voltak, együtt voltak szegények, együtt lettek milliómosok, és közben mindvégig együtt dolgoztak iszonyú keményen. A 20. század közepével folytatjuk. 1941. május 17-én megszületett Fényes Csilla német báronő, a máltai szeretetszolgálat alapítója. Még mindig a 20. században vagyunk. 1968. május 17-e, e naptól ünnepeljük a távközlési világnapot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet, Sámuel második könyve, 7. fejezetéből.
1: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt. Micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél. És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten. Hanem ímé, szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az embere nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. május 17-e vasárnap Urunk mennybe menetelének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 28. fejezet 16-tól 20. vers. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Elmélkedés. Vidd magaddal Jézust a szívedben. A mennybe menetel ünnepe első pillantása búcsúzás, elválás. Jézus a tanítványai szeme láttára felemelkedik, amíg egy felhő eltakarta őt szemük elől, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Máté evangélista leírása nem a szomorúságra helyezi a hangsúlyt. Nincs benne sírás, búcsúzkodás, hanem a tanítványok küldetése, a nekik szóló ígéret és az Úr jelenléte kap benne helyet. A tanítványok a feltámadás után visszatérnek Galileába, ahová Jézus rendeli őket. Ez a földrajzi visszatérés nem a múlt felé fordulás, hanem újrakezdés. Galileában kapták a meghívást. Ez a hely, a tanítás, a csodák földje, amelybe a tanítványi lét gyökerezik. A kezdetekkor, Jézus nyilvános működése elején innen indultak el, hogy a mestert kövessék és megismerjék. És most újra innen indulnak el, de immár a tanúságtétel útján. Jézus kinyilvánítja: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Aki most küldetést ad, az nem a názáreti ács, nem a kereszten kiszolgáltatott áldozat, hanem a feltámadott Úr, aki a menny és a föld királya. Máté evangélista megjegyzi, egyesek azonban még mindig kételkedtek. Ez a részlet megrendítően őszinte. A feltámadt Jézus többször is megjelent nekik, de van, aki továbbra is bizonytalan. Az egyház kezdetekor megtört, megsebzett, fájdalmakat hordozó, ugyanakkor mégis hittel, örömmel és buzgósággal induló emberek kapnak küldetést. Ez reményt ad nekünk is, akik olykor gyengének, alkalmatlannak érezzük magunkat, hogy bátran elfogadjuk Jézustól a küldetést. A küldetés egyetemes. Tegyetek tanítványommá minden népet. Ez nem csak földrajzi értelemben igaz, hanem minden emberi életkorra és élethelyzetre vonatkozik. A gyermekre és az idősekre, az örvendezőkre és a gyászolókra, a keresőkre és az újrakezdőkre. Amire Jézus hív, az nem erőszakos térítés, hanem tanúságtétel és tanítás. E küldetésben Jézus nem hagy minket egyedül. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a kijelentés a mennybe menetel belső ellentmondása. Jézus eltávozik a mennybe, mégis azt ígéri, hogy mindig velünk lesz. Hogyan lehetséges ez? A válasz a Szentlélek, az ige és az Eucharisztia titkában rejlik. A Szentlélek jelenléte által Jézus bennünk él. Az evangélium szavai által Jézus ma is tanít. Az Eucharisztiában, az oltári szentségben valóságosan jelen van köztünk. Egy régi történet szerint egy kisfiú minden vasárnap elment szentmisére a nagymamájával, de sokáig nem értette, mit jelent az, hogy Jézus velünk van. Egy nap, miközben a templomban térdelt, azt kérdezte a nagymamájától: de hol van Jézus most? Az idős asszony halkan rámutatott a szentségházra. Ott van, és itt van benned is, ha igazán keresed és szereted őt. A fiú elgondolkodott, majd azt mondta: akkor én nem akarom elhagyni ezt a templomot. A nagymama mosolygott. Nem is kell. Vidd magaddal Jézust a szívedben. Ez a történet egyszerűen és tisztán mutatja meg a keresztény élet lényegét. Jézus nem látjuk a szemünkkel, de a szívünkben hordozzuk őt. Az Úr mennybe menetele az egyház életének kezdete. Jézus felemelkedése nem távolságot teremt, hanem új közelséget, a jelenlét új formáját hozza létre. Az, aki látható módon eltávozik, mostantól minden tanítványban jelen akar lenni, hogy általuk szóljon, gyógyítson, vigasztaljon. Ez a küldetés ma is érvényes. Uram Jézus Krisztus, Te felmentél a mennybe, de nem hagytál magunkra minket. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, láthatatlanul, de valóságosan. Erősíts meg, hogy szavaimmal, tetteimmel, egész életemmel tanúságot tegyek rólad. Add, hogy ne lefelé nézzek, hanem a menny felé irányítsam figyelmemet, ahová Te előre mentél, és ahová engem is hívsz. Küldd el szent lelkedet, hogy tanúságot tegyek rólad a világban, és napról napra hűségesebb legyek a tőled kapott küldetéshez. Vezess a mennyországba, ahol majd színről színre láthatlak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy egy 4-6 hónapig tartó küldetésen az űrhajósok csontjainak sűrűségének 10%-át is elveszthetik? Ha egy Mars expedíció 2,5 évig tartana, a küldetésben résztvevők beavatkozás nélkül csontjaik tömegének mintegy felét elveszítenék.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Május 17-e vasárnap. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton ma napközben szakaszos útszűkületre kell számítani, mert kertészek dolgoznak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Rekettye utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5-E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között.

0: még nem voltunk...
1: A Brave-re kell vetni azért egy kicsit.
0: Mi nem voltunk elég bátrak hozzá.
2: De hamarosan majd ez is megoldódik, és Brave-be érünk.
1: Jó! Ennyit
0: a Brave-ről. De addig is próbálták, akkor írják meg tapasztalataikat a gaphaszcsapat@gmail.com e-mail címünkre.
2: Péter is írt nekünk, szintén anyám tyúkja téma, látszik, ez sok mindenkit megmozgatott. Péter véleménye az, hogy az AI nem tudja, hogy nem tudja. Hogy ezt úgy érti, hogyha kap egy promptot, akkor lefut rajta egy folyamat, és amit ő előállít, bármilyen szöveg, nem csak a vers, vagy a vers hamisítása, vagy egyszerűen egy bármilyen válasz, az statisztikai alapon valószínűség számítással jön létre. Az AI-nak talán pont ez a lenyom rákfenéje, ezt most csak én teszem hozzá, és ezért halucinál még mindig ennyi AI, bármilyen is ígérik, hogy nem halucinál, hogy nem nagyon tud gyakorlatilag, hogy is mondjam, tényleg nem veszi észre, ha hibázott, amennyire én dekódolni tudom Péter véleményét, és egyet is értek vele bizonyos mértékig, mert ez egy output. Tehát kijön valami a te parancsod hatására, ami akkor az AI szerint helyes.
1: És ne arra, úgy valahol... én sokkal öltözragadtabb vagyok, tehát most...
2: Mert te használni akarod, tehát nem
1: igen,
2: megérteni.
1: Igen, tehát te megpróbálod megmagyarázni, hogy miért, meg akár Péter is, de akkor meg a másik miért tudja. Hát most már ugye erre is van példa, mert eddig elfogadtam volna, mert mindegyik elvérzett egy ennyire egyszerű feladatnál. De a Gemini már legalább tudja.
2: Hát az, hogy miért, ezt meg lehet az a magyarázni, hogy egyszerűen több olyan anyagból tanult, amiben szerepelt az anyám tyúkja. Tehát mázlia volt a Gemininek, vagy több az adatok a rendelkezésére, és ezért megtanulta azt is. De nem tudom tényleg, tehát most ez, én nem értek ennyire ehhez.
1: De én nem is akarok ennyire érteni ehhez. Én használni szeretném, amiről azt mondták, hogy jó. Hát akkor legyen jó. Most tudom, én vagyok a demagó.
2: Amiről azt is mondták, hogy hibázhat, és fontold meg. Tehát akkor itt a másik oldal.
1: Valóban, csak erre meg azt mondom, hogy nem állítottam túl bonyolult feladat elé. Nem egy valószínűség számítást kértem tőle, hogy nekem mikor lesz majd saját lakásom. Egyébként pofon egyszerű, soha. Viszonylag egyszerű erre válaszolni, de nem erre
2: kértem. Szerintem, ha megadtad volna az adataidat, ez sokkal egyszerűbben meg tudtam volna mondani, mint az anyám tyúkját elszavalni. Tehát kinek mi a bonyolult?
1: Gondolod?
2: Ha te adod neki, hogy mennyit keresel, mennyit fogyasztasz, átlagban egy adott hónapban, lakásárakkal, tehát ebbe például pont jó az AI. Pont az egyik olyan dolgot mondtam, amiben a legjobb.
1: Nem tudom, lehetséges. Én azt gondoltam, hogy az anyám tyúkja sem egy bonyolult feladat. Főleg azért sem, mert már verseket zenésítenek meg nagyon sokat, és nyilván ezekből ő tanul, vagy ez tanul, ugye azt mondják az okosok, hát akkor miért nem tanul?
2: Hát de pont nem a ChatGPT vezenésed meg a verseket, hanem teszem azt mondjuk a Sunóval.
1: De az nem de a ChatGPT-re támaszkodik egyébként?
2: Szerintem nem.
1: Nem? Tök
2: én
1: külön?
2: Nem hinném. Bár ezt nem tudom adatokkal megerősíteni, hogy a szöveggenerálást milyen AI-jal végzi, vagy milyen modellel végzi ez a pontos.
1: Na jó, ne is menjünk ebbe bele.
2: Ugye ez messzire is vezet.
1: Egyszerűen én csak azt gondoltam, hogy ez egy viszonylag egyszerű feladat. A magam kis csökött agyából így ez jött ki, de akkor lehet, hogy tévedtem. De köszönjük Péternek.
2: Köszi szépen. Ginny is írt nekünk, azt írta, hogy a múltkori adás, itt a múlt hetire céloz, nagyon izgalmas és jó volt, érdekes kérdések hangzottak el, hasznos dolgok hangoztak el, és neki nagyon tetszett az anyám tyúkás játék a Geminivel és a ChatGPT-vel. Folyt a könnyű a nevetéstől. Gondolom a ChatGPT-t hallgatva.
1: Mit mondod, hogy minden nap toj egy kakast, vagy?
2: Fú, én nem tudom végig már mit tojt össze nekünk a ChatGPT, de amit tojt, azt úgy lehet nevén nevezni, hogy szar.
1: Pontosan.
2: Erre nem létezik más kifejezés.
1: Jó, csak úgy éreztem, hogy az előbb megpróbálod felmenteni Péter levele nyomán, most meg, hát, nem, hogy is mondjam, telököd a sárba. Tehát nem, amit az előbb felépítettél, mint egy jó kőműves kelemen, most lerontottad.
2: A miértjéről beszélgettünk, és nem a végtermékről, ami szintén ugye végtermék, amit az előbb mondtam.
1: Az.
2: Tehát, hogy az miért alakulsz ez így, az egyik tudja, a másik miért nem, abban teljesen igazad van, meg az ember nyilván használná. Az, hogy hiba miért állt elő, mert ez egy hiba, hogy nem tudta, és a prompt más, hogy egy más idézett elő, az megint más. Én megértem, hogyha ez a helyzet, hogy miért nem tudja, hogy nem tetszik, amit tud helyette. Ugye hát nem tud, mert ezt ő találta ki.

0: És akkor ha már AI, Csabi is írt nekünk, Gininek, ő azzal köszönjük. Játszott egyet, köszi szépen, hogy megkérdezi a ChatGPT-t, hogy mit tud arról, akivel éppen beszélget. És hihetetlenül jól leírta Csabi érdeklődési körét, személyiségjegyeit, életkort megtippelte, persze kiemelte, hogy téves lehet a becslés, de mindent érvekkel támasztotta, hosszú elemzést írt. Miért lehet ez? Ez fontos erről beszélni, mert mindenki nagyon megrémül. A ChatGPT és néhány más AI esetén használható az úgynevezett memória. Ez általában az adott AI beállításai közt van, általában személyre szabás, vagy testre szabás, vagy akár így, hogy memória. És ez fontos, mert amennyire én tudom, ezt úgy kapcsolhatják be az emberrel, mint amikor az ember elfogadja ezeket a sütis beállításokat, vagy kijön egy felúró ablak, és akkor oké gomb, meg nem fordom el gomb, és rá klikkentesz, hogy elfogadom, vagy oké. Tehát nem nagyon szeretik, hogyha te ezt megváltoztatod, és igyekeznek úgy rábírni, hogy fogadd el, mert ez így biztos jó lesz.
1: Olyan, mint az adóbevallás?
0: Nem, ez annál azért kicsit bonyolultabb, meg nem is hiszem, hogy minden esetben jó. Lényeg a lényeg, a ChatGPT, a Gemini, meg még néhány AI képes arra az ott felhasználni fiókodban, hogy aki beszél vele, arról információkat gyűjtsön, még pedig úgy jelölte a beleegyezését adta a felhasználó, akár akaratán kívül is, vagy tudtán kívül is, mert csak hirtelen ráklikkentett, hogy ok. Ekkor összegzi a beszélgetéseket, sőt a ChatGPT-nél ez két lépcsős, tehát van olyan, amikor azt kapcsolod be, hogy beszélgetések hivatkozása, amikor csak a legfontosabb dolgokat jegyzi meg, a legfontosabb dolgokra emlékszik, de a ChatGPT olyat is tud, hogy az összes létező beszélgetésedre emlékszik, és ezekre hivatkozhat is. Ezért lehet az, hogy Csabiról releváns információkat adott. Ez persze kikapcsolható. Jó, most bele lehet menni abba, hogy valóban kikapcsoljuk-e, vagy csak azt kommunikálja a felhasználó felé, hogy nem ismerlek. Vagy nem emlékszem, és közben megjegyez. Ezt nem tudjuk sohasem a büdös életben, hogy mi az igazság, de maradjunk annyiban, hogy a publikus információk szerint ez kikapcsolható a személyre szabás opció.
1: Milyen jót mondtál, én is erre tippelnék, hogy csak azt kommunikálja felét, hogy kikapcsolta közben, jegyez mindent, hiszen a mai világban a legértékesebb dolog az adat.
0: És nekem is vannak kétségeim afelől, hogy ilyenkor ő zokszó nélkül mindent kitörül, és nem menti el sehova. De erre soha nem tudom bizonyítékot találni majd. Minden esetre.
1: Valaki... De majd egyszer kijön, emlékszel a Facebooknak a Cambridge Analytica nevű botrányára?
0: De régen volt. A neve ismerős, de most nem tudom hirtelen miről szólt.
1: Pontosan én sem tudnám elmondani szaknyelven, de az is, hogy ott rengeteg adatot kiadtak felhasználókról, őriztek és kiadtak felhasználókról olyan adatokat is, amihez a felhasználók nem járultak hozzá.
0: Magam is úgy vélekedem, hogy a ChatGPT azért tárol, hanem is az egészet, és nem csak a ChatGPT, tehát félreértés ne essék. De mondják, az internet nem felejt. Hát ezek se. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a leveleiket, gephaszcsapat@gmail.com.
1: Ez egy jó végszó volt itt zene előtt.
0: Igen, zenélünk előtt, aztán még jövünk vissza egy kicsit, mert hogy egyik kedvenc szoftverünk frissült, és gyorsan áttekintjük, hogy mi frissült benne rajta.
2: Kattintás vagy kuppintás? Gépház a megoldás.

Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.

0: műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Egy kattintásra öntől.
2: Kedves hallgatók, zene után folytatjuk az adást, mely a Gépház továbbra is. És Robi itt említette, hogy frissült az egyik kedvenc szoftverünk. Hát igen, van nekünk másik is, az a Jaws, de most nem az frissült, hanem az egyik, azaz az NVIDIA, mert hogy kijött a 2026.1, hát így a dátumot elnézve, hogy május van, lassan fél év, én azt mondom, hogy kicsit megkésve, legalábbis az elnevezést illetően, mert egy ideje már 2026 van, tényleg belegondoltatok már, hogy fél éve?
3: Mindjárt fél éve.
2: Lassan, igen.
3: Igen. Mindjárt a nyári műsorunk.
2: Igen, ez hihetetlen.
3: Mikor vagyunk
2: Szabira? Már ideje volna.
4: Na, dolgozom.
2: De addig is.
4: Azért meg kell dolgozni majd. Aztán
2: most ez következik, dolgozzatok, mert hogy mutatjuk az NVIDIA 2026.1-es verziójának újdonságait, változásait. Melyek ezek, fiatalok?
3: Az a rögök, volt, hogy milyen későn jött az NVIDIA 2026-as verziója. Hát persze, Jaws-hoz tényleg később, mert már 25 novemberében kijött a 26-os Jaws verzió, szóval azt nehéz überelni.
2: Igen, ez valóban így van. Na de fél évkor kihozni, az meg nekem egy kissé későnek tűnik.
3: Két szélsőség.
4: Mint az iOS, ott is 25-ben jött ki a 26-os verzió, úgyhogy ja.
3: Hát az NVIDIA-nál nem kapkodták el. Amúgy érdekes, mert amire én emlékszem, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy 5-6 évvel ezelőtt is, egy évben 4 fő verzió volt, most hogy már csak 3 van. Nem biztos, hogy ez baj, tehát nem kell annyi fő verzió egy évben. Ugye jó, fő verzió az jó, mondjuk úgy, hogy egy évben egy van, de akkor 4 fő alverzió volt, hogy így mondjam. Most hogy már csak 3, tehát 26.1.2.3 valószínűleg így, ez, de régebben mindig volt 4-es, tehát évszám, és 4 verzió jött ki egy adott évben, plusz az adott frissítése, de azok már tényleg alverzió.
2: Kedves hallgatók, a mai műsorból ezt a szót tegyék el.
3: A fő alverzió. De milyen, hogyha megfolytanom, és alfő verzió lenne, vagy az alfő az majd, mint az algyő. Kedves hallgatók, én értem. Önök nem értem?
4: De alföldjő, jó van.
2: Nekem az algyőkér jutott eszembe.
3: De ne céljozgass itt senkire. Még bántod a Mátét?
4: Vagy a Robit?
2: Nem fogom megmondani, kire céloztam, kedves Robert.
3: Hát akkor nézzük, áttekintjük az NVIDIA 2026.1 fő újdonságait. Hát például áttekintjük Mátéval. Parancsolj, Máté!
2: Így értettem az előbb, tudok, hogy dolgozzatok.
4: Az tíved várható volt így előbb-utóbb. Az a lényeg, hogy az NVIDIA 2026.1-es verziója már nem működik 32 bites Windows
2: újdonság
4: rendszereken.
3: 32 bites?
4: Bocsánat. Bizony. Hát eleve...
2: Megháborodok.
4: A Windows 11-ből már eleve ki se jött 32 bites változat, tehát ez a Windows 10-es gépeket érintett, illetve most már a Windows 8.1 sem támogatott ebből se a 32, se a 64 bites változat. Már nem tudom, hogy bárki használ-e manapság Windows 8.1-et, de most már a 2026.1-es verziótól kezdve a minimum Windows az a Windows 10.
3: És abból is a 64 bites. Legújabb verzió. A 22H2.
4: Bizony.
3: És abból is a 64 bites. Ahogy mondja Máté. Mert nyilván a következő lépés az lesz, hogy a 10-et is elengedik majd, de az nem most lesz.
4: Hát előbb-utóbb igen, érdekesek például a Freedom 32 bites rendszereket már a Jaws-ban korábban elengedett. Tehát a 2022-es Jaws, illetve képernyő nagyító szintjén a Zoom Textből is a 2022-es volt, ami még támogatta a 32 bites Win10-et. Szóval azért az NVIDIA kicsit tovább kitartott ebbe.
3: Ugye ez most már nem nagy veszteség, tehát tényleg a jó pár éve ezelőtti gépek is képesek 64 bites rendszer futtatására, minimum 4 GB RAM, ami ehhez ugye kell, bár 2 GB-tal is elindul például a Windows 10 64 biten, de jobb, ha ezzel nem kísérletezünk, mert borzasztó.
4: Az amíg érdekes egyébként itt a támogatások megszűnése kapcsán, hogy ugye mi 2022-ben foglalkoztunk egy ARM-es Windows géppel, Windows 10-es. Acer géppel, ugye, akkor az, ami Windows 10 futott. Most az a helyzet, hogy a 2026.1-es NVIDIA az ARM-es Windows 10-zel már nem működik. Tehát áremes Windowsból már a 11-es kell a 2026.1-es NVIDIA-hoz. Ez érdekes. Vajon miért van így?
3: Igen, mivel a technikai feltételei voltak, nem biztos, hogy ennek örülünk. Bár tény, hogy nem olyan elterjedt ugye az áremes Windows 10, és a 11 is éppen hogy csak kezd elterjedni. Fontos persze az is, hogy a 2025.3-as NVIDIA letölthető az MVXS oldaláról, tehát ez nem azt jelenti, hogy most akkor az NVIDIA lejárt, és mindenkinek ezt a legújabb verziót kell használni. A szerencsére az NVIDIA tökéletesen működik régebbi verzióiban is, és ezek nem is online telepítők, tehát hogyha valakinek megvan 25.3-as telepítője, az teljesen offline, nem úgy, mint például a Joe's-nál, bár ott is létezik offline telepítő, ez fontos, csak alapban nem az jön le. Az NVIDIA-nál viszont igen, tehát ezeket meg lehet őrizni, nekem még megvan egyébként az utolsó XP támogató NVIDIA, talán 2017.3-as
4: talán. Bizony.
3: Igen.
2: Adódhat a kérdés, ha már Máté feltette a 8.1-nél, hogy kihasznál ma már XP-t. De egyébként egykor volt Suhaj Misi a vendégünk, és ő elmondta, hogy még nagyon sokan.
3: Meg ki tudja, igen, tehát még az ember sok gépnél megfordul segíteni.
4: Hogyne. Tehát még az inforaportára le is tölthető a 15-ös Joe's, legutolsó XP kompatibilitás Joe's, úgyhogy biztos, hogy még sokan használnak.
3: Jó, ha ezeket az ember megőrizgeti, persze ez, de sokan vitatkoznának így velünk, hogy ez milyen marhaság, meg milyen kocka dolog, de hát mi már csak ilyenek vagyunk.
4: Én Windows 98-hoz kiadott 6.20-as Joe's-t is megőriztem.
2: Na jó.
4: Néha nosztalgiázni egy kicsit. És miért?
2: Azt mondjátok inkább,
4: ja, igen,
2: hogy milyen újdonságai vannak az NVIDIA-nak, mert eddig körülbelül olyan, mint hogyha úgy ajánlottatok volna éttermet, hogy menjél be, szarok a kaják, bunkók a pincérek, de minden jó lesz. Tehát most elmondtátok már, hogy mire nem jó az NVIDIA, lehetne esetleg valami kettcsináló, mielőtt még itt mindannyian öngyilkosok leszünk?
3: Na mondok egy kettcsinálót, én már régóta vártam ezt a funkciót, most nem akarok mindentalan Joe's-zal összehasonlítani, de ott már nagyon régóta van. Lényeg a lényeg, hogy az új NVIDIA, a 2026.1-es már beállítható úgy végre, hogyha a helyes...
2: Tudom, hogy olvassa a cikkeket, meg ugráljon köztük. Ezt az előbb meghalt.
3: Biztos ez is most került oda. Igen, de... De az is beállítható, hogyha be van kapcsolva a helyesírás ellenőrző funkció, tehát a kompatibilis alkalmazásokban jelzi a helyesírási hibákat, akkor végre ezt hangjelzéssel is tudja tenni. Tehát nem azt mondja, hogy elírt vagy gépelési hiba, mikor ráfókuszálunk az adott szóra, hanem egy hangjelzést játszik le, tehát a felolvasás maga az nem szakad meg, és nem jön ki az adott fókuszból, szerintem ez baromi jó. Tehát hogyha egy szöveget korrektúrázol, például Wordben, akkor sokkal-sokkal gyorsabban haladhatsz így.
2: Na végre, ez tetszik.
3: Ez egy óriási dolog. Az NVIDIA most már támogatja a 64 bites SAPI beszédszinalizátorokat is. Igen, mondjuk most már nincsen tél, tehát nem kell sál meg SAPI. De hogy bocsánat, ez most ezért elásom yes. magam. Tehát támogatja, ami nagyon jó, mert idáig csak a 32 biteseket támogatta. Örömhír viszont, hogy ezzel párhuzamosan nem szűnik meg a 32 bites SAPI beszédhangok támogatása. Tehát most gyakorlatilag külön be lehet állítani, ott van a hangprofil listában, ugye Control Caps Lock S alap esetben, hogy SAPI 32 bit, SAPI 64 bit, ott a Windows One Core, ami a Szabolcs hangot működteti, akár a Vocalizer, hogyha az is telepítve van. Tehát ezek most működnek, nagyon jó, hogy már külön 64 bites is van. Fontos viszont, hogyha valaki ilyen SAPI alapú beszédhangot használt, és használt esetleg kivételszótárat hozzá, hangkarakter kivételszótárat, az viszont tönkre megy, mert hogy új csoportosításba kerül az adott beszédhang, annak függvényében, hogy 32 vagy 64 bites-e, tehát a korábbi 32 bitesnél a hangkarakter kivételszótára eltűnik, megszűnik, tehát újra be kell állítani a kivételeket ilyen formán, ez fontos. Beépítésre került továbbá ez a MATCAT, ez a matematikai tartalomolvasó. Ugye ez most annyira nagyon belemennénk, az arra szolgál az NVIDIA-ban, ideig bővítménnyel működött, most meg beépítésre került, akár csak korábban a távvezérlés, szerencsére. Tehát amikor bizonyos matematikai műveleteket az kompatibilis dokumentumoknál létrehoztak, azt tudja olvasni. De ugye a Joe's is képes, csak az egy másik szabványt használ, annyira én tudom. Nem a jeleket mondja, mint matematikában, mint egy másodfokú egyenletnél, hogy csillag, meg mit tudom, per, meg mi egymás, hanem rendesen elolvassa, mint ahogy egy matematikai műveletet felolvasnál. Tehát osztva, szorozva, háromnegyed, mit tudom én, törve, stb. Erre szolgál ez. És ez most már beépítésre került. További újdonság, ez is jó szerintem, hogyha valamelyik OCR motorral, például a Windows beépített motorjával, kérünk az NVIDIA-tól egy optikai karakterfelismerést, alapban ugye az NVIDIA gomb R szolgál erre, akkor most már be lehet állítani, hogyha elkészült a művelet, akkor történjen magától a felolvasás, tehát egyfajta automatikus folyamatos felolvasásba lépjen az NVIDIA. Ez se volt idáig, szerintem ez is tök jó.
2: Szerintem is, meg amit mondtál, hogy az R billentyű szolgál erre. Mintha ezt eddig nem tudtuk volna, hogy az R billentyű erre szolgál.
3: Van a Braille fejlesztések is, tehát a Braille kijelzők tekintetében. Például a Braille kijelzők most már akkor is működnek, hogyha a felhasználó az úgynevezett UAC képernyőn van, tehát ilyen biztonságos képernyőn, amikor például jelszót kér az operációs rendszer, vagy engedélyt kér az operációs rendszer valamire. Elvileg korábban itt nem működtek a Braille kijelzők, most már működnek a Braille kijelzők. Tök jó. Távoli hozzáférésnél, tehát távvezérlésnél a helyi gép üzenetei is megjelennek most már a Braille kijelzőn, hogyha ezt kérjük. És böngésző módban a helyesírási hibák listaelemek száma most már szintén megjelenhetnek a Braille kijelzőn, hogyha ezt szeretnénk. Van egy érdekes, hát ilyen motorászat alatti újdonság, de fontos megemlíteni, hogy vannak olyan weboldalak, amik olyan információt is tartalmaznak, amelyeknek a szélességük vagy magasságuk nulla. Ezeket nem lehet látni. Tehát szemmel nem láthatóak, mert nincsen terjedelmük gyakorlatilag. De pont azért, hogy szemmel nem láthatóak, ezért szokták arra használni a fejlesztők, ezeket a webfejlesztők, olyan információkat rejtsenek így el, amelyek pont hogy képernyőolvasó szoftverek számára relevánsak. Tehát látni nem kell őket, mert látó felhasználók számára gyakorlatilag nem adekváltak, de képernyőolvasóknak meg fontosak. Na ideig az NVIDIA ezeket nem kezelte jól. Most már jól kezeli, tehát felolvasásra kerülnek ezek is. És ez tök jó. Chrome-ban is például. További újdonság, hogy az NVIDIA beállítások panelén az ablakban megjelent egy új menüpont, adatvédelem és biztonság néven. Ez idáig nem volt itt, ez fontos. Gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy új beállításot kapott az NVIDIA, csak átkerült néhány dolog ide. A legfontosabb, hogy ide került a képernyőfüggöny, mint ilyen, tehát nem a vizuális kategóriában van már, hanem itt. Itt lehet a képernyő elsötétítést be, illetve kikapcsolni. Itt lehet állítani a naplózási szintet, illetve azt, hogy az NVIDIA küldjön-e a felhasználásról névtelen statisztikákat, és ezeket elküldje esetleg az NVAccess-nek. Az is fontos, hogy a képernyő függöny, mint ilyen, vagy képernyő elsötétítés, az már nem profilhoz kötött. Ugye idáig az volt, az NVIDIA-nak ugye vannak profiljai, ami azt tette lehetővé, hogy az NVIDIA egész máshogy tudott viselkedni mondjuk Excelben, mint egyéb applikációkban. Tehát csináltunk egy Excel profilt, ott bekapcsoltuk, hogy mondja a táblázat koordinátáit, hogy A1, B3, stb. Ott mondta, de a böngészőben például nem, mert ott meg zavaró, ott nem mondja. Tehát ez egy óriási dolog, de idáig a képernyő függöny, mint ilyen, szintén profil függő volt. Tehát volt egy Excel profilunk, az előző példánál maradva, ahol a képernyő függönyt mondjuk kikapcsoltuk, de alapban bekapcsolva használjuk, akkor az Excelben kikapcsolva is maradt, de minden más alkalmazásban visszakapcsolt a képernyőfüggöny.
2: És ezt miért vették ki?
3: Hát igen, ez egy érdekes dolog. Nem indokolták meg, hogy most az történt, hogy ez nem így van ettől kezdve már, hanem a képernyőfüggönyt nem lehet profillal szabályozni ettől függetlenül, hanem ahogy bekapcsoltuk, az úgy marad, ameddig ki nem kapcsoljuk. Szerintem azért vették ki, de ez csak az én véleményem, mert hogy ha használunk profilokat, és kapcsoljuk a képernyőfüggönyt, könnyen megeshet az, hogy nem vesszük észre, hogy a képernyőfüggöny mondjuk kikapcsolt. És abban a hitben gépezünk tovább, hogy a képernyő sötét, vagy el van sötétítve. Lehet, hogy ebből esetleg anomália.
2: Okay, de hát te állítod be a profilt, hogy hol sötétüljön el és hol ne.
3: Hát igen, de...
2: Jó, akkor ennyi erővel mondtad az előbb, hogy a cella koordinátákat például az Excelbe mondja be máshol meg ne. És hogyha véletlenül azt állítod el, akkor ennyi erővel csak... ez is megszűnhetne.
3: Értelek, talán egyet is értek félig meddig, annyival érvelnék az NVAccess mellett, hogyha viszont az Excelnél átállítod, ott feltűnik és megoldod, de lehet, hogy itt csak úgy tűnik fel, amikor az adataid már kikerültek. Tehát, hogy az adatvédelem erősebbnek bizonyul, mint a testre szabhatóság. Mert te azt mondtad, hogy nem akarod, hogy olvasható legyen az, amit csinálsz, de így olyan helyzetbe kerülhettél akaratodon kívül, hogy mégiscsak olvasható. Csak te erről nem szerzel tudomást, csak már akkor, amikor teljesen fölösleges, mert már megtörtént az incidens.
2: Oké, akkor mondok egy másik példát, megpróbálok egy hétköznapi példát mondani, és nem teljesen elrugaszkodva ettől. Irodai környezetben nyitva van az Excel, és én kikapcsolom a képernyő elsötétítést, hogy igenis transzparensen lássák, hogy én dolgozom. Na de amikor véletlen át akarok ugrani egy pillanatra egy messenger ablakba, akkor igenis sötétüljön el. Azért az adatvédelemnek van egy másik oldala is, tehát oké, véletlenül bekapcsolva marad, de véletlenül ki is kapcsolódhat, vagy fordítva. Tehát igen, de... ne lássák az én messengeremet, ha én egy pillanatra átmegyek, mondjuk az Excel táblámat, vagy irodai szoftveremet meg igenis lássák.
3: De hogyha ahhoz szoksz hozzá, hogy a képernyőfüggöny mindig kizárólagosan a te határozott billentyűleütésedre változik, akkor ezzel hosszú távon jobban jársz, én szerintem.
4: Szerintem is egyébként, hisz, hogyha minden alkalmazásnál külön kell neked kapcsolgatni, akkor mindenhol be kell állítanod, ahol mondjuk nem akarsz, vagy épp akarsz képernyőfüggönyt. Szerintem nekem legalábbis ez így tetszik, hogy egységes lett. Nem is tudom, hogy Joe-nál például
2: pont ti vagytok mindig a paraméterezhetőség mellett, és most amellett érveltek,
4: de paraméterezhető.
2: Hogy valami nem paraméterezhető, komolyan.
4: Beállítasz hozzá egy billentyű parancsot, és bármikor tudod kapcsolgatni.
2: De én nem bármikor akarom kapcsolgatni, hanem beállítani, hogy az irodai szoftvereknél ne legyen képernyőfüggöny, minden másnál meg igen.
4: Oké, de amikor iPhone-ozol, akkor is egyszer bekapcsolod a képernyőfüggönyt, és utána az minden.
2: Most ne hozz nekem olyan ellenpéldát, ahol ez még nincs meg. Remélem ott is egyszer megoldják, de a telefon az egy sokkal személyesebb dolog, mint egy számítógép.
4: Hozhatnám neked is példának, ott is ugyanígy volt mindig, hogy globálisan kapcsolgatod a képernyőfüggönyt. Tehát Joe-nál most ezt nem tudom, hogy van, sajnos.
2: Oké, de hogyha van előtted két pékség, most nagyjából ezt hozod. A baloldali pékségnél ócska a kifli, a jobb oldaladon lévő pékségnél meg jó, akkor ennyi erővel a jobb oldaladon lévő pékség is gyártson ócska kiflit?
4: Szerintem megszokás kérdése. Ez.
3: Hogyha van egy Excel, amit meg akarsz mutatni valakinek, képernyőfüggönyt kikapcsolod, megnézi, közben te bezárod, a képernyőfüggöny visszakapcsol, elfelejted, hogy az Excel-nél kikapcsolva hagytad, aztán kinyitsz egy másik tálazott valamikor, amit nem akarsz mutatni senkinek, de a képernyőfüggöny mégis kikapcsol, mert korábban kikapcsoltad.
2: Lehet, hogy én vagyok a hülye, de nincsenek titkos Excel-eim.
3: Hát ez már a te magánügyed, hogy vannak-e, attól, hogy másnak lehetnek.
2: Na de az is az én magánügyem, hogy erre figyeljek.
3: De sokkal egyszerűbb arra figyelni, hogy a képernyőfüggöny mindig a te billentyűleütésedre változik. Nem profillal, nem mi egymásra. Én szerintem ez így a jó.
4: Szerintem is.
2: Szerintem kár, hogy kivették.
3: Kedves hallgatók.
4: Hát akkor így a fejlesztőknek, hogy ezt tegyék választhatóvá.
3: Lehetne, igen, tehát az működő lehet, hogy választható, hogy hogy működjön. Azzal kiegyezhetünk.
2: Oké, ezzel kiegyezünk, hogy lehessen akkor, hogy globálisan mindig vagy profilokhoz kötődő legyen. De ezt is én hadd döntsem már el.
3: Figyelj.
2: Ti mondjátok mindig, hogy milyen ócska ez és ez a szoftver, meg már nem lehet a frissítéseket elhalasztani, meg tudom, most újra el lehet, zárójel, de hogy helyettünk döntenek. Tessék, most itt van, helyettetek döntenek, és ti ennek ilyen eztek.
3: Szerintem pont akkor dönt helyettem, hogyha egyszer egy bizonyos, de több a hiba lehetőség, az én saját hibázásom.
2: De azt te állítottad be, nem helyetted dönt, te paraméterezted. Hát társd már magadat annyira alkalmasnak, hogy
3: de
2: paraméterezni pont, tudsz
3: egy ilyet.
2: Nem
3: veszem észre a paraméter változását, mert nem látom a képernyőt, mások meg igen.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, a képernyő elsötétítésnek van hangja.
3: Hát van egy ilyen kis fittyenés.
2: Tehát arra is tudsz figyelni.
3: Nem, kedves hallgatók, ebben nem egyezünk.
4: A felhasználói szokások. Én ha egyszer kikapcsolom, akkor azt nyilván
3: nyugodtan
4: így is szeretném tartani.
3: Írják meg a véleményüket. Ez egy tök jó téma egyébként.
4: gabhatrabatkuk@gmail.com
2: Álljanak mellém. Na, milyen újdonságok vannak még, amennyiben vannak? Drága.
3: Ami fontos még, ez már inkább megint kompatibilitás, mint újdonság. A bővítmények kapcsán. Vannak még változások. Nagyon sok bővítmény nem kompatibilis a 2026.1-es verzióval. Nagyon sok bővítmény frissült is már, de még nem mindegyik. Fontos, hogy egy jó ideje már, és ez még tök jó változtatás volt annak idején, hogy a nem kompatibilis bővítményeket is engedélyezni lehet. Tehát ott van menüben, hogy engedélyezés a kompatibilitási problémák ellenére. És most is vannak olyan bővítmények, amik...
2: Itt vannak ilyenkor... kockázatok, azért ezt mondjuk el,
3: igen,
2: hogy ez saját
3: felelőssége. Hibára futhat, meg instabilá teheti az egész NVD-t, most is ez történhet. De most sokkal több bővítmény vált inkompatibilissá, még akkor is, hogyha engedélyezzük. Ez nem jelent tényleg helyes, vagy egyáltalán bármilyen működést nem jelent. Úgyhogy nagyon fontos, hogy nézzük át a bővítményeinket, erre a frissítés figyelmeztet egyébként, amikor az NVD-t frissíteni akarjuk, akkor jön a figyelmeztető ablak, hogy ezek a bővítmények nem kompatibilisek. Nézzük át őket, és érdemes lehet várni a frissítésre, most ha a bővítménykezelőbe érkezik, vagy hát az kezeli a frissítéseket. Tehát nem muszáj átváltani ilyen hamar a 26.1-es verzióra, meg lehet várni, amíg a bővítmények frissülnek, és akkor már biztonságosan átválthatunk az új verzára.
2: Azt azért megjegyezném, hogy szerintem az NVIDIA bővítménykezelője fantasztikus lett. Ezt nagyon szeretem.
3: Baromi jó, nagyon jó, hogy mondod, mert a bővítménykezelőben is történt némi változás, hogyha az adott bővítménynek van ilyen úgynevezett hát changes, újdonságok része, a changelog, akkor meg lehet nézni telepítés előtt. Tehát, hogy még az újdonságok. Ezt korábban nem lehetett megnézni. Max a súgóját, de lehet, hogy még az se. Mindegy, szóval ezt most már meg lehet nézni, és ez jó. Lehet tudjuk dönteni, hogy frissítünk-e.
2: Igen, csak erről meg az jut eszembe, hogy annó azt mondták talán az App Store-ban, hogy a fejlesztőknek kötelező lesz a changelogot frissíteni, és nem mindig ugyanazt kiírni, és ezt ide is beleírni az újdonságokat, és ezt kezelni. Ahhoz képest azt látom, hogy minden nagy és kis alkalmazás fejlesztő ezt magasról.
3: Hát... persze, ki lehet mindent kerülni. Itt csak garancia arra, hogy amit látok a changelogban, az a legfrissebb verzióra vonatkozik.
2: Hát a opció. YouTube-nak a több cicás videó, az már szerintem legalább 5-6 éves. Semmi fejlesztés.
3: Benne van a changelog, vagy több cicás videó van?
2: Igen, hogy új fejlesztések, meg mit tudom, és több cicás videó. Igen.
3: Atya világ. Ezt soha nem is néztem.
4: Meg folyamatosan az van, hogy jobbá teszik az alkalmazást folyamatosan.
3: Látom.
2: Mindig tölts el a legfrissebb. Igen.
3: Egyre jobbá.
2: És ezek vannak már ilyen 6-10 éve. És senki nem ír oda semmit. És az App Store pont ennek megelőzésére egyszer volt egy ilyen ajánlás vagy figyelmeztetés a fejlesztők számára, hogy aki ezt nem frissít és nem kezeli, annak az alkalmazása eltűnik az App Store-ból. Nem tűnt el. Semmi változás nem történt. Csókolom.
3: Igen, itt mondjuk nem is ígér semmit az NVIDIA ügyvédkezelője, se a fejlesztője, csak az, hogy megtekinthető, az, hogy milyen információk szerepelnek.
2: Világos, nem is erre akartam utalni, csak inkább arra, hogy ez mennyire hasznos, vagy nem, hát, nem biztos, ja. Hogy...
3: ez is.
2: Tehát papíron jól néz ki, meg tök jó, hogy megnézhetjük, csak ki lesz-e töltve? Erre próbáltam célolni.
3: Hát ezt mindenki meg tudja nézni a kedvenc bővítményeinél.
2: Ma úgy látszik, ilyen kekec vagyok.
3: Elképzelhető. Úgyhogy menjünk is, mert eleget kekezkedtél ma már.
2: Máté, részedről is mehetünk?
4: Mehetünk, igen.
3: Na, tessék, elege van belőled, neki is.
2: Kedves hallgatók, amennyiben önöknek is elege van belőlem, akkor elmondom, hogy jövő héten jövünk, most pedig elbúcsúzik önöktől az az ember, akinek a prompt kapcsán az jut eszébe ezentúl, hogy parancs, nem pedig, hogy kérés, Rauch Róbert!
3: Én eszembe jut a prompt kapcsán, a parancs meg mi egymás, az is eszembe jut, mert annyi minden van. Kérdés hallgatók, búcsúzik önöktől az az ember, aki hozzám hasonlóan módszeresen megőrzi a régi telepítő programokat, ki tudja, hogy mire lesz jó címszó alatt, és valamire mindig jó, mint ő maga, Szakács Máté.
4: Valamire.
2: Az R betű például erre jó.
4: Igen. És búcsúzik önöktől az örök, kekeszkedő, értetlen Bojtor Zoltán.
2: Tökre igazam van, milyen kekeckedő, milyen értetlen. Hát ne haragudjatok már, eddig amellett érveltetek, hogy mindennek legyen kapcsolója, meg minden legyen paraméterezhető.
4: Mert hát nem értelek.
2: Mert ti akarjátok állítgatni, most meg megszüntetnek egy beállítást, és akkor ti ennek tapsoltok, ne ennyetek a fenébe.
3: Köszönöm, hogy végezz a műsornak, és mi erről fogunk beszélgetni itt még itt a
4: gebfaszcsapatkukat.
2: Nem fogok veletek beszélgetni.
4: Írjön a kedves hallgatók, tegyék helyére Zolit, gebfaszcsapatkukat.gmail.com.
3: Vagy minket. Igen.
2: Tegyék helyre okay. Ezeket, hát komolyan mondom, hát eddig mást mondtak. Legyen jó hétvégéjük, legyen kellemes a hetük, és igenis, hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi, meg pápá, meg viszont hallása, meg minden. Komolyan
4: szevasztok.
2: Mondom. Szevasztok.
4: Szevasztok. Hello.
2: Viszontlátásra. Hello.
1: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
5: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adó vagy nem adó, adó.
7: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: A magyar élsportban egyre inkább elterjedt, hogy a sportolók felkészülését nem csak egy edző, hanem egy komolyabb tím koordinálja, melyben gyakran egy mentáltréner is helyet kap. Kenyeres András, coach, a magyar férfi vízilabda válogatott mentáltrénere legújabb könyvében segítséget nyújt azoknak, akik pozitívan szeretnék megélni az élsport mindennapjait. A Győztes Gondolkodás című könyv szerzőjével a sportolókkal való munkásságának sajátosságairól, tapasztalatairól Balázs Zsanett beszélgetett.
10: András, hogyan képzeljük el ezt a munkát? Egyénileg ül le minden csapattaggal és beszélik át adott esetben a különböző problémákat? Vagy pedig vannak csapatbeszélgetések, tréningek?
11: Nagyon jól mondja, minden ebből előfordult. Én alapvetően a legtöbb időt, ugye hát én most a magyar férfi vízilabda válogatottal kapcsolatban tudok példákat mondani elsősorban. Itt én a szövetségi kapitánya dolgozok, tehát ahol stratégiát alakítunk ki, hogy mit szeretnénk a csapat összetétele, hogy nézhet ki, milyen emberek lehetnek jó bizonyos pozícióban, kik esetleg kevésbé, és itt hangsúlyozottan kiemelem, hogy én nekem nem a vízilabdához kell értenem, ahhoz megvannak a szakértő emberek, akiknek ezzel foglalkozniuk kell, hanem elsősorban az emberi oldalról nézve. Tehát énnek a legtöbb munkát egyfajta tanácsadóként vagyok a csapatnál, a Vesz Tamással dolgozunk együtt, és nyilván előfordulnak is előfordultak olyanok, hogy egyénibe dolgozok egy-egy játékossal, amikor arra szükséget látunk, vagy mi, vagy épp a játékos kér, hogy beszélgessünk. Voltak és lesznek is biztosan példák még ilyen úgynevezett workshopokra, amikor együtt van bent a teljes csapat, és velük dolgozunk, illetve van olyan is, hogy bizonyos játékosokkal nem foglalkozom. Tehát nagyon fontos, hogy látni kell, hogy kell egyfajta nyitottság ezzel a területtel kapcsolatban. Tehát, hogyha valaki nem nyitott ezen a területen, akkor ott hiába dörömbölünk az ajtón, nem is nagyon fogunk bejutni.
10: Hogyan tudja kialakítani a bizalmi kapcsolatot a játékosokkal? Hiszen ők is, a játékosok is pontosan tudják azt, hogy a beszélgetés után az edzővel is leül beszélgetni. Ez nem okoz zavart a jó kommunikáció kialakításában?
11: Tehát ez két különböző dolog, amikor stratégián beszélgetünk, vagy éppen olyan dolgokat beszélgetünk, ami a szövetségkapitánynak fontos kérdés, ez is más, amikor egyéni problémákkal foglalkozunk. Tehát nekem akkor se nem jogom, se nem dolgom, és szerintem ez a coaching szakmában ez alapvető dolog, hogy ezt én nem osztom meg. Tehát nyilván ez a bizalomnak létre kell jönnie, ezt nyilván egyénenként függ, hogy mennyire tudunk kialakítani ilyen bizalmi kapcsolatot, de úgy érzem, hogy sok emberrel sikerült kialakítani, ha fejlődni akar, előre akar lépni, nem csak a játék technikai tudását is, hanem mentális részét is nézve, akkor ez egy nagy segítség tud lenni.
10: Mi történik akkor, hogyha egy-egy ilyen beszélgetés után jól halad, minden az egyéni jól teljesít, a csapat is jól teljesít, aztán az egyén teljesítményében visszaesés történik.
11: Nagyon fontos elemezni, ha foglalkozok és dolgozok az egyénnel, hogy honnan jön a probléma. Simán előfordulhat is, ilyet látunk példát, hogy magánéleti probléma van. Tehát, hogyha magánéleti probléma van a játékos esetében is, ez kihat a játékra, hogyan tudjuk a kettőt elválasztani, és úgy dolgozni, hogy a magánéleti problémán is elinduljon a megoldás felé, de mondjuk az ne hasson ki a játékára. Az erre volt többször is példa, hogy ezzel lehetett dolgozni, és ezért szerintem jól is sikerült, de mindig minden egyes történet más is más. Erre sincs recept, sajnos. Ha lenne recept, akkor mindenki alkalmazná, és ez egyszerű megoldható problémakör lenne. Egyénenként kell nézni a problémaköröket, és egyénenként kell a megoldás irányába indulni.
10: A megoldás irányában való eljutás, vagy a megoldás, a helyes megoldás kialakításában segít a Győztes Gondolkodás című könyve. Miért választotta a kifejezésmódnak ezt a formáját, hogy 11 pontban foglalja össze mindazokat a irányelveket, iránymutatásokat, amit akár a sportolók, akár pedig a civil életben mindannyian hasznosíthatunk.
11: Nagyon egyszerű is lehet igazából a válaszom. Ugyanis amikor beszélgettem én, nem feltétlenül csak a válogatott környéken, hanem egyéb területeken, mondjuk szülőkkel, vagy gyerekekkel, hogy igen, hát nem lehet mindenkinek azért mentáltrénere. Nincs mindenki a magyar válogatottban, azért láthatjuk, és sokkal több sportoló nincsen válogatottban, vagy olimpián, és ők akkor mit csinálhatnak, ha nincs ilyenre, és akkor melyik könyvet vehetik le a polcról? És én megmondom őszintén, senkit sem bántva, de én nem nagyon tudtam mondani egyetlen egy olyan könyvet sem, amely elegyíti azt a tudást, amelyet egyetemek, komoly kutatások hoztak létre, és már rendelkezésre áll, azzal, hogy ez egyfajta érthető, egyszerű nyelven közel adva sportolóknak, vagy éppen segítőiknek, itt gondolok edzőkre, vagy a szülőknek. Én azt gondolom, hogy olyan távolságban volt, és még mindig van a tudomány felhasználóktól, hogy ez aki tudja, szerintem kötelessége is ezt a távolságot csökkenteni. Én ezzel próbáltam meg a könyvemben ezt több mint 300 cikk könyvfeldolgozása van mögötte, és egy olyan nyelvezetté alakítani, amiben ne a latin tudás, ne a tudományos nyelv világa legyen elsődleges fontossága, hanem maga a sportoló. Nekem ez volt a megközelítésem ez a könyvben. Az, hogy 11 pont lett, megmondom, hogy ez végül 11 lett. Nem ebből indultam ki, hogy a 11 számba bele kell kerüljön. Ez is egyfajta struktúrátságra próbál utalni, mert én nem gondolom, hogy ez a könyv feltétlenül olyan lenne, hogy ezt mondjuk az első oldaltól mondjuk a 280-ig végig kell mindenkinek olvasni. Simán képzelhető, hogy valakinek a 6-os pont fontosabb az életében, valaki a 4-es, de akkor, hogyha belapoz, tényleg kaphasson valami olyan muníciót, ami segítheti a problémájában, vagy éppen a fejlődésében. Ez volt, amit a szem előtt tartottam. Nekem biztosan segített rendszerezni az én gondolataimat is, mert nem feltétlenül könnyű egy ilyen könyvet megírni, hogy az hatékony is tudjon lenni.
10: Sikerült elérni a teljességet ezzel a kiadvánnyal?
11: Én azt gondolom, amit rövid távú célként magamnak megfogalmaztam, felépítettem, azt sikerült ebbe beletenni ebbe a könyvbe. Évek fogják eldönteni, hogy a másik cél, hogy eljusson a közönséghez is, hogy tudják használni, hogy mennyit tudott működni. Egyre jók a visszajelzések. Nagyon érdekes, hogy nem csak sportterületi használhatók ezek a dolgok is, hogy mennyire erősen jönnek a visszajelzések. A sportterületén kívülről is emberek, hogyha kiveszik belőle a sportpéldákat, akkor igazából üzleti életre, magánéletre is használható tippek, ezek a gondolatok vannak ebben a könyvben.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: árnyék a sziklában várnak ránk. Mondjuk oda messze van a West Balkán. Mekkora már megint a tömeg nyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a park.

sör érnéz. Hozzá van nekem is, itt van pénz. És hozzá egy traubit is, itt egy tízes. Sosis nálam kisebb, ezzel fizes. Mit ivott a Feri? Két fél úrikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit ivott a

A vendéglistán mindenki ott van, kivéve az István, a fene egyen meg. Hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fédi meg a Grassis Green és a Gőzlán Prüdi, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

0: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban, egyre többször bántalmazzák a kalauzokat, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
1: Hobbi Rádió.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
1: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
1: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió!
3: A jövedelemadó vevő.
2: Társadalmi célú közleményt hallotta.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Kedves hallgatóink, gondolom nagyon sokan szeretnétek tudni, hogy hogyan készül a sör. Itt tehát kedves barátommal, Helle Maximiliánnál. Szia!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: És a kedves kalózunkkal, Falkas Mátéval a Fehér Nyúl sörfőzdébe jártunk. Ez egy kisüzemi sörfőzde. Akkor légy szíves, a sörfőzdéről beszélj egy kicsit.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is Farkas Máté vagyok, köszönöm a felkonferálást, a Fehér Nyúl márka nagykövete. Itt vagyunk a Soroksári út 110-112-es szám alatt, egy régi harisnya festőüzem teljesen átépített épületében. 2017-ben kezdtük meg itt a termelést, előtte itt azért ez az épület már eléggé elhanyagolt állapotban volt, mint itt a Soroksári úton a legtöbb ilyen üzem, ugye ezek elég sok minden bezárt itt ugye az elmúlt évtizedekben. Tehát a falakon kívül tulajdonképpen mindent a nulláról építettünk fel. Legyen szó itt az irodáról, a különböző kommunális helyiségekről, és hát a lényegről, a főzőházról, illetve az elrésztő térről. Tehát itt a padlóburkolatot cserélni kellett, hogy az üzemi standardnak megfeleljen. Ki kellett építeni a megfelelő elektromos bekötéseket, és az összes többi egyéb ilyen dolgot. Úgyhogy 17 tavaszán lett kész az üzem, tehát most már 4 éve dolgozunk itt, és készítjük itt a söröket, és hát a legkülönfélébb sörtípusok készülnek nálunk, az olyan klasszikusoktól kezdve, mint a pilzeni vagy a búzasör, az olyan új hullámos sörökig, mint egy New England IPA vagy a Hordói Lelt Imperial Stout.
3: Elszívtam én 2-3 bagot, a földön fekve énekeltem a zsöringulót. Sört, sört, sört, ide még egy sört.
2: Szóval tehát a Fehér Nyúl sörfőzdében vagyunk, most éppen az alapanyag raktárunkban. Van egyébként egy külső raktár, egy száraz árunak hívott raktár, ahova a többi malát van berakva. Itt bent a komlót tároljuk mélyhűtve, illetve az élesztőt hűtve, és azokat a malátákat tároljuk itt, amik a közeljövőben, tehát egy-két napon belül felhasználásra kerülnek a sörhöz, illetve bizonyos speciális malátákat, amikből alapvetően nem kell olyan mennyiség. Tehát mondjuk egy alapmalátából, egy alap pilzen vagy pale ale malátából, ami az alapját adja a sörnek, a teljes maláta mennyiség az adott sörnél, mondjuk 80-90%-a is akár ez a fajta maláta, de lehet teljesen ebből, tehát 100%-ban is lehet alapmalátából csinálni a sört. Ez stílus függő, tehát hogy milyen sört akarunk főzni, attól függ. De az ilyen speciális malátákat, amiket mondjuk a szín vagy az ízképzéshez használunk, tehát mondjuk pörkölt maláta vagy zabmaláta, amivel alapvetően kevesebbet alkalmazunk, azokat szintén itt tároljuk bent. Mindjárt keresek egyet, mert ha kóstolni akarjátok, akkor alapvetően van olyan maláta, amit nem igazán érdemes, hogy az alapmalátáknak nincs nagyon íze. Mindjárt nézek egyet, de például ez a karapilsz, ez már egy egész érdekes dolog. A karamell malátáknak például az a funkciója, hogy úgy vannak előállítva, úgy van a malátagyártás folyamata működtetve, hogy a cukor profilja más legyen, mint az alapmalátának. Ebből meg is tudod kóstolni, itt a pohárban van. Hát a karamell malátáknál alapvetően kicsit édeskésebb, míg az alapmalátának nagyon olyan íze van, mint egy egyszerű fűmagnak. Tehát ugye azért az ott egy sima nyers, illetve nem teljesen nyers, mert minimálisan van pörkölve, nem tudom.
0: Egy kérdés az, hogy malát ezt mindenki hallja a tévébe, rádióba. Uh-huh. Gyakorlatilag ez hogy készül?
2: Mi a malátának az a lényege, a definíció szerint bármilyen gabona lehet, amit csíráztatunk. Úgy néz ki a dolog, hogy bejön a gabona, és ez most leegyszerűsítve a folyamatot, bejön a gabona a malátázó üzembe, a malátagyárba. Itt azokat a biológiai folyamatokat indítják el mesterséges úton, ami a természetben a vetés során történik. Tehát először a víztartalmát növelik a gabonának, ez megindítja a csírázási folyamatot, itt nyilván bizonyos hőfokprofilt kell tartani, és ekkor a mag tulajdonképpen, tehát most lehet szó itt általában árpáról, sörárpáról beszélünk, de lehet szó itt búzáról, zabról, rozsról, és tulajdonképpen még akár pseudocerárjákról és álgabonákról is, tehát köles, ilyesmit is lehet malátázni. A lényeg az, hogy elindítjuk az életfolyamatot, tehát a kis növény kicsirázik, elkezd kijönni a magból. És ezután egy bizonyos idő elteltével, amikor ez a csíra elég nagy lesz, akkor ezt a folyamatot megállítjuk hőkezeléssel. Aszalás történik, pörkölt maláták, karamell maláták esetében akár pörkők is, tehát magasabb hőfokot is elér ez a folyamat. Itt ennek az a lényege, ez azért történik meg, mert normál esetben a magokban csak keményítő található, illetve vannak egyéb fehérjék, egyéb anyagok, de a sörfőzés szempontjából most talán a leglényegesebb az a keményítő tartalom. Viszont a keményítőt önmagában azért ezt nem tudja feldolgozni, ezért ezt cukrokra kell bontanunk. Ez a cefrézés folyamata erről szól alapvetően a sörnél. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz enzimekre van szükségünk a sörben. Sokan hallották már, volt erről kampány már nagyüzemi szinten, hogy jaj, mi nem rakunk enzimet a sörünkbe, meg mit tudom én. Ez badarság, tehát természetes úton került alfa és béta amináz, illetve még egyéb enzimek a malátából. És ez pont azért fontos, mert természetes úton ez úgy történik, hogy amikor a gabona elkezd csírázni, tehát mondjuk az én árpa szemem elkezd csírázni, a benne lévő keményítő az ugye tartalék tápanyag a növényben. Addig, amíg nem tud ugye a napenergiából termelni, amíg nem tud fotoszintetizálni, addig van szüksége erre a keményítőre, ami benne van, de őnek is egyszerű cukorra van szüksége. Ez úgy van beprogramozva tulajdonképpen a kis mag, hogy amikor érzi, hogy most ő neki el kell kezdenie kikelni, akkor enzimek alakulnak ki benne bizonyos prekurzor vegyületekből, és ezek az enzimek azok, amik a cefrézés során a sörfőzésnél is működnek. Tehát ezért van szükség a malátázásra, például a cseheknél jellemző, hogy pótanyagként malátázatlan árpát raknak hozzá a sörhöz, nálunk ugye inkább a kukoricadara jellemző. Ez mind arról szól, hogy több legyen a keményítő tartalom, a cukortartalom. Olcsóbb nyilván az árpa, mert az a sörárpa, mint a malátázott árpa, mert az a malátázatlanhoz ugye nem kell annyi munkaerő, tehát ez nyilván olcsóbb, viszont önmagában nem képes sört csinálni, mert nincsenek meg benne azok az enzimek, amik le tudnak bontani a keményítőt. Ezért van szükség a malátázásra összefoglalva. Tehát az a fontos, hogy a malátázás folyamán előjönnek azok az enzimek a gabonában, amik a keményítő tartalmát egyszerű cukrokra tudják bontani. És azért van szükség a pörkölésre, illetve az asszalásra, hogy a növény ne nőjön ki belőle, mert akkor nyilván felhasználja az összes keményítőt, tehát ez nem lehetne használni onnantól ez a sörnek. Úgyhogy röviden ennyi igazából az a malát szerepe. A pelletet, homló pelletet alkalmazunk a sör ízesítésére. Egy kisüzemi sörfőzésben jellemző gyümölcsöket, egyéb ízesítő anyagokat használunk, de jellemzően a sör leggyakoribb ízesítő anyaga a modern sörnek a pomló. Nem alapanyaga, tehát alapanyaga víz és a maláta, de a pomló egy nagyon fontos adalékanyaga. Több formában kapható, nagy üzemeknél jellemző, hogy ilyen extraktumokba használják, tehát ilyen kivonatolt formában konzervből jön. Aztán a leveles komló, tehát a frissen szüretelt komló is használható, ez ugye jellemzően az ilyen szüreti söröknél szokott előfordulni, ugye ennek nagy tradíciója van, például Németországban, Angliában, Csehországban, ahol nagy komló termő területek vannak, ott szokás azt csinálni, hogy a friss komlóval főznek le egy szüreti sört, amit jellemzően ott akkor egy fesztivál keretében fogyasztanak a helyi lakók, a munkások és a többi és a többi. De ezzel ugye az a probléma, hogy a magas víztartalma miatt nagyon hamar romlik a zöld komló. Ezért van szükség a pelletezésre. Ezt a pelletet úgy lehet a legjobban elképzelni, mint az állatkerti zócsemegét, tehát az is tulajdonképpen ugyanúgy egy pelletezett ilyen növényi részekből álló kis falatka az állatoknak. De itt most a komló.
0: Hát, az látom olyan, mint a nyúltár.
2: Igen. Ennek az a lényege, különböző méretekben van jellemző T9-es és T45-ös pelletek, ez most persze pont T9-es, ez a méretét jelöli, de ha megnézitek, hogy megfogtok egy szemet, hogy egyébként egy ilyen eléggé porhanyós dolog, és hát ez egy speciális mozaik komló, ez nagyon intenzív illata van, ez egy amerikai komló típus.
1: Alakra inkább ilyen hosszúkásnak mondanám,
2: csak azt mondom. Igen, de attól függ, mert töredezik azért elég könnyen, tehát amint ez bekerül a sörbe, ott egyből, tehát az ugye jellemzően vagy a komló forralásnál kerül, megeheted, de bajod nem lesz tőle, de utána egy pár órán át ennek az ízét fogod érezni.
0: Jó,
2: elég akkor keserű.
1: És akkor visszaadom.
2: Szagolni érdemes.
1: Szagolni, igen?
2: Igen, igen. Főleg, ha elmorzsod egy kicsit az ujjaid között, akkor nagyon intenzíven felszabadulnak az olajok. A komlóról azt érdemes még tudni, ezen kívül, hogy pelletformában jön. Visszatérve, a pellet az azért jó, tehát, mert csökkentve van a víztartalma, de igazából az növényi anyag, tehát a levél, minden. A komlónak egy toboza van, azt sajnos nem tudok most frissen mutatni, de toboz termése van, de puha, tehát nem olyan, mint a fenyőtoboz. Levelek, és akkor a levelek szárán áll belül, a kis, illetve szirom, bocsánat, jobb sziromnak mondani. A szirmok aljánál van az úgynevezett lupulin, ami tulajdonképpen a virág pora, és ebben találhatók azok az illóolajok, amik egyfelől érdekesek, tehát amik adják a sörnek az aromát. Ha újvilági és óvilági komlókról tudunk általában beszélni, az óvilágiak van jellemzően a német, cseh, illetve angol fajták, az újvilágiak pedig mondjuk az amerikai termesztésű fajták, illetve az ausztrál, új-zélandiak, de egyébként már Európában is termelnek ilyeneket, csak a legtöbb ezekből a jól bevált fajták még jó, a szerzőjogvédelem alatt állnak, vagy tehát egy nem ez a jó szóra, hogy szerzőjogvédelem copyrightolt tulajdonképpen.
0: Tehát még védettek.
2: Védettséget élveznek, igen, úgyhogy csak akárhol úgy nem lehet termeszteni őket, de például amik már lejártak, tehát ilyen 90-es évek előttiek, azokból már van olyan fajta, amit Németországban is termesztenek. Mire jó a komló? Ugye alapvetően vagy a forralásnál használjuk föl, vagy hideg komlózunk vele általában. Több szerepe van a sörben. Az egyik, amit már említettem, hogy az illat kapcsán, hogy nyilván a sör illatát meghatározni. A másik pedig a keserűség, ugyanis az aroma vegyületek mellett nagyon fontos a savtartalma a komlónak. Ugye az alfasav, ezt lehet itt talán hallani. Ez az alfasav az, ami a keserűséget okoz, ez forralás közben alakul át úgynevezett izoalfasavvá, tehát picit megváltozik a kémiai szerkezete, és onnantól kezdve vízolthatóvá válik, tehát bele tud oldódni a sörbe, és ez adja meg a keserű ízét a sörnek alapvetően. De röviden ennyit a komlóról, majd még később, ahol szóba kerül a hideg komlózás, nem majd még beszélünk róla úgy, és hát ezt csak így mutatóba tudom, ez itt az élesztőnk, ezt ahogy meg lehet nézni, mint a lisztes zsák, csak ez liofilizálva, ez egy fél kilós pak, szárított élesztő, szárított és folyékony élesztőket használunk, változó, hogy miért. A nagy különbség az az, hogy a szárított élesztő az nagyon sokáig eltartható, és kifejezetten stabil minőséget biztosít. A probléma vele az, hogy túl sok fajta nem elérhető, mert vannak olyan élesztők, amikre úgy néz ki, hogy nincsen akkora igény nagyüzemi szinten, hogy megérje liofilizálni. Ez a fagyasztva szárítás, a liofilizálás technológiája, tehát egy az, hogy nagyon lehűtik és elvonják a víztartalmat, ez nem öli meg az élesztősejteket, pici előkészítést igényel a használat előtt, de alapvetően, ha jó a technológia, akkor semmilyen mellékhisztő, hogy ilyesmi problémát nem jelent. A másik fajta a folyékony élesztőből most nincsen bent sajnos, mert azt frissen kapjuk egy budapesti üzemtől. A folyékony élesztőnek az a nagy előnye, hogy sokkal nagyobb mennyiségű változat van, tehát emiatt nem csak azzal, hogy mondjuk liofilizált élesztőből egy cégnél, mondjuk amit most megnéztünk, Schaff-Ale-nél egyfajta van, búzaélesztőben mondjuk, vagy kettő, hanem mondjuk csak Bajor búzaélesztőből lehet háromféle, tájjelleggel különbözőek, attól függően, hogy honnan van az élesztő eredetileg. Tehát sokkal nagyobb diverzitást lehet elérni. A problémája az, hogy a folyékony élesztő viszont nagyon instabil, tehát nem lehet sokáig eltárolni. Éppen ezért sokáig a kisüzemi sörfőzők Magyarországon nem is használtak, vagy csak nagyon elvétve folyékony élesztőt, mert a legközelebbi gyártóüzem az Lengyelországban volt több éven keresztül, azelőtt meg az Egyesült Államokból kellett behozni, vagy Csendes-óceáni térségből, tehát azért ott értetően a szállítási távolságok miatt ott már ez problémákat jelentett. De amióta van magyar gyártó, azóta nagyon sokan térnek át erre.
0: Középkorban hogy állították össze?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, ugyanis ugye 1850-es években fedezte fel Louis Pasteur, tehát az 1800-as évek közepén egyáltalán azt, hogy mi az egy élesztő, tehát ugye akkor lett ez definiálva, hogy van egy mikroorganizmus, egy gomba tulajdonképpen, egy mikroszkópikus gomba, ami a sör erjedését, tehát egyéb alkoholos italok erjedését is felel, de előtte is már úgy képbe voltak az emberek azzal, hogy amikor a sör kész van, és a folyadék részt elveszem, az alján azért marad valami, hát jobb szó, ilyen zac, az angol ezt slurrynek hívja, tehát ez az élesztő sár, vagy élesztő iszap, és tehát ezt már felfedezték régebben is, de nem tudták megállapítani, hogy ennek mi a lényege, úgyhogy nagyon sok ideig az volt a koncepció, hogy hát a jóisten akaratából erjed a sör, erjed az ital, de azért azt felfedezték, hogy tehát valami köze van ennek az iszapnak ehhez, tehát át tudták oltani az egyik főzet alól a másik alá, de nagyon úgy olyan mikrobiológiai stabilitás, mint most, hogy veszek egy élesztőt, és akkor abban csak egyfajta mikróba van, és nincs az, hogy keveredik benne mondjuk teljesebb baktérium, vagy egyszerűbb baktérium, vagy vadélesztők nem kerültek bele, olyan régen nem volt. Tehát ez azért ez a modern mikrobiológiának az egyik nagy áttörése, hogy most már lehet. És ez nem csak a söriparra, ez a tejiparra is igaz, tehát sajtoknál, egyebeknél, hogyha most már elérhető az, hogy egy stabil kultúrával tudom beoltani a terméket, és ez azért jó, mert így garantálni, vagy legalábbis jobban tudom garantálni azt, hogy minden egyes tétel ugyanazt fogja adni, tehát ugyanaz a végeredmény, nem lesz az, hogy az egyik söröm kicsit alkoholosabb, a másik kicsit fájkolosabb, holott ugyanazt a malátát, ugyanazt a komlót használom, de az élesztő mindig más, és stabilan lehet azt megoldani, hogy minden főzetünk egyforma legyen. Tehát itt ebben a helyiségben még található egy roppantó, amit ott a sarokba helyeztünk el. Ennek a lényege a maláta roppantónak az, hogy Még mondjuk a búzának nincs héja, tehát a búzának ugye alapvetően nincsen, és ez technológiai probléma is a búzasöröknél. Az árpánál például van, ugye, tehát magát a magot, ahogy láthattátok, ugye a maláta az egy egyben lévő mag. Na most ezt így nem lehetne túl hatékonyan földolgozni a cefőzés során, ezért van szükség a roppantására. Itt primitíve megoldások is vannak, tehát terménydarálóval is le lehet darálni, de alapvetően azért különbözik a roppantó egy sima darálótól, mert itt a célunk az, hogy az árpának a héja az egyben maradjon, miközben a benne lévő keményítő meg egyéb anyagok, a tartalmazó szilárd rész, az tulajdonképpen majdnem liszté örlődjön. Ez azért fontos, mert a cefrézés, illetve a máslás során kialakul egy természetes szűrőréteg, és ennek a rétegnek az alapja maga a magnak a héja. Viszont, ha a darálóval dolgoznak, akkor a mag héj is sérülne. Erre vannak trükkök, tehát lehetne utólag hozzáadni rizshéjat belekeverni, aminek más szerepe nem lenne, csak annyi, hogy ezt a szűrőréteget előállítsa, de egyszerűbb sokkal egy megfelelő roppantót vásárolni és azt üzemeltetni. Tehát itt például ez egy relatíve egyszerű gép, egy nagyüzemi sörgyárban sokkal nagyobbat lehetne látni, tehát ott két több emelet magas, több állású roppantók vannak, amik jó pár görgővel, illetve nedvesítéssel dolgoznak. Ez egy sokkal egyszerűbb gép, itt pár görgő forog egymással szembe. A görgők felülete tulajdonképpen egy ilyen speciális kiképzést kap, tehát nem egy egyszerű tengely, hanem kicsit ilyen érdes felülete van, hogy elkapja jól a gabonát, és hát állítható, mivel hogy még csak gabona fajtákon belül is, tehát hogy még csak az se, hogy minden árpamalátát ugyanúgy roppantunk, attól függően, hogy milyen malátánk van, attól függően tudjuk beállítani a gépet, hogy milyen távolságra legyen a két szembeforgó tengely, hogy mennyire őrölje meg a gabonát. Ez azért fontos, mert ez nagyban befolyásolja a kihozatalt, nyilván gazdaságosan csak úgy tud üzemelni egy üzem, és ez csak nem csak pénzügyi szempontból, de környezettudatosságból is, tehát minek pazaroljuk az alapanyagot. Nagyon nagy befolyása van annak, hogy mennyire állítható egy gép, és hogy mennyire professzionálisan kezeljük, mert itt 60-80% közötti tartományban szokott lenni, mondjuk házi szinten, ahol könnyebb roppantókat használhat a hatékonyság, de itt üzemi szinten egy ilyen komolyabb géppel azért már 80% fölötti hatékonyságot is könnyű elérni, ha megfelelően van kezelve a gép, de nálunk erre szerencsére van jó képzett személyzet. És akkor szerintem most menjünk ki majd a főzőbe.

0: tehát a
1: megroppantott malátát, amit jellemzően az előző napi műszakban előre leroppantunk, azt behozzuk a főzőházba. Itt lehetnének, ha nagyobb lenne az üzem, akkor megoldások arra, hogy csillékkel, vagy futószalagon, vagy valamilyen módon bejut a főzőházba a gabona, mi kézzel, tehát zsákból töltjük be a megroppantott malátát. Ugye ez egy manuális tevékenység, de ez kisüzemi szinten eléggé általánosnak mondható. Mi egy két üstös rendszerrel dolgozunk, van egy forraló üstünk, és van egy cefréző kádunk, szűrő kádunk. Ez a második, ez egy kombinált edény. Nálunk a fűtése a berendezéseknek nem a hagyományos gázégős módon van megoldva, hanem egy sokkal modernebb gőzfűtéses megoldással dolgozunk. Úgyhogy egy villanyboiler, egy 10.000 wattos villanyboiler működteti a berendezést. Ez elég arra, hogy az 1200 liter bruttó kapacitású forraló üstöt felfűtse, és abban ezt az 1000 liter fölötti mennyiségű sörlevet forralásba tudja hozni és forralásba tudja tartani. Ez fűti egyébként a cefrézőt is. És van még egy tartályunk, egy úgynevezett melegvizes tartály, vagy angolul hot liquor tank. Ez azért fontos, mert ebbe tudjuk előre felmelegíteni a cefrézéshez szükséges vízmennyiséget, hiszen azért egy ilyen 1000 liter víz, ami ehhez kell egy cefrézéshez, másláshoz, azért annak idő kell, amíg felmelegszik. Tehát ezt viszont így jó előre, már előző nap el tudjuk kezdeni melegíteni, hogy ezzel is időt lehet és munkaórát spórolni. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy amikor behozzuk a gabonát, akkor a jobb oldali tartályunkba, tehát ez a cefréző üstünkbe kerül bele. Ez abban különbözik a forraló üstől, hogy az aljában van egy perforált fémlemez, rozsdamentes acélból. A perforált az csak annyit jelent, hogy lyukacsos, tehát egy szűrőfenék van. Erre kerül rá a maláta, illetve a víz. Egy recept függő, de vannak azért ilyen ökölszabályok, arányok, hogy kb. Világos, illetve barna sör, ez rendszer függő, de hogy nagy általánosságban ahány kiló gabonám van, háromszor annyi liter vizet fogok beletenni egy barna sörnél, és világos sörnél mondjuk 3,5-4-szer annyit, de mondom, ez recept függő, meg szokás is, hogy ki mennyire, ki miben hív, ez nem egy exakt dolog feltétlenül, de nagyjából ezekkel a számokkal lehet operálni. És akkor itt elkezdődik ennek a fűtése. Itt különböző iskolák vannak arról, hogy hogyan kell a cefrézés, hogy lehet megoldani a cefrézést. Mi általában lépcsőzetesen emeljük a hőmérsékletet. Ugye, ahogy említettem, különböző enzimek vannak a gabonában, a különböző enzimeknek pedig más-más hőmérséklet tartomány felel meg a működéséhez. De nagyon fontos megjegyezni, hogy 78 fok fölé nem érdemes vinni a hőfokot, mert ott a legtöbb keményítő bontó enzim, tehát ami pont hogy a cukrosodásért felelne, azokat inaktiválódnak. Tehát ilyen általában a cefrézés legnagyobb része 65 és 75 fok között történik. Búzasöröknél, bizonyos söröknél, ahol nagyon sok fehérje van az alapanyagban, ott lehet egy alacsonyabb hőfokú fehérje pihenőt is tartani, ahol a fehérjék bontódnak le egy kicsit, de nagyjából erről van szó. Tehát be van keverve meleg vízzel a gabonánk, és ez durván egy ilyen 1-1,5 órán keresztül cefrézzük, egészen addig, amíg a keményítő el nem cukrosodik. Erre egy elég régi, de jól bevált megoldást alkalmazunk, a keményítő próbát, a jót próbát. Ez a lényeg, hogy jót tinktúrával keverjük össze a sörlevet, és persze nem úgy, hogy a jódot beleöntöm, mert ugye az mérgező, hanem kiveszek egy kanállal sörlevet a cefrézőből, és ehhez adok egy kis jódot. Ha elszíneződik, akkor az azt jelenti, hogy még van keményítő benne, de ha kék marad, akkor már nincs, tehát akkor teljes a cukrosodás. Ha ez megvan, akkor kezdődik a szűrés. Ugye szüretlen söröket állítunk itt elő, szüretlen pasztörözetlen söröket, de ez alapvetően, amikor valaki azt mondja, hogy szűrt vagy szüretlen a söre, ez arra ad utalást, hogy a legvégén, a kiszerelés előtt, tehát amikor hordóba vagy üvegbe vagy dobozba töltöm a sört, akkor átmegy egy relatíve alacsony, vagy egy relatíve kisméretű szűrőrendszeren a sörlé, ezáltal kiszűrve az élesztőt, vagy pedig sem. Ez a szüretlen és a szűrt sör közötti nagy különbség, viszont minden sörnél, ami készül, van egy szűrési folyamat, itt például garantáltan, tehát itt arról van szó, hogy amikor ugye bekeverjük a gabonát, ugye pont ez a héj, meg minden, hiába alakul ki a szűrőréteg, azért eléggé fátyolos, még tele van kis darabokkal, tehát ami a gabona őrléséből származó kis szennyeződésekkel. Ezért ezt önmagán elkezdjük keringetni egy szivattyúval, tehát ahogy említettem, van egy szűrő réteg alul, ugye ebhez ott hozzáadódik a maláta héja, ahogy ez folyik le alatt a sörlé, azt visszaadagoljuk és felülről permetezzük. És ahogy felülről permetezzük, ez ugye folyamatosan egy ilyen körként megy, egészen addig, amíg a vizsgáló ablakon a sörfőző mester azt nem látja, hogy oké, most már eléggé tiszta, és akkor ezt az úgynevezett színlevet, színlének hívjuk azt a sörlevet, ami a legelső szűrésből jön le, azt átszivattyúzza a forraló üstbe, majd
0: következik... Ekkor még nincs benne a maláta.
1: De hát a malátával kezdjük. A maláta az pont, hogy a cefrénél, tehát...
0: Ja, nem a malátára gondoltam.
1: A komló még nincs. A komló az majd ezután jön. Itt most akkor két dolog van. Párhuzamosan a forraló üsben ott van a színlevünk, és a másló üsben ott van az úgynevezett törköly, tehát a maradék gabona. És a törkölyről azt kell tudni, hogy igazából itt már elkezdhetnénk a forrás, megvan a színlét, tehát van egy cukortartalmú tiszta levünk, maláta szörpünk tulajdonképpen. Viszont a törkölyben még van egy csomó értékes anyag, ami még több cukor, színanyagok, ízanyagok, aromaanyagok, amiket gazdaságtalan lenne hagyni veszni. Éppen ezért csináljuk a máslást. A máslásnak az a lényeg, hogy még több forró vizet, ilyenkor már azért magasabb hőfokon, mert enzim aktivitásra már nincs szükség, 80-90 fokos vizet is akár rá permetezünk, hasonlóan, mint hogy az előbb a szűrésnél maga a színlevet önmagára permeteztük, most a forró vizet permetezzük be, és ez, ahogy átfolyik, további anyagokat old ki. Itt van egy végső határ, ami fölé már nem lehet menni, mert akkor már csak vizezzük a sört tulajdonképpen, illetve akkor már csak olyan kevés cukor van benne, hogy inkább elkezdik kioldani az egyéb nem kívánatos anyagokat, mint a cserjavak például a gabonahéjból, tehát nem a végtelenségig kell csinálni, mi alapvetően úgy szoktuk, hogy tudjuk, hogy mekkora kapacitással tartálynak, és akkor arra a kapacitásra, illetve mérjük a cukorfokot, tehát a sűrűséget tulajdonképpen. Ez alapján tudjuk összehasonlítani, hogy ha ugyanazt a sört főzem újra, akkor tudom, hogy az előző alkalommal mondjuk 20 ballingra indult, 20 ballingos volt a forralás előtt, akkor most is arra törekszem, hogy 20 ballingra vigyem be, mert azért maláta és maláta között is lehetnek apró különbségek, de ezt így lehet ellensúlyozni.
2: Ez a folyamat, hogy kezdenünk, hogy jár valamiféle hanghatással?
1: Nem kifejezetten, tehát hogy itt az üst, ahogy forr, igazából maximum szivatjuk ereket, ahogy ezt most is hallani.
2: Aha, hogy van ez a forrás nem hallani benne.
1: Nem.
2: Sőt,
1: zárva szokott lenni az edényzet, tehát hogy...
2: Szaga van-e?
1: Hát azt most is, ahogy érzed.
2: Jó, most is.
1: Igen, most pont meg. Tehát ez a kicsit ilyen főtt gabonás dolog, ez maga... Ez
2: olyan, maga... mint a halál, vannak ezek a hal... csemegék, vagy hogy hívják ezeket a kukoricapufi, vagy mi az?
1: Hát itt igazság szerint attól függ nagyon, hogy milyen gabonákat alkalmazunk. Uh-huh. Most egy New England IPA készül, ha minden igaz, tehát ebben mondjuk zabból nagyobb mennyiség van, és pörkölt maláták, karamell maláták nem annyira, mert ez egy alapvetően világos sör, de a zab az kell neki a krémessége miatt. Meg volt a máslás, azt a részegységet is, tehát a máslott folyadékot is hozzáadjuk a színléhez, és ez így együttesen adja az úgynevezett édes sörlevet. Azért hívjuk édes sörlének, mert magas a cukortartalma, tehát pont ez a lényeg, ugye abból akarok sört, hogy ezt tudom leerjeszteni.
2: Ízre ez milyen?
1: Ez egy nagyon kellemes édeskés alapvetően, de úgy, hogy egy kicsit azért ilyen gabonásan, tehát mint egy édesebb sütemény, csak folyadék formában, és így egy teát kell elképzelni, mert azért jó meleg. Viszont utána ez az édes sörlé átalakul keserű sörlévé, ugyanis elkezdjük komlózni. Ugye ezért is hívják tradicionálisan komló forralásnak a forralási lépést. Hát ilyenkor adjuk hozzá a komlót. Ennek több szerepe van a forralásnak. Az egyik az, hogy sterilizáljuk az oldatot, tehát hogy csak akkor tudom beoltani. Ugye normál esetben teljes a baktérium természetes formában megtalálható maláták héján. Ez ott elszaporodik, az egy tök normális dolog, semmi bajt nem okoz. De a sörbe bejutva nagyon lesavanyítaná azt, ezért a forralás során fontos, hogy ezek a baktériumok inaktiválódjanak, elpusztuljanak. De továbbá még fontos rész, hogy az oldatban található oldott fehérjét, ami később a sör romlását okozná, hogyha benne maradna, az a fehérje elkezdene lebomlani, és hát ahogy a rothadó hús, hasonló módon itt is lebomlana a fehérje, és ilyen nitrogénes, ilyen mellék illatokat okozna. Ezt a forralás során kicsapódik, tehát mint amikor a tojás megfő, úgy kell elképzelni, ez is nyilván kisebb, de ezek kisebb fehérje száll, de ezek is összegyűlnek. Ahogy már említettem, a komlónál ugye izomerizálni kell, tehát magas hőfokon kell a komlót 100 fok környékén izomerizálni, felhevíteni ahhoz, hogy keserűség az be tudjon oldódni a sörbe. Tehát ez is egy fontos része a dolognak, illetve a végén, tehát hogy attól függően, hogy mikor adagolom a komlót, ha az elején adagolom, akkor nagyon sok aromaanyag veszítődik, viszont akkor van a legjobb hatások a keserű anyagok beoldódásának. Ezért is hívjuk keserű komlózásnak, amikor a forrás elején dobjuk bele a komlót, és aromakomlózásnak, amikor a végén, amikor nincs sok ideje a keserűanyagoknak, az alfasavaknak átalakulni, ezért jelentős mennyiségű keserűséget már nem okoz a sörben, viszont az aromaanyagok nem annyira vesznek el, mert ugye nincsenek olyan sok ideig forralva. Aztán jön az úgynevezett örvénykád. Az örvénykádnak a lényege az, hogy ezt, amit mondtam, ezt a smötyit, tehát ez a fehérje, a komló pelletből a zöld anyagok, ahogy ugye szétesik, ez mind nem jó, nem lenne nekünk jó, hogyha bekerülnének az erjesztő tartályba. Éppen ezért ez az örvénykád rendszernél tulajdonképpen megint csak a sört keringeti önmagát, a tartály oldalán küldjük be nagy sebességgel a folyadéksugarat, és ezáltal kialakul egy örvény a forraló üsben. Az örvény, ahogy forog, beszippantja ezt az összes oda nem illő szennyeződést középre, és meg a tart, vagy az üst oldalából tudjuk elvonni a sörlevet, tehát az úgy sokkal tisztában érkezik meg a hűtőhöz. A hűtőnek az a fontos szerepe, hogy a 80-90 fokos kés sörlevet nem igazán lenne célszerű rögtön beélesztőzni, mert nyilván az élesztő ezt nem élné túl, tehát le kell hűtenünk a

0: százalékig ki lehet ugye húzatni a hatásfokot nagyüzemi szinten, kisüzemben nyilván erre nincs kapacitás, de azért ahol lehet, azért megteszi az ember azt, amit tud. Úgyhogy nálunk például úgy van megoldva a hűtése a víznek, illetve a keserű sörlének, amikor bejön 95 fokosan az örvénykádból, hogy először hálózati hidegvízzel érintkezik, mármint hogy az hűti le először a hőcserélőben. Ez olyan 30-35 fokra hűti vissza a sörlevünket. A víz fölmelegszik, és az egyből megy a meleg víz tartályba, és ez itt egy energia visszanyerés. Tehát ha már felfűtöttem a sör, de rögtön utána szükségem van rá, hogy lehűljön, akkor már miért ne nyerjük vissza ezt az energiát? És mivel ez egy dupla falu edény, tehát ez elég jól tudja tartani a hőt, úgyhogy ilyenkor fölmelegszik nekünk a vízünk, és másnap pedig ezzel tudjuk már főzni a sört, vagy takarítani tudunk vele, amire éppen szükség van. A második körön találkozik a glikolos hűtőrendszerünknek a sokkal hidegebb részével. Ez ugyanaz a rendszer, ami az erjesztőtartályokat is hűti egyébként. És itt már ugye finom hangolunk azzal, hogy mennyi hűtőfolyadékkal találkozzon, és akkor itt tudjuk beállítani azt, hogy most akkor 10 fokos legyen-e, vagy 20 fokos legyen-e a sörlevünk. Ezután kap egy kis oxigént. Ez fontos tudni, hogy a sörnek nagy ellensége az oxigén alapvetően a termelés további szakaszaiban, de az erjedés megkezdéséhez, ahhoz, hogy az élesztő fel tudjon szaporolni, ahhoz viszont oxigén dús környezetre van szüksége, tehát itt mindig adunk egy kis plusz oxigént, küldünk a rendszerbe. Ilyenkor ezt egy turbulens áramlásra, tehát nagyon gyors sebességen bugyborékoltatjuk be, az úgy jól be tud keveredni. És innentől kezdve viszont, mivel hogy már hideg a folyadék, és mi nem szűrünk, nem pasztőrözünk, tehát nem tartósítjuk a söreinket, innentől kezdve sterilen közlekedik a tartályba, majd később a palackozás, és akkor menjünk is be a hideg oldalra szerintem.
1: Jó.
0: Itt óvatosan a
1: csövek vannak.
0: Ugye itt minden csővezetékeken tudunk szállítani, tehát meg lehet ezt úgy is oldani, hogy fixe be van minden kötve, de sokkal jobb, költséghatékonyabb nekünk itt az, hogy ha kell A-ból B-be valamit hozzá.
1: Minek van ilyen szúrós szaga?
0: Valamelyik megszernek, alapvetően ugye nagyon fontos az üzemi higiénia, ezért nagyon komoly figyelmet fordítunk a takarításra. Különböző lubukat, illetve savakat használunk, ezek nagyon erős egyszerek, tehát nem a háztartási szintűre kell gondolni nyilván, de ez kell ahhoz, hogy a tartályainkat tudjuk tisztán tartani, illetve a csővezetékeket, egyéb eszközöket. Itt megjegyezném, hogy a tartályaink azok mind saváló acélból készül, pont emiatt, tehát hogy ugye a sör is egy alapvetően savas ital, tehát mondjuk alumíniumban pont emiatt nem lehetne tartani, mert az azért oxidál a felületet, és az beoldódna a sörbe, elrontaná az ízét, ezért nagyon fontos a saváló tarták. Ezek úgynevezett konikális fermentorok, amit ugye magyarra fordítva húpos aljú tartályok, tehát látunk egy hengert, az alján egy fordított húp, valami lefelé szűkül. Ennek a célja az, hogy alapvetően az egész meg van töltve sörrel, de jellemzően az élesztő, mikor elvégezte a dolgát, akkor elkezd lesüllyedni, leülepedni az aljába, és ez a kúpos alj, ez azt szolgálja, hogy jobban össze tudjon tömörödni alul. Itt rendszeresen, tehát amikor az erjedés már elkezd, ugye a főerjedés az pár nap alatt lezajlik, még 5-6 nap alatt, amikor hirtelen a nagy cukorfokról, tehát az elején nagyon sok alkohol termel, nagyon sok élesztő szaporulat van, de utána ez lelassul, viszont ez nem jelenti még azt, hogy a sört azt késznek tekinthetjük, tehát hiába pár nap alatt, 2-3 nap alatt ez a főerjedés első része lezajlik, utána azért még hetekig kell tartani a tartályban a sört, azért, hogy a különböző másodlagos ízanyagok, amik ettől függetlenül nagyon fontosak az íz szempontjából, meg tudjanak jelenni a sörben. Eddig ugye fickósörnek hívjuk a legelején, és ezt hát meg lehet inni, de nem egy nagy, feltétlenül egy nagy élmény. De pont ezért fontos, hogy ugye általában egy hónapig tartjuk tartályba a söreinket, viszont amikor már lezajlott a főerjedés, akkor nincs szükség olyan nagy mennyiségű élesztőre, ahogy elfogy a táplálékuk, elkezd elhalni, ezért folyamatosan kell elvenni a sör alól élesztőt, hogy ne legyen az, hogy a nagy nyomás, ami nehezedik rá, ugye a folyadékoszlop magasságával adódóan, nehogy a pusztulása során elrontsa a sör ízét, mert ez is, ahogy elkezd bomlani, azért elég komoly mellékízeket tud termelni. A tartályok központilag vannak hűtve, ugyanarról a fagyálós rendszerről, amivel az előbb ugye lehűtöttük a sörlevet. Ez nagyon precízen 1/10 fokig állítható a hőmérséklet, és külön lehet nálunk kapcsolni a palászt, illetve a kúpnak a hőmérsékletét. Ez megint csak akkor jó, hogy egy kicsit jobban le akarom hűteni a kúpot, hogy jobban összetömörödjön az élesztő. A tartályokon mindegyikén van nyomásszabályzó, ezek nyomás alatt tudunk erjeszteni ezekkel az erjesztő tartályokkal, ami egyébként jót tesz a sör ízének is, tehát máshogy dolgozik az élesztő, hogyha egy kicsit magasabb nyomáson van, mondjuk nem az atmoszférikus egy bárhoz képest, mondjuk másfél báron dolgozik, illetve hőmérséklet szabályzó, ugye ebből adódó a hőmérő, ugye van két csonkunk alul, az egyik az a takarítás szolgálja általában, illetve az élesztő.

a másik csonk viszont nem közvetlenül alulra csatlakozik, hanem egy csövön keresztül picit magasabbra jön, tehát pont azért, hogy az élesztő fölé tudjon kerülni, és akkor onnan tudjuk elvenni a kiszereléskor a sörlevet magát. Ez ugye alapvetően azt kell tudni, hogy mielőtt a sör kiszereljük mondjuk hordobó vagy dobozba, előtte egy pár hétig hűtjük, tehát 0 fok környék hőmérsékleten, ez hasonló klasszikus álszakoláshoz, csak itt nem arról van szó, hogy egy pincébe kerül be hónapokon át, hanem egy pár hétről van szó. Ez azért szükséges, hogy az élesztőnk ugye le tudjon ülepedni. Nem szűrjük a söreinket, de a fehér sörrel találkoztak, akkor kitöltve lehet látni, hogy az olyan sörök, mint mondjuk a pilzeni vagy a klasszikus ipánk, aminél nem szükséges az, hogy felhős legyen, mint egy búzasör, azoknál nagyon tiszta. És ez a doboz, illetve régen már még üvegbe töltöttünk, ott az üveg alján is lehetett látni, hogy alig, vagy egyáltalán nem volt élesztő üledék. Hiába születne a sör, ez mind azért, mert le tudjuk jól hűteni, letömörödik az élesztő, és fölül le tudjuk elvenni a sör. Ugye ez egy nagyon ötletes és praktikus megoldás alapvetően. Tehát így néz ki igazából az erjesztés ezekben a tartályokban, egy körülbelül fajtától függően egy 4-5 hétig tartunk a sör.

0: Amint látom, itt a oldalán itt van a diagram, igen, hogy hol tart.
1: Van egy úgynevezett főzési napló, ez két részből áll, alapvetően van egy meleg oldali. Meleg oldalnak hívjuk a főzőházi folyamatokat, tehát amikor forraljuk a sört, és ez a hideg oldalon most vagyunk, ahol az erjesztett tartályok vannak. A főzéshez, az adott főzéshez van egy főzési napló, ahol a főzőmester rögzíti az adott és adatokat, milyen hőfokra, milyen malártában, milyen komlóval, és a többi, milyen adatokat mért, savtartalmat, cukortartalmat, és a többi. És akkor ez meg a hideg oldali párja ennek a naplónak. Ugye itt ezen az erjesztési diagramon láthatjuk azt, hogy melyik nap milyen cukorfoka volt. Ez talán a fő szempont, ugye itt lehet kialakítani egy görbét, ahol látjuk azt, hogy oké, akkor már vége az zajos eredésnek, mert három nap alatt visszaesett 80%-ot mondjuk a cukortartalom, de onnantól kezdve már csak napi 1-2% volt, akkor tudjuk, hogy lezajlott a főeljedés. Illetve rögzítjük az adott napon a hőfokot, azt, hogy mennyi élesztőt vettünk el, tehát azt is fontos tudni, hogy képben legyünk, hogy körülbelül mire számíthatunk, illetve a hidegkomlózást is itt tudjuk rögzíteni, ugyanis ahogy meleg oldalon beszéltük, van a komlóforralás folyamata, hideg oldalon is van komlózás, ehhez egy hidegkomlózó berendezést alkalmazunk, ami itt van tőlem balra. Ez is magyar gyártmány, egyébként a főzdénk berendezésének jelentős többsége, tehát 90% fölött magyar termék, és majdnem mind ugyanattól a gyártótól jön, ez speciál.pont Miskolcról a Cipstől, ez egy másik, hogy tőlük csak ezt a berendezést használjuk. Ez a hidegkomlózó berendezés azon túl, hogy komlót tudunk benne keringetni, majd komlón tudjuk a sörlevet keringetni, ugyanezt a berendezést használjuk ahhoz is, hogyha valami speciális ízesítőanyagot akarunk beküldeni, például kávét, kakaóbabot, vagy rendszeresen alkalmazunk gyümölcset. Tehát ezt ilyenkor általában pürésített formában, tehát nem az egész barackot rakjuk bele, hanem le van szépen darálva pürésítve.
0: Van itt egy kávérajongunk.
1: Igen?
2: Abszolút.
1: Pont most fog majd érkezni egy új kávés sörünk, amiben ráadásul kávé gyümölcset baszkara ment, savanyított berlini búza. Úgyhogy azért nálunk lehet ilyen érdekes tételeket is találni, az sima egyszerű pilz mellett mondjuk.
2: De szempontjából milyen markások egyébként alapvetően?
1: Átváltozó ez attól.
2: Inkább sör, vagy inkább kávé íze van?
1: Ebben az esetben most ennél a konkrét sörnél az illatában jön a kávé, illatában. Viszont ez egy alapvetően majdnem zöld kávé, tehát alig van börkölve, úgyhogy itt ízében nem is jön markánsan. De volt már olyan kávésörünk, ahol alapvetően mondjuk egy fekete sör alá raktunk kávét, és ott azért az ízében is jelentősen jön. Úgyhogy ez mindig receptfüggő igazából, bármelyiket meg tudjuk csinálni, attól függő, hogy mit akarunk. Tehát azért elég jó, itt ha megvan a szaktudás és megvan a megfelelő géppark, már pedig itt nálunk megvan, akkor a határa csillagoség igazából. Tehát tudunk fejleszteni magyaros sört, már volt ilyenünk, különböző gyümölcsös söröket, elég sok fahordóval is lehet találkozni, tehát vannak 190, jellemzően 190 literes fahordóink. Itt lehet gondolni, hogy viszkire, rumra, de például használtunk már tokai hordót és boros hordót, és határa csillagoség szintén, tehát hordóélelésre is képesek vagyunk. Tehát azért mondom, a sörben pont ez a szép szerintem egyébként összefoglalva, hogy végtelen mennyiségű lehetőségünk van, tehát hogy nem abból indulunk ki, mint mondjuk egy bornál, hogy most ilyen szőlőt termelek, és azt utána mondjuk ilyen fából készült hordóba rakom ennyi időre, nem, itt sokkal bonyolultabb. Maláták, különböző malátafajták százai érhetők el. Különböző komlófajtáknak több száz, különböző élesztő több száz. Ez még csak az alap három dolog. Az sem mindegy, hogy milyen vízem van, azt hogy állítom be. Nekünk alapvetően tök jó a budapesti hálózati víz, de attól függően, hogy milyen sörfajtát alkalmazunk, adunk hozzá sókat. Tehát, hogy kicsit keményebb legyen mondjuk a víz, testesebb sörhöz. Akkor az, hogy milyen hőfokon cefrézek, az, hogy mikor adom hozzá azt a komlót, amit kiválasztok a több százféle komlóból. Aztán mit adok még hozzá pluszba esetleg? Rakok alá a kávét akkor miért, a gyümölcsöt akkor miért, akkor mikor adom hozzá a gyümölcsöt, az egész gyümölcsöt akkor majd csak a levét, esetleg a héját. Tehát végtelen számú kombináció. Nem azt mondom, hogy mind működik, mert egy pacalos csirkés, nem tudom, imperiál ipa, az nem, valószínűleg nem lenne túl jó, de azért látható, hogy tényleg hatalmas mennyiségű lehetőség van itt. Úgyhogy én speciál ezért is szerettem bele a sörbe eredetileg. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó lehetőségekkel teli talról van szó.
2: Mit javasolsz mondjuk kezdő sörfogyasztásra? Tehát mondjuk ha valaki ismerkedne a sörkultúrával, mint olyan, akkor mondjuk első élménynek milyen jellegű sört javasol?
1: Tehát még nem ivott előtte sört, soha az életben.
2: Igen.
1: Én személy szerint nagy híve vagyok a klasszikusoknak. Én nagyon szeretem a német, az alap német söröket, az alap angol söröket. De szerintem a modern stílusok mellett sem szabad elmenni, főleg, hogyha valaki kezdő. Szoktunk látni egyébként egy ilyen hullámot tulajdonképpen, hogy valaki, aki addig mondjuk csak ilyen nagyüzemi lágerekkel, dréherekkel, ilyesmikkel találkozott, és megismeri a kisüzemi sört, akkor jellemzően általában egy IPA-val fog kezdeni, mert az az, ami emlékeztet a sörre, tehát amit már ismer, hogy ilyen szénsavas, ilyen habos, ilyen malátás, mit tudom én, de mellette van benne egy nagyon érdekes újdonság, pont a felhasznált homlók miatt, meg hogy keserűbb, kicsit erősebb, és aztán elmegy egyre inkább az extrémitások felé, majd utána az ízlés egy kicsit visszakanyarodik a klasszikusokhoz, ez szokott, ez egy ilyen jellemző dolog, hogy pilzenivel kezd, elmegy a kacsalában forgó 15%-os hordőjér lehet mindenféleig, majd aztán szépen megunja az ember, és visszamegy a klasszikusokhoz. Tehát azért vannak ilyen jól bevált dolgok, amik mellett nem lehet emelni. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki igazán jó sört akar inni, akkor próbálkozzon meg egy, vagy egy jó lágersörrel, vagy egy könnyedebb éllel alapvetően kezdésnek, és akkor utána lehet elindulni egy kicsit az extrémebb vonalon. Elég hamar el lehet jutni az ilyen 6-7%-os komlósabb keserű bipákhoz. De például a másik iskola, mert nem feltétlenül nekem van igazam, az azt mondja, hogy például most már fejes lehet ugrani mondjuk egy New England IPA-val, aminek egyáltalán nincs a klasszikus sörökhöz köze, abból a szempontból, hogy milyen ízélményt ad, mert nem keserű, viszont nagyon durván gyümölcsös illata van és íze, de jellemzően csak a komlóból, tehát külön gyümölcs hozzáadása nélkül. És mondom, egyáltalán nem keserű, és viszont jó, krémes, nagyon érdekes, ilyen kicsit ilyen shake ízélményt tud adni, hogyha jól van megcsinálva. Nagyon sokan, akik a sört, amire azt mondják, hogy nem szeretik a sört, azt miért mondja ezt valaki, hogy nem szereti a sört, mert ivott valahol egyszer egy korsó láger, és ez nem ízlett neki. De a sörben pont ez a jó, hogy annyiféle kombináció van. Nem szereti a lágert, ez valószínűleg egy New England IPA-val el lesz, hogyha amúgy szereti a gyümölcs leveket például. Úgyhogy ez egy nagyon nehezen megállapítható dolog, ezért is van az, hogy például nálunk itt a Teprumban van kóstolósor, tehát ha valaki bejön az utcára és azt mondja, hogy még soha nem ivott kisüzemi sört, és ki akarja őket próbálni, akkor nem kell rögtön beruházni egy egész korsóra egy pohárra, hanem akkor mindegyik sörünkből egy-egy decit végig tud kóstolni. Jellemzően mindig úgy válogatjuk össze a portfóliót is, hogy legyen egy egyszerű kezdőknek való dolog, legyen valami extrémebb tétel, legyen valami megosztó, legyen valami könnyed, és akkor abból már az ember össze tudja válogatni a dolgot a többből. Például múlt hétvégén volt itt egy születésnapi társaság, és náluk ugyanez működött, végigmentünk egy 6-tételes sörkóstolón, és mindenki meg tudta állapítani, hogy oké, ez nem az én világom, ez a fajta sör, akkor én nem szeretem mondjuk a dupla IPA-kat, akkor én többet azt nem iszom, vagy csak néha megkóstolom. De mondjuk mellette nagyon tetszik a gyümölcsös búza, és akkor én nekem a gyümölcsös búzák bejönnek. Tehát mindig embere válogatja, szerintem jó, hogyha az elején egy kicsit rákészül az ember, egy picit talán utána olvas, hogy kb. Miről mit kell tudni nagy vonalakban, túlzottan nem kell elmélyülni benne az elején nagy vonalakban, és akkor megpróbálja egy szakszerű vezetés mellett, egy olyan emberen keresztül, nem kell szomelére gondolni, hogy valaki, aki ért hozzá, legyen ez egy szaküzletben, egy kocsmában, egy sörfőzdében, aki meg tudja mondani, hogy figyelj, ez a sör, ez a XYZ sör, ez ebben a stílusban tök jó, mondjuk ez egy tök jó IPA, és hogyha még nem ittál IPA-t, akkor ebből látni fogod, hogy hogy kell kinézni egy IPA-t. És megkóstolod, és azt mondod, hogy hát ez nekem nagyon nem ízlik, akkor valószínűleg a többi IPA se fog. De meg azt mondod, hogy hát ez ízlik, akkor meg valószínűleg bármilyen IPA-t gond nélkül meg lehet.
0: Térjünk vissza ugye a gyártáshoz, mert ezt inkább el lehet csemegézni egy sörözőbe, hogy eldöntsük, hogy melyik az, ami ízlik vagy nem ízlik nekünk. Tehát ott tartottunk, hogy van egy tartály, ahol erjed, azaz átalakul alkoholos itallá.
1: Igen.
0: Ezután
1: a következő lépés az a kiszerelés, tehát ugye az nagyon jó nekünk, hogy a tartályban van két sörünk, de azt még ugye nem tudjuk meginni, ha csak nem letáborozunk a tartály mellett, de nyilván az nem hatékony. Úgyhogy a következő lépésben ugye az jön, hogy ilyenkor a termelési vezetőnek el kell dönteni, hogy mire van igény, mit kell gyártanunk. Most inkább nyaranta jellemző a hordó, tehát hogy nyáron azért több hordós sör fogy. Télen inkább dobozra termünk, illetve most a Covid járvány alatt nyilván, mivel hogy zárva voltak a kocsmák, majd nem megduplázódott a termelési vonulmány a dobozos, illetve az üveges változatoknak, még a hordót majdnem teljesen elhagytuk. Most, hogy már nyitnak a teraszok, most megint fordult a kocka, most megint a hordósere van a jobb igény. Tehát itt a kollega kitalálja, hogy mire van szükség, akkor az értékesítőkkel szoktak konzultálni. És akkor így megvan az, amiből dolgozunk, az az adott űrtartalom. Tehát 1000, 2000 és 4000 literes tartályok vannak. Ki kell számolni, hogy most a 2000 literesből hány doboz jön ki és hány hordó. Itt meg kell jegyezni, hogy mi már nem palackozunk, kivéve a nagyon extravagáns tételeinket, a hordóérlelt szériánkat. Ott azért megtartottuk az üveget, de alapvetően dobozba töltünk. Ennek az az oka, hogy a doboz, a can, az alumínium doboz, sokkal jobb a minőség megőrző tulajdonsága, mint az üvegnek. Ugye nem engedi be a fényt. Ez ugye egyértelmű, mert nem átlátszó. Üvegnél is a barnított azért szűri valamennyire az UV-t, de nem eléggé. Ezt tudni kell, ezt lehet, hogy tapasztalja is a kedves hallgató, hogy ha egy üvegpohárba kinfelejtem a sört a napon, bemegyek a kertből egy kicsit valamit a házba, és kimegyek, akkor már más íze lesz. Ez azért van, mert a komlónak a bizonyos aroma vegyületeit az UV-fény bontja, tehát kémiailag bomlik, és ez egy ízhiba egyébként, a sörökben vannak különböző ízhibák, amiket különböző problémák okozhatnak, ilyen például az élesztő, hogyha belegyöglik. A fény íz egy ilyen elég komoly dolog, ez egy nagyon kellemetlen mellékíz, elrontja igazából a sörnek a teljes élvezeti értékét, úgyhogy ezzel védekezünk a barna palackkal, de sokkal jobb megoldás az alumínium, ahol azt mondom, hogy egyáltalán nem méri fény. Plusz emellett az oldott oxigén még, ami nagyon problémás, és egy nagyságrenddel kevesebb oxigén oldódik be a dobozolt sörbe, amikor töltjük, mint az üvegesnél, pedig nálunk mindkét érték kifejezetten jó, de ettől függetlenül az nem lehet elmenni, mert a doboz az jobb minden tekintetben, mint az üveg. Egyetlen egy probléma volt vele eddig, hogy egy csomó helyen azt mondták éttermekben, hogy ugye igényesebben néz ki az üveg. Ez lehet igaz is, vagy nem is, mert dobozra is lehet szép grafikát rakni, dobozból is lehet egyedit gyártatni. Nyilván itt már költségek döntenek alapvetően, de alapvetően, ahol elfogadták már, és azt látjuk, hogy most már a legtöbben igen, és a fogyasztói oldalra is észre lehet venni, mert még két évvel ezelőtt alig volt magyar kisüz, ami főzde, aki dobozba rakta volna a sörét. Most már szerintem vagy fele-fele az arány, vagy fele üveges, fele dobozos, vagy a magasabb kategóriájú, tehát kraft főzdéknél már szinte kizárólag csak dobozba töltenek Magyarországon, pont az előnyei miatt. A dobozológépet nem fogok tudni nektek mutatni, ugyanis most mi nálunk nincsen képítve erre technika, hanem van egy bérdobozoló cég az országban, akik ilyenkor, egyébként nem kell egy hatalmas gépre gondolni, ez egy ilyen 3,5 tonnás kis teherautónak a platóján elfér. Onnan kitolják, beüzemeljük, nyilván el van fertőtlenítve, tehát itt is megvan a maximális higiénia. Rákötik a tartályra, és akkor megy a dobozolás, tehát ez egy ilyen egyszerű kis, tehát egy kis szobányi területet foglal el, pár négyzetméter az egész. Az üvegelés az most már, bár van hozzá a gépünk, de az ilyen kis mennyiségeknél, ami egy hordóból, ugye említettem, 190 liter, tehát 4-500 palac maximum, azt is kézigéppel töltjük, illetve a hordózás az pedig megint csak kézzel működik, de az kisüzemi szinten szerintem mindenhol, mert tehát még egy nagyüzemi cégnél, mondjuk egy a Borsodinál vagy ilyeneknél megvan az oldva, hogy bejön a piszkos hordó, rárakják a futószalag elején, és akkor végig a futószalagon kimosódik automatikusan, majd meg is töltődik. Kisüzemben nem így működik, van egy hordómosónk, azon lemossuk a hordót, kívül belül nyilván el van sterilizálva, fertőtlenítve, maximálisan ki van tisztítva. Majd utána itt a tartály mellé áll a kollega egy mérleggel, mérlegre ráhelyezi az üres hordót, ami ugye el van fertőtlenítve, csatlakoztatja a töltőfejet, és közvetlenül a tartályról tudja ilyenkor hordózni. Ez itt amúgy a kiszerelő helyiségünk, tehát amíg palackoztunk, tavaly nyárig, addig ezen a gépen ment a palackozás, de azért ez nem egy üdvözlőt.
2: Köszönöm.
1: Most már nem is tudom, mikor a tojást beindítom, mert nem volt rá szükség, inkább a kézit alkalmazni is érte. Amit még használunk ebből a gépből, az a címkéző gépsor, az ez a kis asztalka, tehát itt is a futószalag elején fölrakjuk az üveget, az automata gép ugye csévéli le a címkét és ragasztja is föl, illetve nyomtatja rá a lejárati dátumot, de ez nem egy nagy tudomány utána, tehát ugye a sörfőzés szempontjából ez ugye mindenhol, ahol bármi címkét fel akarunk ragasztani, tehát bárhol az élelmiszeriparban hasonló gépeket használnak, nyilván a mérete más. Amit még a főzdéről érdemes lehet tudni, hogy említettem már azt, hogy árammal fűtjük a tartályokat, és a vezérlés nagy része is árammal működik, tehát mágnes szelepekkel, de a másik szeleptípus, amit használunk, az sűrített levegős. Ehhez egy légkompresszorunk van itt hátra egy légtartállyal, de ez talán már nem annyira érdekes. Illetve amit még jó megjegyezni, vagy hasznos megjegyezni, szerintem nagyon fontos üzemi higiéniai szempontból, hogy nálunk itt az üzemben a sör mozgatása hideg oldalon, ugye mondtam, hogy fontos a maximális sterilitás, az nem szivattyúkkal történik, ahogy az talán egy első blikre logikusnak tűnne, hiszen vannak szivattyúink, de ezeket a szivattyúkat csak a takarításra használjuk, tehát a lugot keringetjük vele a tartályba. Ha arról van szó, hogy sört akarok a tartályban, mondjuk a hidegkomlózóba juttatni, vagy a hidegkomlózóból vissza a tartályba, vagy a tartályból a dobozoló gépsorra, ezt széndioksziddal tesszük meg, ezek a két vezetékekben megy a széndioxid, ez mindig az aktuális tartályra, amelyikre szükség van, hogy felfújjuk. Arra vezetjük rá, és az azért fontos, hogy széndioxidot dolgozzunk, illetve a jövőben egyébként tervezzük egy nitrogén generátornak a beszerzését, és akkor onnantól kezdve nitrogénnel, ugye az is inert gáz, tehát nem lép reakcióval sörrel. Most beindult a kompresszor, úgyhogy akkor menjünk vissza, mert ez nagyon hangos lesz.
0: Hát ez a gyárnak a...
1: Igen, ez a vele járó, igen. Egyébként ez itt a hűtőberendezésnek a belső része, de nem annyira érdekes szerintem. Ez csak egy egyszerű mikrofon.
0: Akkor így kerül a sörbe a széndioxid is, vagy a erjedés?
1: Az erjedés során is kerül bele, igen, viszont ugye hidegkomlóznunk kell, ezért hozzá kell tenni, hogy tehát, ha a hidegkomlózóba bejutatom a sört mondjuk, ugye túlnyomásra dolgozunk, a gondolatmenetet lezárandó, tehát azért nem szivattyúval kiszivattyúzom és küldöm bele, mert azt tapasztaltuk, hogy hiába vannak meg a takarítási tervek, hiába végezik el maximálisan, Murphy törvényei alapján valamivel lehet mindig gond, és találtunk már a szétszedett szivattyún 2-3 dugos mosás után is pici szennyeződés. De most egy körömpiszoknyi darab is elég arra, hogy az bekerül, és van rajta valami baktérium, ami túlélte a felületkezelés, mert a sav az felületet fertőtlenít, a lug az meg arra van, hogy a felületről mindent lemosan. Tehát mindig előbb lugozunk, és utána öblítünk és savazunk. Csak az a gond, hogy ha a lug valamit nem visz le, öblitek, még mindig ott van ez a kis körömpiszok. A körömpiszokban benne van mondjuk az egyszer sav baktérium, vagy a teljesebb baktérium. Tehát rámegy a sav, az is csak a felületét, az már nem oldja le a piszkot, hanem a felületét lefertőtleníteni, de ami a piszokban benne van még baktérium, azt már nem öli meg, és ha azután beoldódik a sörbe, akkor onnantól kezdve be tudsz fertőződni. Tehát ezért nem használjuk a szivattyút, ezért van az, hogy inkább a nyomáskülönbség elvével dolgozunk, tehát ha ebbe a tartályba két bár van, ott meg egy bár, és összekötöm a kettőt, akkor egyértelmű, hogy a tartályból át fog menni a hidegkomlózóba a sör. Visszafele viszont a tartályt kell leengednünk, mert ugye itt a folyadékoszlopnak is a nyomása az ellenünk dolgozik, tehát le kell engedni közel atmoszférikus nyomásra, a hidegkomlózót mondjuk felnyomni 3 bárra, tehát 3-szorosára, és akkor az elég ahhoz, hogy vissza tudjuk küldeni belőle maradéktalan sörlevet. De ilyenkor pont az a széndioxid, mert ugye egyrészt, hogy természetes formában is ugye attól függően, amit említettem, hogy beállíthatjuk, hogy mennyi széndioxid maradjon a tartályban. Tehát mondjuk én beállíthatom, hogy 2 bárnál engedje csak el, de ilyenkor, ha én elengedem manuálisan, akkor azért oldódik ki széndioxid belőle, tehát a végén azért rá szoktunk állítani kiszerelés előtt manuálisan, tehát szűrt széndioxiddal, tehát széndioxid palackot kell elképzelni, abból rá tudunk még tölteni, hogy meglegyen a végén a kiszerelés előtt az az oldott széndioxid tartalma, amit a sörhöz megfelelőnek gondolunk. Mondom ezt úgy, hogy például búzasört általában szénsavasabbra csinál az ember, míg mondjuk egy stoutot kevésbé szénsavasra, tehát itt fajta jelleg határozza meg, úgy mondanám, hogy mennyire szénsavas legyen a sör. De igen, tehát ezt így külön meg tudjuk oldani, illetve hát persze a kegeknél is kell egy kicsit a végén egy pluszba ráküldeni esetenként széndioxidot a töltéskor, de ez pont azért jó, mert így könnyen szabályozható és precízen szabályozható minden, amit itt csinálunk, hála annak, hogy van külső széndioxid rendszerünk is.
0: Akkor az alkoholmentes sörökből hogy unjátok ki az alkoholt, mert olyan tévhitek vannak az emberek között, hogy mindenki mond mindent, akkor csak halljuk ezt egy sör szakértőtől.
1: Hát az a helyzet, hogy mi kisüzemi szinten egyedülállóak vagyunk abban, hogy már adtunk ki Magyarországon alkoholmentes sört. Tehát ezt általában ilyen pici üzemek, mint amilyen a miénk, nem szoktak ezzel foglalkozni. Viszont megoldható, és több iskolája van a dolognak. Mi egy olyan megoldást választottunk, hogy van egy speciális, mostanában kísérletezek ezzel a nagyobb élesztőgyártók, olyan speciális élesztőkkel, amik vagy nagyon kevés alkoholt állítanak elő, vagy egyáltalán nem. Utóbbi az még nem működik, legalábbis a tapasztalatok alapján, és nem csak a miénk alapján, de amire eddig azt írták rá, hogy hát ez nem fogja tudni lebontani az egyszerű cukrokat alkohol, lebontja, csak maximum lassabban. De a tradicionális módon az alkoholmentes sör az úgy készül, és ezek a régi bűnrossz. Én persze akkor még nem éltem, de hogy amit meséltek a szüleim például, hogy a 80-as évek végén az első alkoholmentes sörök, és hogy bűnrossz ízik volt, azok még mikroszűréssel készültek. Annak az a lényeg, hogy egy olyan alacsony, vagy olyan pici lyukméretű szűrőn kerül át tulajdonképpen, vagy hát itt nem is úgy kell kezdeni, hogy egy fémlapon vannak lyukak már, mert itt membránokról van szó, de hogy olyan pici a lyukméret, hogy az alkohol molekula már nem tud rajta átjutni, de hát értelemszerűen, amin az alkohol molekula nem jut át, ez a nagyon sok más molekula se, tehát ezek az ízét azért nagyon roncsolni tudják, tehát az ilyen maradék cukrok, amik mondjuk a testet adnák, azok szintén fent tudnak akadni. Hát ez a legkezdetlegesebb technológia működik, tehát az alkoholmentes, ez csak minek, tehát annak már nincsen sör íze utána, vagy hát tudjuk, hogy milyenek voltak a régi alkoholmentes sörök. Most ehhez képest a modern alkoholmentes söröknél vagy az van, amit mi csináltunk, egy ilyen speciális élesztőt alkalmaztunk, és hát meg kellett állítani az eredést, mert elindult volna, tehát lett volna benne alkohol, és sajnos mi csak úgy tudtuk most megoldani, hogy tartósítószert alkalmaztunk, de egyébként lehetne pasztőrözni is, kinyírni az élesztőt tulajdonképpen, kivégezni szegényt egy hősokkal, De a tartósítószernél azért vannak olyan megoldások, amik nem ez a horror üdítőételos jellegű dolgok, tehát nem kell egy feltétlenül rossz dolgot gondolni, viszont ez így biztosítja azt, hogy aromavesztesség nélkül készüljön a sör. És a harmadik lehetőség az az, hogy vákum alatt, alacsony hőfokon, tehát ilyen 40-50 hőfok, Celsius fokon melegítik a sört, és ugye a vákumban alacsony hőfokon párolog az alkohol is, és ezzel a hőmérsékleten így már ki lehet párolni úgymond az alkoholt, el lehet forralni belőle az alkoholt a sörbe. Ehhez azért viszont olyan technológiára kell beruházni, ami nálunk egy, hogy nem fér el, kettő, mivel nem alkoholmentes sörgyár vagyunk, nem szükséges, de lehet látni például a modern, ha nem is kisüzemi, de azért az ilyen német régi kolostori főzdék, vagy hát hasonló, tehát ilyen komolyabb tradíciói főzdéknél, ahol azért az alkoholmentes sörre már van igény, ott lehet találkozni ilyenekkel például, vagy az Egyesült Államokban nagyobb craft főzdéknél, hogy úgy ártanak alkoholmentes sört, hogy ezzel a technikával ilyen 45 fokos hőmérsékleten vonják ki az alkoholt. És ez én speciális sajnos hozzám még ilyen nem jutott el, már vadászok nagyon egy németre, amiről tudom, hogy ilyen technikával készül, mert ezt nem szokták ráírni, de tudom, hogy melyik cégnek van ilyen sör a Magyarországon, úgyhogy nagyon vadászok rá. Elvileg ezeknél nincsen szinte megkülönböztethető aromavesztesség. Persze itt receptúra függő is azért ennyire van hozzá a szaktudás. De ez a három fő megoldása, mondom, az első a mikroszűrés az már egy, hát még használják, de szóval minek? Tehát akkor inkább igyon vizet az ember, egy kis szörpel. Van egy mi megoldásunk, ez az aromavesztesség nélkül, de tartósítószerrel, és akkor van ez a harmadik, ez az ultramodern dolog, csak hát annak meg ugye be kell rá ruházni. Úgyhogy ez a harmadik lehetőség. De nagy jövő van egyébként az alkoholmentes sörökben, ugye nem csak a sofőrök miatt, de amúgy is ugye például az Egyesült Államokban mostanában nagyon divat alkoholmentes sört forgalmazni, mert hogy kisebb a kalóriatartalma, és na, egyre többen vannak, amik a sört az ízért és nem a hatásáért isszák. Én is például egyébként személy szerint egy hónapja egy kéthetes alkoholmentes kúrát kezdtem, és én az alkoholmentes sörökről akkor... Az azért is volt egy képem róla, de most nagyon rászoktam, végig próbáltam, hogy ami itthon elérhető, és kellemesen csalódtam, azt kell mondanom, hogy érdemes őket próbált tenni. És kisüzemi szinten bár nagyon kevés féle van, de azért kisüzemi, jól felszerelt szaküzletekben kisüzemi alkoholmentes sört is lehet találni. A miénk a sajnos már kifogyott, de lehet, hogy majd újra fogjuk főzni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen.

0: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: The Legend. legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is US Fever Show.
6: Nagyon kellemes és szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, a következő 60 percben igazi legendák között fogunk utazni, legalábbis olyan dalokat fogunk hallgatni, amelyek az elmúlt 3 évtizedben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Köszöntök mindenkit, ez itt a US Fever Show, Sommer Gábor vagyok. A mai napon 2005 amerikai listavezetőiből válogattunk 24 olyan dalt, ami a következő 2 órában garantáltan le fog pörögni itt a US Fever Show-ban. Már is belevágunk egy szenegáli születésű amerikai énekessel, Alouane Thiammal, ismertebb nevén Akonnel, aki 7 éves korában költözött New Jersey-be, drogkereskedés vágyával még börtönben is volt, ahol érdekelni kezdte az éneklés, amikor pedig kihengették, azonnal nekilátott felvenni a zenéjét és kiküldeni a demókat, elhatározta, hogy meg fog változni, bár tagadta, hogy valamikor is használta volna a drogot, némelyik dalszövegében azért pedig éppen ennek mond ellentétet. Egy, ami biztos, Akon nevét azzal a dallal ismertük meg, ami 2005 márciusában vezette az amerikai kislemezlistát. Már is hallgatjuk a nyitányban a Lonely-t, utána pedig ugyanebből a hónapból Emery és a One Thing. Ez is egy amerikai listavezető. Nem sokára jön itt a US Fever Show-ban. US

Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. 2005 legnagyobb dalait és amerikai listavezetőit pörgetjük a mai US Weaver Show-ban. A folytatásban pedig egy olyan fiúbanda érkezik, akik igazából a 90-es években élték fénykorukat, de azért még manapság is próbálkoznak. Több-kevesebb sikerrel, méghozzá egy Grammy jelölt amerikai fiúbanda, Louis Pearlman első csapata. Ez pedig nem más, mint a Backstreet Boys. 1993-ban alakultak, 13 top 40-es daluk volt a Billboard 600 slágerlistán, és több mint 100 millió albumot adtak el, ezzel pedig ők lettek minden idők legnépszerűbb fiú együttese. A négy tagú csapat Nick Carterből, Howie Doruból, Brian Littleből, illetve AJ McLeanből áll, az ötödik alapítóta Kevin Richardson 2006-ban hagyta el az együttest. 2005-ben pedig az első visszatérés alkalmával született meg az az amerikai listavezető, amit már is indítunk itt a US Viewer Show-ban, ez pedig nem más, mint az Incomplete. Utána pedig egy augusztusi kedvenc érkezik, méghozzá annak a Bedingfield család női tagjától, amelyben mindhárom testvér énekel. Natasha Bedingfield bemutatkozó dala These Words 2005. augusztusának legjobbja, nem sokára itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam mélyedek ki a busztába.
0: Igazi legendák, amelyeket soha nem fogunk megunni, két igazi divával. Már is folytatjuk a legendák óráját, méghozzá azzal az 1981-es houstoni születésű Beyoncé Giselle Knowles-zal, aki bizony mindmáig 7 Grammy díjat nyert el. A 90-es években lett világhírű az egyik legnagyobb lánycsapattal, a Destiny's Child-dal, amelynek tagjaként több mint 50 millió lemezt adtak el világszerte. 2003-ban jelent meg Beyoncé első szólóalbuma, Dangerously in Love, amelyen olyan világszerte sikeres dalok hallhatóak, mint a Crazy in Love, vagy éppen a Baby Boy. Az album a 2004-es Grammy díjátadón 5 díjat kapott, Beyoncé a Destiny's Child 2005-ös feloszlása után pedig szólóban folytatta az éneklést. 2006-ban jelent meg második albuma B-Day címmel, 2008 végén pedig jött a harmadik, az I Am Sasha Fierce, amelyről elsőként két kislemez, az If I Were a Boy, illetve a Single Ladies lett sikeres. Beyoncé egyébként az éneklés mellett több filmben is szerepelt, 2006-ban például a Rózsaszín Párduc című vígjátékban, és még ugyanebben az évben egy 1981-es Broadway musical, a Dreamgirls filmes adaptációjában is ő játszotta az egyik főszerepet, amiért két Golden Globe jelölést kapott, 2009-ben pedig a Cadillac Records című filmben nyújtott alakításáért kapott Golden Globe jelölést. Vissza a Rózsaszín Párduchoz és vissza 2005-be, hiszen ebben a filmben Beyoncé nemhogy csak főszerepet játszott, hanem a betét dalát is ő énekelte, a Slim Thuggal közös Csekonitot hallgatjuk, utána pedig a Black Eyed Peas pörgetem 2005-ös sikerüket, a Don't Funk With My Heart-ot, az amerikai lista egyik 2005-ös legjobbját, mindjárt itt a USB.

0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden

0: 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Az előbb már hallgattunk dalt a Black Eyed Peas-től, a csapat története egyébként korán sem olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. Az Abbott Clan zenekart, még a Black Eyed Peas elődjét, ezt alapította Will.i.am, illetve Apple Diep anno még 1988-ban. A formáció tagja volt még DJ Motivate, Mookie Mock, illetve Dante Santiago, meg is kapták első lemezszerződésüket, de a hanganyag végül kiadatlan maradt, mert a kiadó nem találta trendinek az akkori gangsta hip-hop lázban. 95-ben új felállásban és új névvel folytatták a munkát, lett egy állandó vokalista Kim Hill, illetve egy új rapper Tebu, valamint maradt a két régi tag Will.i.am, illetve Apple Diep. Évekkel később 1998-ban jelent meg első lemezük a Behind the Front, nem hozta meg azonban az áttörést, azonban ez nem akadályozta meg őket abban, hogy folytassák a munkát. 2000-ben jött a Black Eyed Peas második albuma, a Bridging the Gap, amin már nevesebb vendégművészek is hallhatóak voltak, a siker hiánya miatt azonban a banda mélypontra került. 2003-ban állt talpra a Black Eyed Peas, egy új énekesnő csatlakozott a bandához, ami új lendületet adott, ő pedig nem más, mint Fergie, aki előtte a Wild Orchid nevű lánybandában énekelt. Gőzerővel dolgoztak az új albumon, ami még ebben az évben meg is jelent Elefunk néven, az első kislemez a Where is the Love pedig óriási siker lett. Pozitív hangvételem miatt a legtöbb rádió és zenetévé a műsorára tűzte, valamint a közönség elkapkodta a lemezeiket. 2004-re a világ első számú hip-hop csapatává nőtte ki magát a Black Eyed Peas, az Elefunkból pedig több mint 7 millió példány kelt el. Mi viszont már a második lemezről hallgattuk nem is olyan rég a Don't Funk With My Heart-ot, és ugyanerről a lemezről, a Monkey Business-ről jön 2005. szeptemberének egyik lista vezetője. Már is jön a Black Eyed Peas és a My Humps, utána viszont a negyedik hónapba kalandozunk vissza Mariah Carey, és a We Belong Together bizonyult akkora legjobbnak az amerikai kislemez listán.

Már is folytatódik a US Fever Show az amerikai kislemezlista legjobbjaival és 2005 lista vezetőivel, és egy olyan énekesnőt fogunk hallgatni, aki ebben az évben nem kicsinyeskedte el a dolgokat, rögtön három egymást követő dalát is a number one pozícióba hozta az amerikai kislemezlistán. Ő pedig nem más, mint Kelly Brian Clarkson, amerikai poprock énekes dalszerző debütáló anyagát az RCA Recordsnál adta ki, miután megnyerte az American Idol 2002-es első évadját. Eredetileg mint pop énekes adta ki első albumát 2003-ban, a Thankful-t, multiplatinummá vált második albuma pedig a 2004-es Breakaway, már inkább a pop-rock irányultságú zenéhez közelített. Kelly Clarkson harmadik albuma a My December 2007-ben jelent meg. A Sony szerint Clarkson 18 millió albumot adott el eddig világszerte. 9 kislemeze került be a top 10 listába, a Billboard 600-on első három albuma pedig majd 10 milliós példányban kelt el az Egyesült Államokban. 2008-ban a We Age-ban az új évezred 10 legszexibb nője közé választotta a 8. helyen végzett Kelly Clarkson, valamint a 28. helyet ért el a We Age-ban 30 legszexisebb rock front asszonya listáján. A 10 legtöbbet szerep előadó között volt a felnőtt kortárs rádióban 2008-ban. Kelly Clarkson 4. albuma az All I Ever Wanted 2009-ben jelent meg. És egy másik történelmi dolog még az, hogy 2009. január 29-én jelent meg erről az első kislemez, a My Life Would Suck Without You, ami a 97. helyről rögtön a megjelenés hetében az első helyre ugrott a Billboard 600-on megjelenésének első hetében, a slágerlisták történetének legnagyobb ugrásának rekordját megdöntve a helyezést illetően. Mi viszont most 2005-ben kalandozunk, jön az a dal, amivel megismertük igazán Kelly Clarksont a 2005-ös év januárjából. A Since You've Been Gone után pedig egy lírai hangvételű dal 2005. szeptemberének listavezetője, Kelly Clarkson és a Because of You, nem sokára itt a US Fever Show-ban. Here's the thing.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyedévben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastrukturális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót! Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu
6: Reklámot hallottak.
2: nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
11: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
12: Nos, adó vagy nem adó, adó.
11: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
13: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is US Fever Show.
14: Ez itt még mindig a legendák órája, az amerikai kislemezlista vezetőivel. Köszöntök mindenkit, én Sommer Gábor vagyok, és már is folytatódik a US Fever Show. 2005 februárjában járunk, és jön az a Marshall Bruce Mathers 3, akit ismertebb nevén mi Eminemnek ismerünk, illetve Slim Shady művész nevén is. Nagyon sokan rajonganak érte, napjaink egyik legnépszerűbb és legvitatottabb rappere, nyert már Grammy, illetve Oscar díjat is. A 2005-ös februári Mockingbird volt Amerikában a listavezető, ezzel nyitjuk a US Fever Show második óráját. Utána pedig a Foo Fighters érkezik, az az amerikai rockbanda, ami Dave Grohl énekes gitáros alapított 1995-ben. A nevük egyébként a második világháborús Foo Fighter kifejezésből származik, ami a titokzatos légi jelenségekre használtak. A Best of You 2005 júniusának egyik legjobbja volt, Eminem és Foo Fighters tehát a US Fever Show második órájának nyitányában már is itt van.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Továbbra is az amerikai kislemez lista legjobbjaiból válogatunk 2005 legsikeresebb dalait, pörgetjük, a folytatásban pedig egy olyan virtuális együttes érkezik, amit a Blur frontembere Damon Albarn, illetve a képregény rajzoló Jamie Hewlett találta ki 1998-ban, ez pedig nem más, mint a Gorillaz. Négy rajzolt zenész alkotja a Gorillazt, 2D, Noodle, Russell, illetve Murdoch. A háttérben mindig változó zenészek szolgáltatják a zenét, egyedül Albarn személye az, ami változó. A csapat stílus elsősorban egyfajta alternatív hip-hop, de tartalmaz számtalan elektronikus, illetve élő zenei effektet is. A csapat legelső lemeze a Gorillaz 7 millió példányban kelt el, ezzel pedig bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ legnépszerűbb virtuális együttese. Ezen felül még kiadtak egy Demon Days nevű albumot is, valamint B-oldal gyűjteményeket, illetve remix albumokat is, bár mozifilmet is terveztek a figurák főszereplésével, ez mindeddig nem jött össze. Készültek viszont zenés DVD-k. A Gorillaz 2005-ös májusi listavezetője a Feelgood Incorporated, őket pedig majd egy kaliforniai punk rock együttes követi 1989-es alapításukkal. Mindmáig egyébként Amerika legszókimondóbb rock együttesének tartják, a Green Day-t. 2005 februárjában az összetört szívek sugárútján bandukolt Joe Armstrong énekes, na meg társai a Boulevard of Broken Dreams nem sokára Amerika legjobbjai közül. Itt a US Fever Showban.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ez itt még mindig a US Fever Show Amerika legjobbjaival. Két igazi díva érkezik, sokat nem is kell mondanom róluk, hiszen a nevek már magukért beszélnek. Jön az a spanyol-amerikai énekesnő, aki New Yorkban született még 1969-ben, karrierje során pedig már jelölték Grammy, illetve Golden Globe díjra is. Sőt, jó tudni, hogy Jennifer Lopez egyébként Janet Jackson háttértáncosaként kezdte. Hát aztán látjuk, hogy hova jutott. Jennifer Lopez 2005. januárjában a Get Right-tal tündökölt az amerikai kislemezlista élén, utána pedig 10 hónap múlva jött a pop nagyasszonya, aki akkoriban egy vadonatúj hangzást hozott el, legalábbis eddigi stílusához képest, ehhez pedig visszanyúlt egy régi ABBA dalhoz, és ennek alapjait újra dolgozva követte el azt a Hang Up-ot, ami novemberben 2005-ben meghódította Amerikát is. Jennifer Lopez és a Get Right, utána pedig Madonna Hang Up-ja, már is itt a US

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Továbbra is igazi legendák között tallózunk, az irány pedig most Kanada, hiszen hallgatjuk ezen északi ország egyik legnépszerűbb rock együttesét, amelyet 1995-ben alakított Chet Kroeger, Mike Kroeger, illetve Ryan Wickedal. Az együttes a kanadai 5 centes érméről, a Nickelről kapta egyébként a nevét, amit Mike Kroeger gyakran adott vissza a vendégeknek, még akkor, amikor egy kávézóban dolgozott, méghozzá a következő szavak kíséretében: Here's your nickel back. Szóval a Nickelback bemutatkozó dal a 2005. szeptemberében itt ismerhette meg Európa és a kanadai rockereket, a Photograph után pedig egy kezdetben amerikai tánccsoport érkezik, akiknek producere 2005-ben úgy gondolta, hogy a hölgyeknek lehet jót tenne, hogyha énekelnének is. Azóta pedig a Pussycat Dolls karrierjét nem kell bemutatnom, bemutatkozó daluk a Busta Rhymes-szal közös Doncsa 2005. júniusában hódított Amerikában, kanadai rockerek és amerikai cicababák a folytatásban, itt a legendák órájában.

Még mindig nem fogytunk ki 2005 legjobbjaiból, már is folytatjuk két újabb amerikai listavezetővel, méghozzá egy olyan Grammy-díjas barbadosi énekessel, dalszerzővel, modellel és divattervezővel, akit Barbados tiszteletbeli kulturális nagykövete is, ő pedig nem más, mint Robin Rihanna Fenty. Ő a második barbadosi egyébként, aki Grammy-díjat kapott, eddig 5 számmal vezette az amerikai Billboard 600 slágerlistáját, méghozzá az SOS-szel, az Umbrella-val, a Take a Bow-val, a Disturbia, illetve a Live Your Life-al. Énekesi karrierje 2005-ben kezdődött, amikor kiadta első albumát, a Music of the Sun, ennek első kislemeze pedig a Pondo Replay hozta meg sikert az énekesnő számára, második lett a Billboard 600 listáján rögtön a megjelenés hetében, rá egy hétre pedig elfoglalta az első helyet. Éppen ezért hallgatjuk 2005 júniusának listavezetőjét, Rihanna-t és a Pondo Replay-t, utána pedig Gwendolyn Renee Stefani érkezik, amerikai énekesnő, dalszövegíró, divattervezői színésznő személyében. Először a No Doubt énekesnője volt, majd pedig 2004-ben szóló karrierbe kezdett, később pedig divattervezéssel kezdett foglalkozni, ma pedig már saját divat kollekcióval rendelkezik. Gwen Stefani 2005-ös listavezetője az Eve-vel közös Rich Girl, nem sokára Rihanna első slágere után. Itt a legenda.

0: A végéhez érkeztünk a mai multidézésnek. Már csak kettő olyan dalunk van hátra, amit 2005 amerikai listavezetői közül hallgatunk. Elsőként egy 12-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducert, illetve rappert hallgatunk. A The College Dropout című albumával mutatkozott be, ezt pedig a Late Registration, illetve a Graduation, majd pedig a legutóbbi 808 and Heartbreak követte 2008 novemberében. Ő pedig nem más, mint Kanye West, 2005-ben pedig a Jamie Foxx-al közös Gold Digger bizonyult a legjobbnak, búcsúzásul pedig Missy Elliott, Ciara és Fatman Scoop triójával köszönöm meg az elmúlt két óra kitüntető figyelmét. A Loose Control is anno a legjobb volt Amerikában. Ezzel pedig véget ért már a US Weaver Show. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben viszont újra jön a multidézés. 1993 amerikai lista vezetőiből fogunk tallózni. Én remélem, hogy akkor is velem tartanak, mára pedig köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket. Sommer Gábort és az amerikai kislemezlista legjobbjait hallották. Jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben. Jöjjenek és tartsanak velem. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
1: Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető NET Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
5: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó nevű.
4: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobby Rádió.
0: Rádió. Műsorajánló.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 17-én a Pascal nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber latin eredetű férfi név, a Paschalis névből ered, jelentése húsvét. Május 17-én kívül a Pascalok ünnepelnek még február 11-én is. Betézése Paszki, Paszkálka, Paszi, Paszika. Képviselője a névnek, önök kedves Pascal. A Pascalokon kívül köszöntjük még Andor, Bruno, Dietmar, Fabius, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalók, valamint Szolón nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1050. május 17-én Itáliában meghalt Arezzói Guido zenetudós, aki megváltoztatta a hangjegyírást. A dallamokat hármas vonal közben jegyezte le, bevezetett egy új, hat zenei hangra épülő tanítási rendszert. A 14. század végével folytatjuk. 1395. május 17-én Budán 24 éves korában meghalt Mária magyar királynő, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. 1371-ben született első Nagy Lajos magyar, egyidejűleg lengyel király és Kotromanik Erzsébet boszniai hercegnő gyermekeként. 1378-ban nővére Katalin halála után trónörökös lett, amit 1379-ben Kassán a lengyel rendek el is ismertek, és még Nagy Lajos halála előtt 1382. júliusában felesküdtek Máriára. A király halála után a lengyel trónt mégsem foglalhatta el, azt húga Hedvig kapta meg. 1382. szeptember 17-én Székesfehérvárot koronázták magyar királynővé, de a tényleges hatalom anyja és Garai Miklós nádor kezében volt. A 16. század elejével folytatjuk. 1510. május 17-én Firenzében meghalt a korai reneszánsz festészet főképviselője Sandro Botticelli. Híres festményei Vénusz születése, a tavasz, a firenzei Uffiziben, freskói a Sixtusi kápolnában Rómában láthatók. Botticelli számos túlzottan virágias képét saját kezűleg égette el, mert a kor szellemének nem feleltek meg, sőt bűnösnek tartották a női szépséget előtérbe helyező derűs festészetet. A 19. század elejével folytatjuk. 1817. május 17-én megszületett Nagy Létán Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Folytatjuk továbbra is a 19. századdal. 1868. május 17-én megszületett Horace Elgin Dodge, a fiatalabbik autógyártó és milliómos Dodge fivér. Horace és John Francis Dodge világéletükben elválaszthatatlan testvérek voltak, együtt voltak szegények, együtt lettek milliómosok, és közben mindvégig együtt dolgoztak iszonyú keményen. A 20. század közepével folytatjuk. 1941. május 17-én megszületett Fényes Csilla német báronő, a máltai szeretetszolgálat alapítója. Még mindig a 20. században vagyunk. 1968. május 17-e, e naptól ünnepeljük a távközlési világnapot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet, Sámuel második könyve, 7. fejezetéből.
1: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt. Micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél. És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten. Hanem ímé, szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. május 17-e vasárnap Urunk mennybe menetelének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 28. fejezet 16-tól 20. vers. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Elmélkedés. Vidd magaddal Jézust a szívedben. A mennybe menetel ünnepe első pillantásra búcsúzás, elválás. Jézus a tanítványai szeme láttára felemelkedik, amíg egy felhő eltakarta őt szemük elől, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Máté evangélista leírása nem a szomorúságra helyezi a hangsúlyt. Nincs benne sírás, búcsúzkodás, hanem a tanítványok küldetése, a nekik szóló ígéret és az Úr jelenléte kap benne helyet. A tanítványok a feltámadás után visszatérnek Galileába, ahová Jézus rendeli őket. Ez a földrajzi visszatérés nem a múlt felé fordulás, hanem újrakezdés. Galileában kapták a meghívást. Ez a hely, a tanítás, a csodák földje, amelybe a tanítványi lét gyökerezik. A kezdetekkor, Jézus nyilvános működése elején innen indultak el, hogy a mestert kövessék és megismerjék. És most újra innen indulnak el, de immár a tanúságtétel útján. Jézus kinyilvánítja: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Aki most küldetést ad, az nem a názáreti ács, nem a kereszten kiszolgáltatott áldozat, hanem a feltámadott Úr, aki a menny és a föld királya. Máté evangélista megjegyzi: egyesek azonban még mindig kételkedtek. Ez a részlet megrendítően őszinte. A feltámadt Jézus többször is megjelent nekik, de van, aki továbbra is bizonytalan. Az egyház kezdetekor megtört, megsebzett fájdalmakat hordozó, ugyanakkor mégis hittel, örömmel és buzgósággal induló emberek kapnak küldetést. Ez reményt ad nekünk is, akik olykor gyengének, alkalmatlannak érezzük magunkat, hogy bátran elfogadjuk Jézustól a küldetést. A küldetés egyetemes. Tegyetek tanítványommá minden népet. Ez nem csak földrajzi értelemben igaz, hanem minden emberi életkorra és élethelyzetre vonatkozik. A gyermekre és az idősekre. Az örvendezőkre és a gyászolókra. A keresőkre és az újrakezdőkre. Amire Jézus hív, az nem erőszakos térítés, hanem tanúságtétel és tanítás. E küldetésben Jézus nem hagy minket egyedül. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a kijelentés a mennybe menetel belső ellentmondása. Jézus eltávozik a mennybe, mégis azt ígéri, hogy mindig velünk lesz. Hogyan lehetséges ez? A válasz a Szentlélek, az ige és az Eucharisztia titkában rejlik. A Szentlélek jelenléte által Jézus bennünk él. Az evangélium szavai által Jézus ma is tanít. Az Eucharisztiában, az oltári szentségben valóságosan jelen van köztünk. Egy régi történet szerint egy kisfiú minden vasárnap elment szentmisére a nagymamájával, de sokáig nem értette, mit jelent az, hogy Jézus velünk van. Egy nap, miközben a templomban térdelt, azt kérdezte a nagymamájától: de hol van Jézus most? Az idős asszony halkan rámutatott a szentségházra. Ott van, és itt van benned is, ha igazán keresed és szereted őt. A fiú elgondolkodott, majd azt mondta: akkor én nem akarom elhagyni ezt a templomot. A nagymama mosolygott. Nem is kell. Vidd magaddal Jézust a szívedben. Ez a történet egyszerűen és tisztán mutatja meg a keresztény élet lényegét. Jézus nem látjuk a szemünkkel, de a szívünkben hordozzuk őt. Az Úr mennybe menetele az egyház életének kezdete. Jézus felemelkedése nem távolságot teremt, hanem új közelséget, a jelenlét új formáját hozza létre. Az, aki látható módon eltávozik, mostantól minden tanítványban jelen akar lenni, hogy általuk szóljon, gyógyítson, vigasztaljon. Ez a küldetés ma is érvényes. Uram Jézus Krisztus, te felmentél a mennybe, de nem hagytál magunkra minket. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, láthatatlanul, de valóságosan. Erősíts meg, hogy szavaimmal, tetteimmel, egész életemmel tanúságot tegyek rólad. Add, hogy ne lefelé nézzek, hanem a menny felé irányítsam figyelmemet, ahová te előre mentél, és ahová engem is hívsz. Küldd el szent lelkedet, hogy tanúságot tegyek rólad a világban, és napról napra hűségesebb legyek a tőled kapott küldetéshez. Vezess a mennyországba, ahol majd színről színre láthatlak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
3: Hobbi rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobbi rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Szombaton érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
3: Világjáró,
4: a Hobby Rádióban.

0: már jártott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban. Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
6: Nekem ez így jó.
4: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél vannak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió.
13: Társadalmi célú közlemény következik.
14: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
13: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
15: Dani Ferenc, Hajnali séta. Csendesen osonó nyári hajnalon fütyörészve járok a szűk csapáson, dús kalászok között, s boldogan hagyom, hogy a szél csókdossa sápat vonásom. Odább nagyfűvű rét teríti elém gyémánt csillogású puha szőnyegét, s csepp levélkék ülnek cipőm orhegyén, mint kútágason pár hallgatag veréb. Vidám nagy hozsannák fenik ajkamat, szerelem kél bennem az ember iránt, s áldom búzatáblát teremtő kezét. Boldog vagyok, távol minden, ami bánt, s mint kamasz, ki tiszta lány után szalad, figyelem titokban szívem ütemét.
16: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
17: Hobby Rádió.
18: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
19: You're gonna die out.

0: 205. szonet. Ne sajnálj! Ne sajnálj engem! Hány sok óceánba fürödtem véghetlen 40 éves vándorlásom alatt. A koráltenger zöldes és feszes volt köröttem, bokámnál százszám úsztak a szivárványhalak. Kajáónál alkonykor vérveres lett a tenger, Maltán hegyes sziklák közt fürödtem meztelen. Friszkóban tarkom, s csípőm ívelt hígyán hevertem a homokon, s a víz lágy volt, mint a szerelem. Fólyban a hab elszürkült, és vad viharok vertek, de Tarava atolján volt a világ a legszebb. A pálmalom közt szellő, a vizen semmi mozgás, csupán a hold ezüstje. Elfeküdtem pihenni gépágyuk közt a parton. Négy árbocos vitorlás libegett a lagúnán. Én láttam csak, más senki. Budapest 1990.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

A király, a macska és a hegedű. Yehudi Menuhin és Christopher Hope meséjét Göncz Árpád fordításában Cseke Péter mondja el.

0: Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 8 hegedűse, meg egy bölcs macskája, úgy hívták, hogy Joachim. Meg annyi, de annyi számtartója, hogy számon tartani sem tudta őket. Pénze bezzeg annál kevesebb volt. Joachim maga is szépen hegedült, mert hogy annak a nevezetes hegedűs macskának volt a távoli leszármazottja, amelyik egy híres angol mondóka szerint a tehenével átugratta a holdat. Néha be is állt a király kis zenekarába 9. hegedűsnek. Egy király, akinek az udvarában hegedülnek, többet ér, mint egy király, akinek a bankban sok pénze van. Ez a szólás járta az országban, melynek népe szerette a muzsikát, és igencsak kedvelte a találó szólásmondásokat. A palota teteje viszont csupa lyuk volt. A király koronájából potyogtak a drága kövek, s ő felségének arra se tellett, hogy egyszerre mind a 66 kandallójába befüttessen. De ezzel szemmel láthatólag senki sem törődött. Amikor a király kis zenekara játszott, ő felsége megnyittatta alattvalói előtt a palotát, s azok jöttek, hallgatták a muzsikát, maguk is daloltak, táncoltak. Tűzrevalót is mindig hozott valaki. S ha a király koronájából éppen akkor talált kipottyanni egy drága kő, mindenki 4 kézlábra ereszkedett, és segített megkeresni. S ha meg a palota tetején becsurgott az eső, hát az emberek kinyitották az esernyőjüket, és úgy hallgatták a muzsikát. Valamennyien. Azaz, csak a király számtartói nem. Ők azzal voltak elfoglalva, hogy nagy buzgón számba vegyék a tető likait, a király koronájából kipottyan drága köveket, és a fűtetlen kandallókat. De leginkább a király pénzét számlálgatták. Ám valahányszor összeadták, mindig kevesebb lett. Ezek a számtartók csak egy valamihez nem értettek, hogy önmagukat is számba vegyék. Pedig hányszor, de hányszor próbálkoztak vele. Egyikük azt mondta, kezdjük azzal, hogy megszámláljuk egymás ceruzáit. A másik azt, jaj, dehogy, szerintem azzal kell kezdenünk, hogy megszámláljuk az összeadó gépeinket. Megint más azt javasolta, számlálják meg egymás vonalzóit, s az eredményt osszák el a radír gumik számával. A király végül úgy döntött, hogy majd maga számlálja meg a számtartókat. A nagy királyi számlálásra a palota báltermében került sor. A király és Joachim elfoglalta helyét az emelvényen. A király 8 hegedűse pattogós indulókat játszott, a számtartók meg libasorban bevonultak a bálterembe. Korán sem nesztelenül. Csörögtek az összeadógépek, össze-össze koccantak a számlálógépek golyócskái, surrogtak a papíroson a ceruzák, kattogtak a szorzógépek billentyűi. A számtartók serénykedésének zajától alig lehetett hallani a király kicsinke vonó zenekarának muzsikáját. Ám a király sem járt a számlálásban nagyobb sikerrel, mert hiába írta le a lap alján gondosan az összeadás eredményét, és nem felejtette el hozzáadni a tízesekhez az egyesek maradékát, valahányszor számba vette a számtartóit, mindig más eredményt kapott. Először 59-et, majd 72-t, végül pedig 98-at. Ez alatt a palota tetejéről a jéghideg esővíz egy újabb lyukból csurgott a király nyakába. Hát miért nem vagyok én képes számba venni a számtartóimat? Panaszkodott a király. Azért, felség, súgta a király fülébe Joachim, mert ahányszor számba veszed őket, mindig többen vannak. A király megzavarodott, és fázott, és egyre jobban didergett, mert a bálterem nem volt befűtve. De minek nekem ennyi számtartó? Kérdezte. Joachim pödört egyet a bajszán. Ők mondják meg felségednek, hogyan ossza be a pénzét.
1: De hiszen alig van pénzem.
0: Éppen ez az, felség, amit magam sem értek? Felelte Joachim. De úgy látszik, minél kevesebb a pénze, annál több számtartóra szorul, akik megmondják, hogyan takarékoskodhat abból a kevésből, amilyen van. A takarékosság szó hallatán a főszámtartó előrelépett, s ajkán mód felett ravasz mosollyal mélyen meghajolt a király előtt. Csak egy kérdésre szeretnék választ kapni, felséges uram. Jelen pillanatban éppen mit csinálnak a muzsikusai? A király egy pillantást vetett kicsinyke zenekarára. Hogy mit? Hát játszanak a hegedűiken. Ez az, mondta a főszámtartó. A hegedűsökkel pontosan ez a baj. Hogyha dolgoznak, akkor is csak játszanak. Ha a felséget takarékoskodni óhajt, bocsássa el őket. És mindjárt lesz pénze, hogy becserepesztesse a tetőt, megjavítassa a koronáját, és befűtesse mind a 66 kandallójába. A király mélységesen megdöbbent. Még hogy elbocsássa a hegedűseit? Hiszen hegedűs nélkül nem király a király. 14. Lajos francia királynak 24 zenésze volt. Még a mesebeli vén Kópé királynak is, akit igazán nem vetett föl a pénz, volt 3 hegedűse. De a király fázott, és csuromvíz volt, és egy didergő királyt igazán könnyű megkísérteni. Majd megtanácskozom az udvari macskámmal, mondta. Joachim föltekintett a királyra ragyogó zöld szemével, és egy országukban közkedvelt szólással válaszolt. Inkább egy fűtetlen kandalló, mint egy király hegedűsök nélkül.
1: Torkig vagyok a szólásokkal, zsémbelt a király. És torkig a lyukas tetővel, és a fűtetlen kályhákkal. És ha jobban meggondolom, a főszámtartónak nagyon is igaza van, és le, az áldóját neki!
0: Kiáltott fel, mert a koronájából épp kipottyant egy jókora rubint, és begurult a trónszék alá. Ez volt az utolsó csepp, amelytől kicsordult a pohár. A király, miközben 4 kézláb kotorászott a trónus alatt a drága kő után, kiadta a parancsot.
1: Elbocsátani a hegedűsöket!
0: És a számtartók lelkesen éjjeneztek, és számokkal teleírt papírlapokat lobogtattak. Azt észre se vette senki, hogy Joachim, mint egy gyors, karcsú árnyék, lesurran az emelvényről, és eltűnik. Kezdetben valóban úgy látszott, hogy amit a főszámtartó ígért, valóra válik. A megtakarított pénzből a király kifoltoztatta a palota tetejét, mind a 66 kandallóba elegendő tűzifát vásárolt, újra foglaltatta koronája csillogó drágaköveit, s igencsak meg volt elégedve önmagával. Joachimnak azonban nyoma veszett. A király mindenütt kereste, ahol a macska szívesen heverészett. A királyi fehér nemű szekrényben, a gyümölcsös kert falának tetején, még a gránát almafán is, a kedvenc ágán. De Joachim nyomtalanul eltűnt. A királyságot, amelyben nem szólt a zene, megülte a szomorúság. Az ország hanyatlásnak indult, az embereken erőt vett az elkeseredés, majd kitört a belviszály, a széthúzás, és végül a teljes zűrzavar. A nép közt ekkor már sokkal szomorúbb szólások jártak, ilyenek. Palota muzsika nélkül, olyan, mint kaptár méz nélkül. Már senki se nézett a király felé. Hiába biztatták a számtartók, hívjon meg akárkit, aki szívesen hallgatná, amint ők összeadnak. A palota valamennyi cselédjének megkeseredett a kedve. S ha néha a király egyedül üldögélt a bálteremben, és hogy felvidítsa magát, megpróbált eldúdolgatni valami kis dalt, maga is alig hallotta, mert a folyosón lakályok cívódtak, a hálószobákban a királyi apródok verekedtek, a bástyán meg az őrt álló katonák zsörtölöttek. Ekkortáj történt, hogy a király is kitalált egy mondást, amit aztán széltében hosszában idézgettek az országban. Többet ér egy didergő uralkodó, mint egy üres királyi udvar. Aki csak hallotta, mind mélységesen egyetértett vele. Egy este a király korán lefeküdt, mert szörnyen fájt a feje. De képtelen volt elaludni, így hát azt remélte, hogy ha a bárány felhőket számlálgatja, elalszik. De a felhők valahogy mind számtartókká változtak. Már jóval elmúlt éjfél, mire a királyt végre elnyomta az álom. Ám kora hajnalban arra ébredt, hogy valahol valaki nagyon szépen hegedül. Magára vette a hálókabátját, belebújt a papucsába, gyertyát gyújtott, s a néma folyosókon átosont a bálterembe. S ugyan kit látott az emelvényen? Joachimot, hegedűvel az álla alatt. Felséges uram, sok földet bejártam, sokat törtem a fejem a válaszon, végül csak rátaláltam. Azzal ünnepélyesen játszani kezdett, méghozzá egy régi táncdallamot, a király pedig örömében körültáncolta a termet. Ha visszaóhajtod adni népednek a muzsikát,
1: de visszaám,
0: nyilatkoztatta ki harsányan a király. Ha azt óhajtod, hogy palotádba visszaköltözzék az ének és a tánc, ha azt óhajtod, hogy a számtartók soha többé ne veszélyeztessék a muzsikát,
1: de mennyire, hogy azt,
0: nyilatkoztatta ki még harsányabban a király. Akkor, felséges uram, mondta Joachim, neked magadnak is meg kell tanulnod muzsikálni.
2: De hiszen én nem játszom semmiféle hangszeren,
0: kesergett a király. Ha akarod, majd én, Joachim, megtanítalak rá. Ami meg a számtartókat illeti, add törvénybe, hogy mostantól kezdve minden királyi számtartó köteles valamilyen hangszeren játszani. Joachim barátságosan térden veregette a királyt. Egy jó hegedűs olyan, mint egy jó család. Minden tagjának van szava. A szívének és fejének, a nyakának és térdének, a lábának és ujjainak. És mind boldogan egyetértenek. Mind? Kérdezte a király még mindig kételkedve. És mindenben, felelte Joachim, hogy a muzsika megszólaljon. Joachim hegedüleckéi sajátos gyakorlatokkal kezdődtek a padlón. Először is olyan mozgással lazította magát, mint valami szélmalom. Majd mélyet lélegzett, mint egy fölfújt léggömb. Aztán következett a gyertya, s csak azután tértek át a hegedű tartására, a vonótartásra, az új tornára, a féllábas játékra, és végül a törzsfordításra. Kezdetben a király sokat hibázott. Lógott az álla alatt a hegedű, mintha szakálla nőtt volna. És olyan elszántan zorongotta a vonót, hogy Joachim elkeresztelte jéggé fagyott póknak. A hegedű hangjáról pedig a járókelők a palota előtt azt hihették, hogy odabent sejmet hasogatnak, macskák nyivákolnak, kisbabák sírnak, persze mindezt egy időben. A számtartók elszörnyülködtek a király új törvényén.
1: Én jobban szeretek összeadni,
0: mondta az egyik.
3: Én kivonni,
0: mondta egy másik. Én meg osztani, tette hozzá egy harmadik. Csak akkor voltak hajlandók mégis ráállni, amikor Joachim megmagyarázta nekik, hogy az ütemek számlálása milyen fontos a zenében. Ezután jól is haladtak, csak egy baj volt. Némelyikük annyira élvezte a számlálást, hogy még játszani is elfelejtett. A többiek meg szívesebben számláltak fennhangon, márpedig, ha sok számtartó számol fennhangon, akkor a muzsikát alig lehet hallani. A király azonban egyre jobban hegedült. Végül elérkezett a nagy nap, amikor Joachim úgy ítélte, hogy a király már elég jól játszik, és kiállhat a közönség elé. Én visszaadtam felségednek a muzsikát, mondta Joachim, most itt az ideje, hogy felséged adja vissza a népnek. A király útra kelt Joachimmal, aki magára vállalta a közönségszervezést. Az ország lassan-lassan újra rákapott az énekre és a táncra. Majd hamarosan megszaporodott az egyszemélyes zenekar is. A hentes inas megkérdezte, megtanulhat-e ő is hegedülni. Ők ketten a királlyal már duót játszottak. És amikor a teljes ember is hangot adott az érdeklődésének, már triót. Amikor meg a fővezér tette föl a kérdést, hogy ő is játszhat-e, már kvartetté alakultak. Visszatértek a szerencsétlen hegedűsök is, akiket a király elbocsátott. Így aztán a király és vándor muzsikusai kikijártak a falvakba, városokba, a kórházakba, templomokba, a gyárakba, a tanyákra. Joachim csillogó pálcával vezényelt, s végül egy lélek sem akadt már a királyságban, aki ne látta, ne hallotta volna a királyt, a macskát és a hegedűjét. A palotában meg azok az újjak, amelyek sose játszottak még máson, mint a számológép billentyűin, sorra ismerkedtek a zongorával, klarinéttal, csellóval, trombitával és dobokkal, és így hamarosan megalakult a palota királyi hangverseny zenekara, amelyben a számtartók voltak a zenészek. És ami talán a legmeglepőbb, a fő számtartó, aki hosszú éveken át csak a számokkal játszott, most ugyancsak jó hegedűsnek bizonyult. Olyan jónak, hogy végül már csak a király játszott szebben nála. A királyi palota, akár a régi szép időkben, megint zsongott az énekszótól, muzsikától, tánctól. Az ünnepi hangversenyek alkalmával, amikor Joachim vezényelt, s a király volt a zenekar első hegedűse, a királyi bálterem zsúfolásig megtelt, s a hallgatók föl-föl tekintettek a főszámtartóra, aki második hegedűsként ott ült a király mellett, s meg-meg ismételték a szólást, amit azóta, hogy Joachim visszahozta az országba a muzsikát, oly gyakran lehetett hallani. Boldog az az ország, amelyben a király oldalán a főszámtartó

0: Király, a macska és a hegedű. Yehudi Menuhin és Christopher Hope meséjét Göncz Árpád fordításában Cseke Péter mondta el. A felvételt Kosárszky Péter, Kónya Csaba, Kis Tamás Csilla és Szabó Sándor készítette. Zenei szerkesztő Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült.

Kedves hallgatóim! A nagyrédei születi Bordal Fesztiválról jelentkezem mikrofonommal, ahol hét vármegye legjobb torkú Bordal énekesei három napon át énekelték a szebbnél szebb bordalokat a teljesen elázott zsűri kókat fülébe. Már csak az eredmény hirdetés van hátra. A roskadásig zsúfolt nagyrédei kultúrház fényűző eleganciával berendezett dísztermében igazi szüreti hangulat uralkodik. Az emberek valósággal fürtökben lógnak ki a büfébe, hogy felhajtsanak néhány szoknyát, meg egy pohár bort. Minden hely foglalt. Még a fekvőhelyeket is kiadták buznyák turistáknak, akiket az Air France-nak és a Kella France-nak különbözői szállítottak Nagyrédére. Egy buznyák turista, akinek már nem jutott ülőhely, ráült egy fiatalasszony tömött puttonyára. Ebben a felforrósodott légkörben lép a színpadra a zsűri elnöke, a község legöregebb embere, a 116 éves Nickelfinger Gusztáv, a Szabadföld, a Tímföld és a Fokföld legrégi belőfizetője, akinek saját szőlője és saját felesége van, és kezembe nyomja a zsűri döntését. Kedves hallgatóink, szeretett buznyák barátaim, elszorult szívvel olvasom fel önöknek a győzelmi listát. A zsűri az első nagyrédei Bordal Fesztiválon elhangzott bordalok közül a pontozás sorrendjében kisdíjjal jutalmazta a következő notákat. A szüreti nóták kategóriájában. Gyere velem permetezni, teli van a tartály. Jobban tennéd, ha a szőlőt nem a lányom taposnád. Erezd el a gerezdemet, ide néz a férjem. A szomorú nóták kategóriájában. Elfagyott a szeretőm, nem akar kinőni. Beszorult a vincellér a hordóba. Jaj, de kár, hogy nincs bajusza a bajor nagy Ernőnek. A dühös nóták kategóriájában. Jöjjön rád a filoxéra, hogyha megcsalsz engem. Ha én tőlem kapsz egy pofont, röpködsz, mint a muslinca. Ne bántsad a kutyámat, mert megrugom a macskádat. Az incselkedő nóták kategóriájában. Rézgálicsal öntözöm az anyósom. Pityókás asszonynak nagyon jó a

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót! Reklám!
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
2: Nos, adó vagy nem adó, adó.
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
6: Hobby Rádió.

0: emberi életek urai, akik nem csak azért felelnek, hogy a legközelebbi, megfelelő felszereltségű és kellő számú mentőautót küldjék egy baleset vagy egy rosszul lét helyszínére, de akár telefonon is segítenek, például infarktus esetén, ezzel is jelentősen megnövelve a betegek túlélési esélyeit. Ám hiába van az életmentési folyamatban, a mentőautó személyzetén kívül nekik is fontos szerepük, személyesen csak nagyon ritkán van módjuk a megmentett beteggel találkozni. Ez itt a vipkez.hu, a mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel, ezúttal az Országos Mentőszolgálat Budapesti Markó utcai központjából, ahol dr. Golopenca Pál, a mentés irányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszáiba. Hány hívást kezelnek naponta vagy akár évente?
1: Naponta kb. 3000-et. Ez 2007 és 3000 között van, konkrétan 24 órára bontva, és a hívásszám 24 órában kb. 3000. Ebbe természetesen van érdeklődő, a gyógyszertár hol van nyitva, melyik kórház ügyel fülorgégére, idegentest ment a szemembe, nem kérek mentőt, bemegyek, de hova menjek, és természetesen a konkrét eset feladatok. Tehát a hívásszám összességében ezt jelenti.
0: Hogyan zajlik egy napja?
1: Tulajdonképpen reggel 7-kor kezdődik a műszak, illetve a szolgáltató főorvosnak 8-kor. Az előző csapat elmondja a folyamatban lévő ügyeket, átadják az újonnan belépőknek, mindenki leül a saját kijelölt helyéhez, ugye egy beosztás van, ami előírja, hogy kinek hol kell ülni, minden kezelőnek van egy kódja, ezzel a kóddal belép a 104-es fogadóvonalba, és várja a hívásokat.
0: Voltak-e rendkívüli esetek mostanában, tehát nem egy ilyen hagyományos rosszul van, és akkor jöjjenek, hanem mondjuk telefonon keresztül, akár ilyen távsegítséget nyújtottak például?
1: Hogyne, ezt tanuljuk kb. 3 éve, hogy telefonon például eszméletlen betegnél újraélesztést, ha kell tenni, akkor telefonon elkezdjük ezt vezérelni. Ez egy telefonos CPR-nek nevezett technika, ami azt jelenti, hogy a mentés irányító a bejelentésből arra következtet, hogy egy eszméletlen szükség esetén újraélesztést igénylő betegről van szó, akkor telefonon adja az utasításokat, természetesen ezzel párhuzamosan indul a mentőegység a betegért, és telefonon addig folytatja ezt a távsegítséget, amíg a helyszínre a mentőegység megérkezik. A tavalyi évben több mint 20 esetben olyan sikeres újraélesztést vezényeltünk le, majd a kocsik kórházba vitte a beteget, hogy a betegek gyógyultan távoztak a gyógyintézetből, és ez nekünk nagy siker.
0: Mennyire gyakori az, hogy a bejelentő zavaros vagy zavarodott, és meg kell őt nyugtatni, hogyan tudják ezt elérni?
1: Az a tapasztalat, hogyha valahol nagyon komoly helyzet van, tehát egy olyan rosszul lét összeesés, gázolás, stb. Súlyos sérült, akkor azok a bejelentők egy fokkal higgadtabbak. Amennyiben kicsit zaklatottabbak, akkor természetesen azzal kezdjük, hogy megnyugtatjuk őket, és az a kérés, hogy a kérdésekre válaszoljon, és ilyenkor próbálja a mentés irányító magához ragadni a kezdeményezést. És ha ez sikerül, akkor nyert ugye van. Természetesen mindig vannak olyan bejelentők, akik hát nem megfelelő hangnemben, stílusban beszélnek, de hát ez az ilyen nagy számuk esetében előfordul.
0: Hogyan tudnak az ilyen nehéz helyzetekre fölkészülni, például kapacitást, azt mennyire tudják előre kiszámítani?
1: Igazándiból nem nagyon szoktunk, egy napi rutin van, és van egy olyan lehetőségünk, hogyha olyan mennyiségű, ments Isten sérült van, hogy több kapacitásra van szükség, akkor vannak behívósaink. Tehát van minden irányítócsoportnak igazett riasztási listája, és hogyha szükség van plusz személyzetre, akkor be tudjuk hívni őket. Erre az utóbbi időben még nem volt példa, a jelenlévő kapacitások a különböző káresemények felszámolásához elég volt, kivéve a kolontári vörösiszap katasztrófát, mert ugye az egy elhúzódó valami volt, tehát nem rögtön indultunk, de ez egy elhúzódó valami volt, és ott bizony cserélni kellett, és oda kellett plusz kapacitás, de ezzel sem volt semmi gond.
0: A mentésirányítás vezetőjeként önnek személy szerint mi a dolga, hiszen mindenki ugye felveszi a bejelentést utána, hogy kerül önhöz?
1: A mentésirányítás vezetője, de nem csak Budapesten, hanem országosan a szolgálatvezető főorvos, ez a mi titulusunk. A szolgálatvezető főorvos a szervezeti és működési szabályzatunk szerint operatív kérdésekben a főigazgató operatív helyettese. Ez szó szerint annyit jelent, hogy a szolgáltató főorvosnak a szolgálati idejében, amikor szolgálatban van, minden joga és kötelezettsége megvan, ugyanúgy felelőssége is az ország mentésért. Tehát nem csak Budapest, hanem az ország mentésért. Most azt le kell szögezni, hogy minden régió, illetve minden megye ellátja a saját feladatait az adott mentés irányító csoport csoporton keresztül. Ide azok a problémák jutnak, ami esetlegesen egy megyén túlnyúló, más megye segítségét igénybe vevő segítséget kell nyújtani. Tehát például a hóhelyzetben Vas megyének úgy tudunk segíteni, mert az ő kapacitás elég volna, csak nem tudnak járni az utakon, hogy Budapestről mind leküldünk Land Rovereket, amivel vontatunk, felvettük a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, aki hómarót küld a mentőautó elé, hogy eljusson a járhatatlan utakon az adott zárt településekhez. A hadsereggel tárgyaltunk és felkészültünk arra, illetve ők is, hogy szükség esetén helikoptereket vetnek be, hogyha olyan helyzet állna elő, hogy olyan súlyos sérültet kell, vagy beteget kell kórházba vinnünk, akihez nem tud eljutni földi úton a mentő.
0: Aki felveszi a hívást, ő jelzi, hogy problémát észlelnek, és akkor úgy jut el önhöz egy ügy.
1: Igen, ezt ön jól látja, tehát amikor olyan problémás az ügy, hogy a mentés irányítók, illetve az adott csapat vezetője, akit mentés vezetőnek hívunk, nem tudják megoldani, vagy valamilyen más segítségre szükség van, akkor jut el a főorvoshoz az ügy. Az én csapatom, mert egyben az irányító központnak is vagyok a vezetője, én úgy érzem, hogy egy jól felkészült gárda, valamennyien mentőszakápoló következésképpen szakmát is ismerik, és hát nagyon sok középkorú és idős kollégám, akiknek a rutinjuk is megvan.
0: Nyugodtan, jöjjön.
1: Gyere. Vidéki ügy. Ma lett a hang, tehát van egy vidéki ügy, amit a mentésértő kolléganő jelez, hogy el kell vinni a beteget, és most beszélünk róla. Igen.
2: Parázsnál nem tudok kezelni, viszont gondolom, hogy is van.
1: Jó, kapcsolja, de beszélek én meg ezt. Mentőszolgálat. Igen. Jó, szívesen, szia. Na most például egy olyan ügynek a szemtanúja, amiben az egyik budapesti gyógyintézmény egy vidéki város kórházába szeretné elküldeni a beteget. Ezt kell megbeszélnünk, hogy mikor, milyen formában és itt tovább. Mentőszolgálat Golopenca doktor. Csakolom. Hallgatom, doktornő drága. Ezek azok, tehát ha van olyan elhelyezés és egyéb probléma, mi jók a viszonyunk az összes kórház vezetésével, és az orvosigazgató segítségével ezt is megoldottuk, ezt a problémát, egy beteg áthelyezésről volt szó.
0: És az ön asztalán itt most 3 telefon van, plusz még egy mobiltelefon is, és itt közben járkálnak is be a kollégái, hogy bírja ezt, hogy ennyi felé ezelőbb a fülén 2 telefon volt például?
1: Köszönöm szépen, jó, hát ez már csak rutin kérdése. 2012. július 1-én volt 40 év, hogy itt vagyok, és mentőzöm, kivonulóként, majd később szolgáltvezető. Főorvosként, és az ember, amikor már kérdezik, akkor rögtön tud kapcsolni, hogy melyik irányba menjen el. Látja, mozgalmas az élet, aztán utána van egy csendes időszak, amikor nem szólalnak meg a telefonok. Ez ilyen változó.
0: Fejből-egyből hosszú telefonszámot tárcsázta?
1: Igen, hát az a helyzet, hogy a megyei irányító csoportok és a központ úgynevezett internetes telefonon össze van kötve. Tehát ez független a egyéb városi hálózatot, tehát nem fordulhat elő, hogy foglalt a telefon, mert azonnal bontjuk a vonalat, hogyha valakivel akutan kell beszélni, és hát ezt rutinból az ember megjegyzi ezeket a számokat, és akkor fejből tárcsázza.
0: Szeret a munkájában a legjobban?
1: Hát nézze, nagyon jól esik, hogyha valakinek segítséget nyújtunk, és ez visszajut, megköszöni a segítséget. Én ezt egy kicsit ilyen feszültséget, mozgalmasságot, tehát másik pedig az, hogy végülis emberekkel kell foglalkoznunk, és nekünk az a célunk, hogy segítsünk az embereken, és arra törekszünk, hogy ez minél jobban sikerüljön.
0: Akikkel telefonon beszélnek, utána találkoznak velük személyesen is?
1: Ilyen konkrétan egy vagy két ilyen eset volt, az előbb említett telefonos újraélesztés kapcsán egy kis fiúnak az újraélesztését vezényeltük le. Ráadásul egy tűzoltó volt, aki a szomszédjának segített, a szomszéd gyereknek, és akkor itt volt egy kis ünnepség, ahol a kisfiú is itt volt, a újraélesztés végző tűzoltó, a mi mentés irányítunk, aki vezényelte a feladatot, tehát ilyen ügyben visszajut, időnként érkeznek levelek, de az a megnyugvás, hogyha mi egy ilyen telefonos újraélesztés után a kórházat fölhívjuk, hogy mi a beteg sorsa, és ezt minden esetben megtesszük, és azt halljuk, hogy a beteg jól van, a beteg eltávol és hazament, ezért az érzésért és ezért a tudatért érdemes volt dolgozni.
0: Milyen eszközökkel dolgoznak túl a sok telefonon? Ott van például ez a tábla, az, hogy működik?
1: Ugye informatikai hátterünk van, egy úgynevezett AVL rendszer, ami a kocsi követő rendszer, tehát az összes kocsit látjuk, hogy merre jár, így rögtön tudunk kapcsolatot teremteni vele. Van rádiórendszerünk, ez egy digitális rádiórendszer, amelynek segítségével minden kocsival tudunk beszélni, többféle formában, úgyhogy ez egy nagyon jól működő rendszer. Gyakorlatilag gyakorlatilag lefedett az ország, tehát innen Budapestről egy úton lévő kocsit is bármikor el tudok kérni, ha látom, hogy merre jár és szükségem van rá. Ugye számítógépben rögzítjük a szállított betegek adatait, és nagyon sok olyan levelezés zajlik e-mailen és számítógépen, ami a napi életben is a levelezés e-mail. Minden beszélgetés rögzítésre kerül, tehát akár a rádió, akár a telefonbeszélgetés, hogy visszakereshető, visszahallgatható. Ez a mi biztonságunkat jelenti.
0: Egy időben megszaporodtak a betyárkodó hívások, ezeket sikerült leszorítani.
1: Ezek mindig vannak, és én úgy érzem, hogy lesznek is. Időnként gyűjtjük időszakonként, hogyha van olyan durván, tehát elszaporodna a számuk, de külön ezt nem figyeljük. Ez sajnos, ahogy mondani szokták, benne van a pakliban. Ami érdekes, hogy nyáron, amikor iskola szünet van, akkor szórakozó gyerekeknél egy picit emelkedik a száma, de egyébként nem. Mindig van, és én úgy gondolom, hogy mindig lesz is.
0: Hogyan lett ön egyáltalán itt a mentő szolgálatnak a vezetője?
1: Csak az irányító csoport vezetője, mondjuk, hogy pontosítsunk. Hát ez úgy történt, hogy az egyetem után az egyik kolléganőnk autóvezetést tanult. Akkor hát mi még nem vettünk részt oxiológiai és mentő oktatásban, és érkezett egy sziréna hangot hallott, és egy karambolba futott bele, és az oktatója azt mondta neki, hogy hát akkor kolléganő maga utolsó éves orvosta hallgató, szálljon ki, és nyújtson első segélynyújtást. És erre ő figyelt, hogy mikor van már sziréna hang, mert nem igazán tudta, hogy hirtelen mit kell tenni. És akkor született bennem is, és a többi kollégámban is az a gondolat, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, mert bármikor, bármilyen helyzetben orvosként kell tudni segíteni, ha semmi másom, mint csak a két kezem, a fülem meg a szemem, és hát akkor megindultunk a mentőtanfolyamba, és részt vettünk rajta, és így szerettem én bele, és azt szokták mondani, hogy ha valaki beteszi a lábát a mentőköz, az vagy elmegy két hét múlva, vagy soha többet nem megy el. Hát ez az utóbbi, úgyhogy soha többet nem megy el. Ennek az izgalmával, az érdekességével, a különböző eseteivel, sőt, amikor indult a helikopteres mentés, akkor abban is részt vettem. A repülés élményével együtt, közösen ez adja ki ezt az egészet, amit én itt csinálok.
0: Nem gondolta arra, hogy konkrétan betegekhez kerüljön ki? Kórházba például?
1: Kórházban nem, de hát ez nálunk úgy indult, hogy mindenki először kivonult. Én magam is 2004-ig mentőautón kivonultam. Rohamkocsin, esetkocsin, helikopteren. Mindenki, aki ide bejön és főorvosként dolgozik, és szolgáltatott főorvosként minimum 5 év kivonulói gyakorlattal kell rendelkezni, ezek a feltételek. Tehát valamennyien dolgoztunk éveken át, évtizedeken át mentőkocsin. Nekem az a véleményem, hogy csak azt tud irányítani, és csak azt tud az irányításba dolgozni, aki a másik oldalt, a kivonulói oldalt is ismeri. Ez a kettő ad egy szerves egészet. Azt tudni kell, hogy a mentés irányító találkozik előbb a beteggel. Tehát az első láncszeme a mentési folyamatnak az a mentés irányító. De a második és az kettő egymástól elválaszthatatlan második láncszeme az maga az ellátás. Amikor a mentőgépkocsinak kiadom a feladatot, és a mentőgépkocsi elvégzi a feladatot. És ez a kettő egy szerves egészet és egy elszakíthatatlan szerves egészet képez, és az a véleményem, hogy csak az tud a mentés irányításban jól dolgozni, aki korábban kivonulóként tapasztalatokat szerzett.
0: Melyiket szereti jobban, amikor az ellátásban vesz részt, vagy pedig a lánc elején lenni?
1: Nagyon nehéz ezt eldönteni, ugye, hogy az embernek a évek rakódnak rá, úgy kicsit nehezebben mozog, tehát kevésbé vesz részt a kivonulásban, de fiatal orvosként egyértelműen a kivonulás volt az, ami az életünk volt, mentünk, feladatot kaptunk és mentünk. Az egy romantika, egy szirénázó mentőautóba ülni, és utána valakinek jót tenni és ellátni a beteget, és hát utána, hogy az évek rakódtak az emberre, úgy aztán egy idő után az ember, akkor részt vettünk a mentés irányításban is, mondjuk így fele-fele arányban, akkor szépen a kor növekedett, eltolódott a mentés irányítás felé, és hát most ez az adott helyzet, hogy én ezt csinálom.
0: Kicsit még visszaugorva az eszközökre, van az a tábla, amit az előbb már érintettünk, hogy ez egy ilyen régi dolog, de azt még a mai napig használják. Miért?
1: Ez a mágnes tábla. Én úgy szoktam mondani, ez a világ legjobb számítógépe, mert ez nem fagy le, meg nem kell hozzá villany, és hogyha áramszünet van, akkor is működik. Ez egy kocsik helyzetét rögzítő mágnes tábla, és a jelenleg informatikai rendszerünk mellett mi ezt azért használjuk, mert a mentés vezető, ahogy a táblán a kis számokat rakosgatjuk, a kocsik helyzetét ábrázoljuk, az egész fővárosról egyszerre kap egy képet. A jelenleg informatikai rendszerben mi csak egy-egy szegmensét tudjuk nézni, mindegyiket, de amelyikre éppen szükség van, a táblával viszont az egészet. Ránézek a táblára, kocsmára, és azonnal látom, hogy a területen lévő kocsik helyzete milyen. Ez 40 éve megvan ez a tábla, hogy meddig lesz, azt nem tudom, de ez elválaszthatatlan része. Mondjuk itt szorosan hozzátartozik az informatikai rendszerhez. Lehet, hogy egyszer csak az informatika kiváltja, de én úgy érzem, hogy egy ideig még fogjuk használni a mágnes táblát.
0: Már említette, hogy 40 éve mentőzik. Mi változott? Milyen volt akkoriban mentőzni, és milyen most?
1: Ez sokkal egyszerűbb volt, talán kevesebb olyan extra feladat volt, amihez kivonultunk. Hát a lakosságszám növekedett, a feladatszám igencsak megnövekedett, az esetszám, amihez vonulunk. Sokkal hajtósabb lett a dolog, és hát egy csomó olyan plusz betegségcsoport jelentkezett, ami régebben nem volt. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan, nagyon sok olyan betegség van, vagy betegségcsoportot látunk a kivonulók esetében, meg halljuk a mentés irányításban, akiknél olyan beavatkozást, ha időben beérkezünk vele a kórházba, maradéktalan tudják gyógyítani. Tehát ez változott. Ugye régen bevittük a kórházba, átvették a beteget, ma bizony vannak norma idők, ami alatt nekünk be kell érni a beteggel, hogy az adott beavatkozást időben meg tudják tenni. Ilyen például a koronária tágítás, hogyha ezt időben megcsinálják, van egy norma ideje, és az adott centrumba bevisszük a beteget, ezt nekünk a kocsiban észlelnünk kell, hogy ez az adott centrumba van a beteg. Az irányítás értesíti ezt a centrumot, akkor ez a beteg, ez visszanyerhető teljes munkaképességgel a munka világába. Tehát ennyiben változott, nyilván ahogy specializálódnak a szakágak, úgy nekünk is abba az irányba kell mennünk, az elmúlt 20 évhez képest. Tehát ilyen koronária tágítás mondjuk pontosan éve van, ez 20 évvel ezelőtt nem volt, tehát akkor mi bevittük a belgyógyászatra a beteget, és ott ellátták, amit kellett. Most nem biztos, hogy belgyógyászatra visszük, mert ha olyanok a paramétere és olyanok a tünetei, hogy rögtön a tágításra vihetjük, akkor oda visszük. Tehát egy kicsit specializálódott, ez a kivonulóktól is nagyobb szakértelmet igényel, hiszen fel kell ismerni, hogy ez most sima belgyógyászatra, vagy a adott koronária laborba történik. Tehát ennyiben változott, ami nem baj, sőt, jó, mert ezzel több ember tudunk visszavezetni a munka világába.
0: Mentőszolgálat tagjai is specializálódtak, tehát akik kimennek a helyszínre, vagy akár akik telefonon beszélnek a bejelentővel, vagy pedig mindenhez kell érteniük?
1: Hát nem specializáltak, hanem ahogy ön mondja, mindenhez kell érteniük. Tehát meg kell ismerni, például az előbb említett példát hozzam fel, hogy milyen LKG elváltozások és milyen egyéb tünetek esetében rögtön a tágító úgynevezett hemodinamikai laborba kell vinni a beteget. Ezért folyamatos továbbképzésen vesznek részt mind az irányítók, mind a kivonulók. A kocsik műszerparkja fejlődött, tehát finomabb eszközök vannak, részletesebb vizsgálatokat tudnak csinálni az autón. Ebből a célból, hogy mi is kvázi felnőjünk az adott specializált orvostudományi ágakhoz. Tehát a mentőtiszt és mentőorvos kollégák folytonosan továbbképzést kapnak ezekről a kérdésekről. Jók a kapcsolatok az adott osztályokkal, közösen veszünk részt konferenciákon, megbeszéljük a problémáinkat, mi elmondjuk, mi az mi elvárásaink, ők elmondják, hogy felénk mik az elvárások, és ebből a kettőből nagyon jó dolgok szoktak kijönni.
0: Mi az oka az esetszám növekedésének? Többször hívnak mentőt indokolatlanul akár?
1: Ezt így nem lehet mondani, hogy indokolatlan. Nézd, a lakosságszám növekszik, a motorizáció növekszik, nagyon sok építkezés van a fővárosban, ott megsérülhetnek emberek. Bizony időnként figyelmetlenek is, tehát autó alá megy. Kerékpárosok szám, ugye most nagy divat lett, hogy kerékpároznak a főutakon. Ez is egy plusz forrást jelent. Folyamatosan növekszik az esetszám. Igazándiból mi ezt nem vizsgáltuk, hogy miért. Nagyon sok a feladat, és igyekszünk megfelelni neki.
0: Önök is növekszenek, tehát létszámban?
1: Adott fix létszámon dolgozunk. Nyilvánvalóan most az nagyon jó nekünk, hogy cserélik a kocsikat, tehát megjelennek az új crafterek a utcán. Ezek erősebb motoruk, jól felszerelt autók. Ez nekünk plusz. Ennyi, hát egy adott fix kocsiparkkal dolgozik a közép-magyarországi régió. Nyilvánvalóan ki kell tudni szolgálni az embereket és a feladatokat, és egyelőre eddig. Néha azt kell mondjam őszintén, hogy ez a 15 perc, ez ugye arról azt mondjuk, hogy a 15 perc lenne az optimális idő, ez országos adat, 78-80%-ban tudjuk tartani. Tehát 20% esetében lehet, hogy 17 perc alatt érünk oda, vagy 18 perc alatt, de a 15 perces átlagidő az országos adat 78-80%-ban tartható. Nyilván az a cél, hogy ez leszűkítsük. Tehát 90 vagy 100%-ban tudjuk tartani.
0: Azokra az idők időkre emlékszik, amikor még nem volt mindenkinek a zsebében mobiltelefon, sőt még a lakásokban sem, hogy akkor hogyan léptek kapcsolatba a mentőkkel, és ez mennyiben volt más világ?
1: Hogyne, hát én még emlékszem arra az időre, amikor telefontantusz létezett. És telefontantusz kellett bedobni, és akkor is már, akkor még ugye nem 104 volt, hanem 04 volt a mentők száma, és akkor is azt telefontantusszal hívtuk, megálltunk utcai fülkébe, bekéreckedtünk egy vendéglőbe, bekéreckedtünk egy boltba, közelbe, ha a telefon kellett, és akkor ott azonnal megengedték nyilván, hogy a mentőközpontot fölhívjuk. A telefontantusszal letárcsáztuk, visszatettük a kajlót, a tantusz visszaesett, tehát nem került pénzbe, és azt azért tudni kell, hogy 1962-től valamennyi mentőgépkocsiban rádió volt. Tehát mindezett analóg rádiót telepítettek, tehát a rádiósítás az teljes kocsiparkban, országosan, nem csak Budapesten, országosan 1962-től létezik. Én ugye 72-be kerültem a mentőkhöz, tehát a 72-ben már minden kocsiban volt rádió. Tehát ez a kapcsolattartás megvolt. Ha meg telefon kellett, akkor lakásról, boltból, vendéglőből, akárhonnan próbáltunk telefonálni. Aztán ez fejlődött, és jött a mobiltelefonéra, és ugyanúgy a mobiltelefon kártya, talán még kártya nélkül is a segélyhívó száma 104 fölhívható, tudunk beszélni velük, és hát most már szinte ugye mindenkinek a zsebében mobiltelefon van, illetve ez az új digitális rádiórendszer, amivel mi dolgozunk, amivel a rendőrség, tűzoltóság is dolgozik, ez egy ország lefedettségű rendszer, és itt aztán mindenféle formában, csoporthívás, egyedi és egyéb formában tudunk beszélni egymással. Tehát ma már ez fel se tűnik, hogy nekünk ilyen van, mert annyira természetessé vált, eznek lenni kell, de mondom, ez folyamatosan 62-től folyamatosan a rádiósítva vannak a kocsik.
0: Ezt sem tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy autópályán, jó, nem sok autópálya volt még azért akkoriban, de akár egy országúton is, ha ott történt valami, és nem volt a közelben mondjuk egy bolt, ahol be tudtak volna menni, hogy telefonáljanak, hogy akkor hogy oldották meg, hogy hívtak mentőt?
1: Önnek válaszolni, hogy a rendőr odaért, és akkor neki volt esetleg rádiója, vagy valaki olyan fut, nem tudom, mert nem tudom. Volt egy időszak, talán emlékszem, amikor CB rádiók voltak az autókban. Hát onnan például lehetett mentőt hívni. Fogam, sose gondoltam, és ez egy igazán jó kérdés, amit föltett nekem.
0: Megfogtam.
1: Megfogott, így van. Sose gondoltam arra, hogy ez hogy történt. Mindig eljutott valahogy. Tudja, úgy szokták mondani, hogy a rossz hírnek szárnya van. És mindig valahogy eljutott, hozzánk bejutott. Egy egyszerű példát hagy meséljek. Én még akkor nem voltam itt a mentőknél, ez 1900, ha jól emlékszem, 66-ban volt a Mendes-Újsápi vasúti baleset. Ugye Mendes-Újsáp között két vonat ütközött, ahol 49 halott és 51 sérült volt. És mindössze egy a MÁV-nak a saját telefonrendszerén a Bakter telefonált ide be, hogy hát itt két vonat összeütközött és nagyon soka sérült. És az itt ülő mentés irányító kollega Ormai Pisti bácsi, aki akkor már egy tapasztalt mentős volt, nem nagyon fogadta. Ma már azért ez úgy működik a mobiltelefon világában, hogy van egy karambol, akkor 8-10-15 telefon egymás után, és mindenki jót akar, és mindenki bejelent, ami nem baj, két okból. Egyrészt, hogy biztosan tudjunk róla. Ahány ember, annyiféle információt tudunk kérdezni tőle. Tehát mondjuk, hogy igen, tudunk róla, de ön még mit lát? És akkor ebből még gyűjtjük az információt, és az ellátás szempontjából nagyon sokat segít. Tehát nem, hogy jó, tudjuk, letesszük, nem, szó nincs róla, hanem minden egyes bejelentőt, ha ugyanazt az eseményt jelenti, akkor rákérdezünk, és megpróbálunk még több információt, hiszen nekünk az információból kell dönteni. A mentés irányítónak nem áll rendelkezésére mások, amit a bejelentő mond. Borzasztóan ki kell használni, hogyha egy esemény két-három bet. Ugye ahány ember annyiféleképpen látja. Van, aki azt mondja, hogy három sérült van, aki azt mondja, hogy hús sérült van. Mi inkább hús sérültre készülünk, és kellemes a csalódás, idézőjelben a kellemeset, hogyha csupán három sérült van. Tehát inkább több kocsit küldök egy helyszínre, és visszafordítom őket sem, mint kevés legyen az adott helyszínen. És erre segítséget nyújt a több bejelentő. Ma már olyan a mobiltelefon és vezetékes telefon hálózat, hogy amint ön kérdezett, autópályáról bárki azonnal. Sőt, autópályán a segélyhívó telefont is megnyomva tud segítséget kérni. Hát az M7-esek ott ilyen sárga oszlopok voltak, még emlékszem, és az volt a két gomb, ugye a segélyhívó, meg a műszaki mentésnek a gombja. Egy vörös kereszt, meg egy francia kulcs.
0: Bejöttünk ide a irányítókhoz.
1: Tehát akkor ez az a bizonyos mágnestábla, amiről beszéltünk. Ezek a színes kockák a budapesti kerületek, és a kicsi számok meg a kocsik rádióhívó számait jelentik. Minden színnek jelentősége van, a pirosak a rohamkocsik, a kékek az esetkocsik, a sárgák a gyermek kocsiaink, gyermekrohamkocsi és a gyermekmentőorvosi kocsi. A többi meg, ami a szélén van, azok nem dolgoznak, azok szabadnapos akármi. A számok helyzetéből lehet következtetni a kocsikra, amelyik egyenesen áll, az megy a feladathoz, amelyik a kórház nevén van rajta, az megy a beteggel a kórházba, és amelyik elfordítva van, például ez itt a szélén, az meg üresen megy haza. Tehát a mentés vezető oda néz, ott egy üres kocsim, adjuk neki a feladatot. Itt csak egy szegmenset lát a fővárosból. Ha még kisítem, hogy az egészség, akkor egymásra vetülnek a számok, tehát nem eléggé értékelhető. Ezt mi akkor nézzük, hogyha egy adott, akkor ezt is nézzük nyilvánvalóan. Tehát a kettő együtt adja ki, de ez a biztonság. Ez a, nem tudom, ezt ilyen riportban lehet-e mondani, a National Geographicon volt egy, az amerikai haditengerészetről egy film, bemutatták a Nimitz repülőgéphordozót, és azon is a üvegasztalon, az Atlanti óceán térképe volt, ott tologattak is hajókat. Pedig azért technikailag állnak úgy, hogy csak informatika, ott is mechanikusan a kis hajókat tologatta, mert ránézett és látta.
0: Külföldön is így működik?
1: Igen, igen. Hát amit én ismerek, Tel Aviv vagy Izraelben láttam, Amerikában láttam, Georgia államban, ott is így számokkal. Egyiken számokkal, másiken én kis lemezkéket forgat, de van mechanikus, tehát nem csak elektronikus és informatikai háttere van, hanem van mechanikus háttere is. Ott a kikérdezési protokoll is lapozza, gépen is rajta van, de azért kézzel lapozza és kérdezési tovább. Ezt Izraelben is láttam, Németországban is láttam, Ausztriában is, Amerikában is, tehát legtöbb helyen így van.
0: És egyébként, ha már külföld került szóba, hogyha idegen nyelvű bejelentés van, azokat hogy tudják kezelni?
1: Ugye a mentés jelentők egy része tud angolul, és a főorvostól kívánalom, hogy tudjon, tehát ha más nem, oda kapcsolják a főorvoshoz. Mondjuk az nem tudom el, hogy minden nyelven, az angolon mondjuk az igen, mert az egy ilyen nemzetközi nyelv, de én jártam olyan országba, konkrétan az Egyesült Államokból, próbaképpen én magyarul próbáltam fölhívni az ottani segívót, és letették a telefont. Mondták, hogy only speaking English, és letette a telefont. Mi természetesen igyekszünk, tehát erről szó nincs, hogy mi letesszük. Itt arról van szó, hogy megpróbáljuk, hogy úgy mondjam, kiszedni a bejelentőből, vagy azt kérjük, hogy hívjon valaki magyarul tudót oda, ha nem értjük, mert ugye nagyon sok nem angol anyanyelvű bejelentő is van, akinek nem biztos, hogy értem az angolját. Ezért meg azt próbáljuk eltenni, hogy hívjunk oda magyarul beszélőt, és akkor az elmondja. De mindig megoldottuk. Tehát hála Istennek ebből nem volt még probléma, hogy angol nyelvű bejelentőhöz nem jutottunk volna el.
0: Kinek mi a feladata itt az itt ülők között?
1: A sort, amit látod, a kollégák ülnek, ők a konkrét mentési iránytok, tehát ők veszik fel a feladatot. Ez a hátsó rész, a konkrét irányítási része. Két középső széken ők a mentés vezető és a helyettese, és a két kolléganő a rádiós. És a mentés vezető és a rádió szorosan együtt dolgoznak, mert ő dönt, hogy melyik kocsi hová, és a rádiós kolléganő megadja a feladatokat. Úgyhogy ez ilyen módon történik, és hát ez itt szoros együttműködés, mert ha neki itt valami, ez nincs kocsi, az szól a másik, és tehát a két asztal együtt dolgozik, ez egy rendszert képzeljen el, és egyik is segíti a másikat. Nyilván van, azért van két tábla, nek is megvan az oka, mert több mint 100 kocsit irányítunk. Na most egy táblán egy embertől nem várható el, hogy 100 kocsit, így is valami 40-valány kocsit irányít. Most 100-at fejbe tartani, az szinte lehetetlen. Tehát meg kellett, hogy osszuk az erőket, de működik, hát évek óta ez így működik. Kis hölgy, aki benn is volt nálam, amikor beszélgettünk, ő pedig az informátor, ő a szállított betegek adatait viszi be számítógépbe. Tehát ha valaki érdeklődik, akkor meg tudjuk mondani, ha mi vittük, akkor meg tudjuk mondani, hogy hova vittük. Más nem adunk ki, mert van egy személyiségi jog és egy adatvédelmi törvény, de azt meg kell mondani, hogy egy gyerek keresi az édesanyját, vagy fordít, vagy hova vittük, nyilván az emberi.
0: Akkor aki a 104-et tárcsázza, az egyből ide kerül? Igen. Bárhol az országban van, vagy csak a budapestiek kerülnek ide?
1: Nem, szektorokra van osztva az ország, de ez a telefonszolgáltatóktól függ. Tehát nekünk ez így semmi közünk. Jelenleg úgy van megcsinálva a rendszer, hogy a közép-magyarországi régió valamennyi mobil hívása idejön Markóczai központba, és a vezetékes hívások 80%-a is idejön a Markóczai központba. Cegléd és környéke, de csak vezetékes számai a Cegléd irányító csoportban mennek, ott van egy ilyen irányító csoportuk annak a körzetnek az irányítására, de minden más idejön, természetesen az irányító csoportok egymással rádió, telefon és fax összeköttetésben állnak, tehát bármikor bárki elérhető.
0: Az egyik át tudja venni a másik szerepét, ha mondjuk itt valami történne, el kéne hagyni az épületet, tűz lenne itt, nem tudom, bármi, akkor ezek egymással párhuzamban vannak, vagy ilyen redundancia azért nincs, és nem várható el.
1: De van, természetesen van, tehát van egy tartalékközpontunk, ez egy olyan területen van, ami nem publikus, és ott a berendezés gyakorlatilag teljesen ugyanolyan, mint ez, és vészhelyzetben most ne háborútra gondoljon, hanem leszakad a mennyezet, főt nyomócső eltörik és elárasztja a vízzel, stb., akkor van egy forgatókönyv, aminek alapján az egész csapat átköltözik ebbe az úgynevezett vészhelyzeti irányító központban. Ezt mi rendszeresen gyakoroljuk, tehát ennek vannak gyakorlatai, és kvázi folyamatosan ébren tartjuk, hogy bármikor következhet. Élesben a tévéostrom időszakában volt két olyan nap, amikor nem kellett végül is, de fölmerült, hogy átköltözünk élesben. Egyébként gyakorlat van minden évben, 2-3 gyakorlat, de szerencsére, hála Istennek, nem volt rá szükség. Élesben.
0: És ez a zavargások miatt volt, hogy ez fölmerült?
1: Hát olyan értelemben a zavargások miatt, hogy itt a környéken, a bíróság körül voltak kődobálók, ilyesmi, és hát ugye a saját munkatársaink testi épsége, meg hát a rendszerek, és hogy a rendszerek működőképessége megmaradjon, ezért fölmerült, de aztán itt rendeződtek a helyzet, és akkor úgy döntöttük, hogy mégsem költözünk. Költözés, tehát az a van munka. Ha nem muszáj, akkor az ember marad a saját helyén nyilvánvalóan, de ha kell, akkor minden további nélkülnek van egy norma ideje, a gyakorlatok ezen belül maradtak, mindig gyakoroltuk, és azért van ez, hogy vészhelyzetben oda át lehessen költözni. És sajnos előfordul, hogy megtámadják a mentőket, ugye az utóbbi időben ez elég gyakran, és akkor a többi kocsi haj, és oda megy segíteni. Mert ő beszól, hogy segítség, vagy megtámadtak, vagy bántalmaztak. Igen, csak a többi kocsi tud menni segíteni.
0: És a mentőknek egyébként van erre valami eszközük, ahogy tudjanak védekezni?
1: Nincs. Nincs. Semmi. Hát ugye közfeladatot ellátó szeméről van szó. Mentő dolgozók bántalmazása az büntetőjogi kategória. Börtönbüntetés is járhat érte.
0: Nem is szeretnének maguknak valamilyen védelmi eszközt?
1: Erről én nem tudok nyilatkozni önnek, ez nem az én kompetenciám. Szerintem nem szabad belemenni abba, hogy a mentő dolgozó valami olyan eszközt kapjon, ami ilyen spré, gumibot. Most eltúlzom egy kicsit. Ez hatósági feladat, és a hatóság nagyon segít nekünk, rendőrség, hisz nagyon gyorsan ott vannak, közvetlenül a rádió összekötetésünk van a BRFK irányító központjával, tehát még arra se kerülne, hogy fölvegyék a telefon, csak szólni, éppen azért, hogy ebben tudjanak segíteni, és ez működik is.
0: Az elmúlt percekben dr. Golopenca Pál, a mentési irányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszájába.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
5: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82-1-41.
5: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41.
0: Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó... Vevő.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
7: Hobbyradio.hu.
8: A rádiót.
7: A Starsky és Hodges... Mi a görcs?
6: Nincs ott a néve.
7: Tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevét, de ennek a Starsky és Hodges klub, vagy mi az ottan. Itt van-e? Ott volt fönt a tetején.
6: Nem ez volt.
7: Nem az volt. A legelső papírt ad ide.
6: Leírom a Starsky és Hodges klubot neked újra.
7: Starsky és Hodges klub, így?
6: Igen, Starsky és Hodges klub.
7: Na, ezt felejtettem el, jó.
8: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat.
9: Starsky és Hodges klub.
10: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hodges klub. Avishai Cohen trió, Gently Disturbed. Finoman zavart lemeze következik, a Razdaz Recordsnál jelent meg 2008-ban a dolog. Cohen szerzeményeket hallunk, van benne tradicionális dallam, meg amikor többen is vannak. A lényeg, hogy Avishai Cohen zenének a rendkívül finom rezgése az, ami nekem őt Avishai Cohenné teszi zenei értelemben. Tehát, hogy is mondjam, tehát vannak frazírók, vannak hangszínek, vannak hangszerző érintések, amelyek nagyon jól, hogy mondják ezt, tehát nagyon jól definiálják az előadó művészt. Nála az, hogy ő mi nagybőgős, mit csinál, azon sokkal inkább túlmutat az, ahogyan a zenének az artikulációja történik. És ezek a nagyon finom rezgések lesznek azok, amelyek miatt Avishai Cohen rajongó lehet az, aki ezt észreveszi. A Gently Disturbed lemeznek a első 2-4-6 felvételét fogom felkonferálni, miután elmondtam, hogy kik vannak a lemezen. Hangszerelő és basszus Avishai Cohen. Doboknár Mark Giuliana. Shai Maestro, az angolista, ő egy fiatalon is már ikon zongorista. Tudjuk hozzá, hogy Avishai Cohen pedig maga a félisten. Tehát ezt nem mondtam egy ki. És kihagyjuk valakit? Mark Giuliana, basszus, zongora, dob. Egyébként több kiadás is megérte a lemez, tehát nem csak ekkor adták ki, hanem később is, meg ki is fogják még adni, hogy az alapján, ahogy szól. A Seattle az első felvétel címe, Cohen a szerző, Avishai Cohen. A Chutzpan, Avishai Cohen szerzemény a kettes. A hármas alló, Bajom Velo Baila, ez egy tradicionális dallam. Hopp, a stúdiófotel kipattant biztonságére tesze volt, hallottátok? Csak 6 centit zuhantam vissza hanyat. A Lobailom Velo Baila lesz a tradicionális dalom 3-as. A Piskin Kiskin Kahan, Giuliana és Maestro, az a teljes triónak a közös szerzemény a 4-es. Az 5-ös felvétel lesz a Puncha Puncha, tradicionális dalomról van szó, és a 6-os az Eleven Vibes, szintén a teljes zenekarnak a triónak a szerzeménye. Nagyjából a műsor felező pontjáig jutunk el, halálos nyugalomban. Na, íme.

Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.

0: elérhető szabadságvesztés. fegyház.hu
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu Rólunk szól.
2: Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és hát az első blokkja a műsornak egy picit vastagabb lett, a második kicsit vékonyabb lesz, és a legvégén pedig ott lesz egy még két zene. Na, Avishai Cohen Trio, Gently Disturbed, ugye finoman zavart, vagy éppen csak kevésbé karcosan zavart című lemeze szól, 2008-as kiadvány a Razdaz Rekordszán jelent meg, és a 6 felvételt hallgattunk meg, 3 felvétel fog jönni, a címadó felvétel lesz a következő, az a Gently Disturbed, Cohen, Avishai Cohen a szerző, az Ever Evolving Attitude lesz a 8-as felvétel, Avishai Cohen a szerző, és a variációk a Game Mall-ban, szintén Avishai Cohen tollából a 9-es. Aztán visszajövök búcsúzkodni, és időntüli zenei blokkból indul a 2 felvétel, az Amrei, és a Structure in Emotion. Most egyébként azon gondolkozom, mivel most annyira ismerősen hangzítnak a számcímek, hogy én ezt nem régiben nem adtam, ezt már ezt a lemezt, mert itt most azért az elárulom, nekem azért több háttértárom van, és ugye itt színekkel jelölöm meg, amikor mikor mi történik, mivel. És ugye itt most én néztem, de itt nem láttam ilyen komoly színjelölést. És közben meg én tisztel emlékszem ezekre a számcímekre, hogy ezeket én nemrégiben konferáltam. Lehet, hogy fél éve belül esetleg már ez ment, vagy a zene. Majd szól az a kedves rádióhallgató a hivatalos honlapon lévő e-mail címemre, akit ez zavart, hogyha ez így történt. Neki küldök valami különlegességet, vagy valami mást, mondom így. Indul az említett 3 felvétel.

0: Szavaid másolja sok kölyök. Nagy bölcs vagy te szerv fölött. Tudod, mennyi 5x5? Ám a hetes letöröl. Tudod, a föld miért pörög? Rajtad lurkó nem röhög. Fizika, kémia, irodalom? Egyiptom, római birodalom. Megmutatod, mi a megoldás? Biákot nem ér csalódás. Elmossák szavad minden napon. Elnémít a lucskos szivacs. Minden kincsed ingyen adod. Hálátlan a sok kis bitang. Felszíned sík és mély egyszerre. Mészsel karcolnak mesztelen testedre. Ostoba kezek firkálnak szemtelen. Szentként tűröd el csendesen.
1: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.

0: kedvenc rádió műsorokon minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofonja Zsuffa Péter, aki tördelő ujjaival gondolkozik azon, és kis pánikban mérlegeli, hogy vajon tényleg fél éven belül leadtam kétszer ugyanezt az Avishai Cohen lemezt, a Gently Disturbed, mely a Razdaz Rekordsztár 2008-ban jelent meg. Most ha így volt, akkor azt gondolom, hogy ezzel túl sok hallgatónak panaszra oka nem lehet, hisz az első osztályú. Erre ugye maga a trió tagjai a garanciák, Avishai Cohen, ugye a bőgős, nagyrészt zeneszerző és hangszerelő, Mark Giuliana, mint dobos, és ugye az Ogorennel Shai Maestro, mindhárom muzsikus önmagában, mint hogyha egy kontinens lenne a zene planétáján. És akkor a Gentle Disturbed lemeznek két felvételével fogunk találkozni, mármint azok, akik esetleg ezt a rádió műsort meg akarják hallgatni a 3w.zsuffajazz.hu weboldalon, mely ugye a műsori utolsó weboldala, és eddig ennyi volgatóink kedvéért, ugye így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Ezek az Amray és a Structure in Emotion. Na, kimondtam valahogy. Oké, hát ezt a zenek nemrég leadtuk. Esküszöm, hogy ezt konferáltam valamikor. Majd rákeresek. Induljanak a felvételek, és kösz a figyelmet. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a továbbtanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrojelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
2: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta. Hobby Rádió.
0: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Hobby Rádió. Rádió.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és itt élünk. Ha, amikor ezt konferálom, akkor volt egy beiktatás is. De ezt nem politizálunk, nem is politizálásként mondtam, csak megállapítottam, hogy volt egy ilyen dolog ma. Nekem sikerült végig dolgoznom az egész napot, ez már megszokás nálam. A Pat Metheny Groupnak a We Live Here, Itt Élünk című lemeze jön, 95-ből, nem kopik, nem fárad, nem lehet megunni. Aki ismerti, annak idén ismert, tehát ismeri, mert ismerte akkor is, meg később megismerte, a Beszél Magyarul Édes Gyermekem. Akinek ez a zene ismerős, az majd együtt könnyezik velem. Az, akinek nem ismerős, mert sose hallotta, az majd később fog miatta könnyezni, ha majd újra hallja. Minden esetre Pat Metheny zenéjének az a bizonyos, most megfogalmazom, ahogy tudom, ez a easy listening, ez a kicsit ilyen konform benyomása. Fontos, hogy a benyomása szomban a hangsúly, egy oltári csapda. Ugyanis Pat Metheny zenéje olyan bitang nehéz, annyira iszonyatosan kell tudni ott a buzsikusoknak. Én doboltam 20 évig, vagy nem tudom hány, ki se számoltam, mindegy. Én megpróbáltam játszani ezt a zenét, megpróbáltam fejhallgatóval föltenni a garázsról nekilátni. Nem megy. Nem megy. Tehát ez valami őrület. De ez csak a dob, tehát ez hihetetlen. Oltári hangszerelés, elképesztő hangzás, félre ismerhetetlen, ugye gitárszand hangzás a gitárnak. Nem akarom nagyon túragozni. A lényeg az, hogy Pat Metheny-nek ez a lemeze, mint a többi, ugyancsak zseniális lett. És ez a számunkra 9 felvételt tartalmazó lemez, valójában egyébként 9-et nem tudok leadni, mert nem lesz annyi időnk, műsoridőnk. Tehát ez sokkal hosszabb lemez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengetegszer kiadták. Hagyj ne menjek bele további részletekbe. A Wikipédiától kezdve mindenhol ott van, mert ez egy iskola mű. Tehát ez egy iskolát teremtett. 95-ös lemez, We Live Here, Pat Metheny Group, ha bárki megtalálhatja. Úgyhogy én most nem fogok felolvasni senki többet, hanem azt mondom, hogy mi következik. Az első 4 felvétel fog jönni. A Here to Say, az 1-es felvétel. And Then I Knew, a 2-es. The Girls Next Door, a 3-as. To the End of the World, a 4-es. És ezután jövök majd visszafelező ponton, kicsit túlhaladom, mert ez a 4 felvétel már is kicsit hosszabb, mint a műsor fele. Induljon az említett 4 felvétel.
6: Hi, this is Pat Metheny, and it's the Zoof to Peter Jazz Club.

0: A kopasz fiú, pazar, stílus érzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg, eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
0: A zsú.

Vladimirbe Hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll, anyára, apára.

0: Bánata van. A bánat egyidős az emberiséggel. Felejteni szeretne. A felejtés egyidős az emberiséggel. Bánja, hogy elfelejtett valamit. Jusson eszébe a bánat, és a felejtés egyidős az emberiséggel.
1: Rádió. Nincs bánatod.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, a Petmentig...
4: Újra!
3: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, a Petmentig Group. We Live Here című lemezet hallgatjuk 1995-ből. A lemez számtalan ismételt kiadást megélt, úgyhogy nem is akarok ebbe belemenni túl sokat. A lényeg, hogy olyan zene szól, amelynek azon hallgatói rétege, amely ezt már ismerte korábban, az tudja, hogy itt mi történik. Az, aki először hallja, aztán meg is lepődhet rajta, hogy milyen időnként ilyen könnyűnek tűnik. Nem az. Egyáltalán nem az, nagyon fajsúlyos, borzalmas energiája van. Ezt meg később mindenki érezni fogja, amikor eltelik egy kis idő. Mondjuk 30-40 év. Például. Na, most mondtam valamit. Ez a zene nem kopik, nem tud elfáradni. Egyszerűen Petnetini, mint egy ilyen archetípia. Él a jazzben. Egy archetípikus Petnetinink van. We Live Here jön a címadó felvétel. Az Episode of the Azul lesz a 6-os, és a Something to Remind You a 7-es, de ebbe fel kell jönnöm, és akkor még egy felvétel fog elindulni, a Red Sky, mert a Stranger in Town esélytelen, tehát ez tényleg sokkal hosszabb, mint a mi sűrűdünk, tehát aztán időn túl zenének se teszem be, mert egyszerűen értelmezhetetlen. Egy óra, 20 perces műsort csinálni az egy órásból, tehát ez nem lehet. Oké, indjön a három felvétel, jövök vissza a végére. We'll be right back.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és Pat Pettini Group We Live Here című lemezet hallgatjuk. Ennek egyébként némiképp apropója az, hogy mi itt élünk, We Live Here, és ez ugye ez most, én most aznap konferálok, amikor most volt egy beiktatás, meg egy ilyen nagyobb buli Budapesten, természetesen én itthon vagyok a stúdiómban, és koncentráltan konferálok egy We Live Here című lemezt, de hát itt élünk, és ez velünk történik most. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiemelkedő és örömteli pillanat nagyon sokunknak, akik pedig nem így érzik, azok pedig majd idővel majd nagyobb rátekintésben vagy mélyebb rátekintésben, vagy magasabb rátekintésben esetleg felül vizsgálják álláspontjukat. Most egyelőre úgy néz ki, hogy ez a Pat Pettini Group We Live Here című lemez, ez most itt most találat. Azzal együtt, hogy van, akinek esetleg ez túl könnyű, nek tűnhet egyébként rohadtul nem könnyű zene, hanem nagyon nehéz zene, és iszatos fajsúlya van. Úgyhogy én most azzal búcsúzom el, hogy a Red Sky fog jönni a lemeznek a 8-as felvétele, ami nem az utolsó, hanem az utolsó előtti a lemezen, de hát ezt mondja mindenki kedve szerint, ugye, hogy utána megy az interneten, és utána olvasgat. Ha akar. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy sikerült egy jó meredek, jó kis egy órát összehoznom rengeteg vidámsággal és fantasztikus tavaszi koronyári hangulattal. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső zápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Mikrofonok bekapcsolva, potméderek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! felkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti.
7: Szevasztok!
8: Szevasztok! Szevasztok!
7: Ez itt a Szevasztok adása.
8: Jubileumi hat. Üdvözlünk mindenkit a rádiókészülékeken túloldalán, másik oldalán képviselőit.
7: Családügyi diliszterünk Jenei Alexandra nem lehet jelen, ezért most egy helyettes dilisztert, Kovács Mariant köszöntünk.
9: Mondás, de mindegy, sziasztok!
7: Excuse me!
8: Ráadásul Enikő.
7: Mesélj!
9: Nem úgy Enikő.
8: Mesélj arról, hogy került ide közénk.
9: Hát,
8: és ki vagy?
9: Tulajdonképpen... Hát, mit mondtad? Be van ez egyáltalán kapcsolva? Mert
8: be van.
9: Adásban vagyok nagyszerű. Hát nem tudom, tudjátok, srácok, elég fáradt vagyok. Tegnap olyan jót táncoltam, teljesen ki vagyok. Kicsit másnapos is vagyok, megittem egy deci narancsos vodkát. Persze nem így fizettem valami srác, de csak arra emlékszem, hogy szarad ide a cipője volt. Legalább 3 éves, na mindegy. Szili, nem kerültött el a szempíros spirálom?
8: Nem.
9: Ja, persze, ma vízállót tettem fel, mindjárt megyek ki a strandra. Elvégre nem azért dobtam ki egy csomó pénzt a Szolira, hogy senki ne lássa. Meg is vettem a legújabb stílusú strandpapucsot. Ugyanezt lettünk mind az 5 barátnőmmel, az olyan, nem tudom, olyan izgis. Legalább 10 centi a sarka, de hát ez kell a mostani srácoknak. De persze a vízbe nem megyek be, mert tönkre vegy a hajam. A strandban tudjátok, csak az a cikis, hogy minden srácnak ugyanolyan fürdőgatyája van, ezért nem tudhatom, hogy kinél van lé és kinél nem. Lehet, hogy amúgy meg nincs is pénze, meg ilyen szar alteros, az meg olyan cikis. Olyan égő. Na mindegy. Na, sziasztok, visszaadom a szót.
8: Köszi, Enikő.
7: Igen, hát azt hittem, már soha nem kerül ránk a
8: El kell mondanunk, nagyon sok levelet kaptunk, levél orgia állít előttünk. Köszönjük a kedves tájvani hallgatóinknak is a sok levelet, bár jobb lett volna, ha angolul írják, mert így nehéz volt a lefordítás a leveleknek.
7: És... Igen, azt látod ki itt.
8: Igen.
7: El kell, hogy mondjuk, hogy...
10: Idézünk egyik tájvani levelünkből.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.
11: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: kamu reklám.
1: Ezek a kutyák kiváló kondícióban vannak, mert mindig a lehető legjobb postásokat kapják vacsorára.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Elterebélyesedett jó rádióhallgatást kívánunk továbbra is. Magyarország legnépszerűbb játékával, a várópárommal folytatjuk.
3: Sziasztok!
2: Szia Kriszta, szóval Kriszta, hogy körünkben. Mi olyan vicces, Kriszta? Van. Állítólag a vonalban már van egy játékos, aki...
3: Halló, az az én tisztem?
4: Igen, de itt butus. Vagyok. Peti vagyok, Debrecenből.
3: Szia, Peti, hírjed, nagyon jó! És Debrecenből hívsz?
4: Igen, itt lakok a Nagy Erdőn.
3: Jaj, de jó!
4: Nagy Erdei körúzról telefonálok, csak várjál, kiszállok, mert megállnom a kocsival.
3: Na, nem mond, na, akkor...
1: Kocsi!
4: Térerő, nagyon várjál.
3: Ja, jó!
4: Oké, jól hallak, hallak, mondhatod.
3: És ki a másik versenyzőnk?
1: Hát az én vagyok.
3: Ki?
1: Hát én!
3: Hát ki az én?
1: Enikő vagyok,
3: Károly! Enikő, nagyon jó, nagyon jó! Enikő, várod a párod?
1: Hát, nagyon régóta, mert úgyhogy ideje lenne, hogyha rám találna.
3: Nagyon jó, nagyon jó! Hát akkor, Enikő, mondd nekem, hogy milyen férfira vársz?
1: Hát, ugye a főbb tulajdonságai. Legyen kocsia, mert akkor le tud vinni a Balatonra. Legyen azonos színű a mobilja az enyém citromsárga az a kedvenc színem. Meg szóval jól nézzen ki, meg zselézett haj, meg legyen igényes. Ja, és az oké napszemüveg az nagyon fontos, mert nem akarok égőzni vele a barátnőimmel. Hát röviden ennyi. Elnézést, hogy is hívják a fiatal embert?
4: Péternek.
1: Péter. Szóval, Péter.
3: Várjál, Péter.
1: Lenne hozzá pár kérdésem. Például szeretném tudni, hány centi akarod?
4: Hát itt a kocsiban nincs nálam centi, de úgy érted, hogy méterre, vagy pedig hosszúság.
1: Mármint, hát akkor egyes verzió talán.
4: De én csak tippelni tudok, de várjál. Hát olyan 50-60 körül meg. De jobbkezes vagyok, úgyhogy a bal az kicsit lehet nagyobb.
1: Ez dicséretes, egy piros pontot beírunk Péternek.
3: Na, akkor Péternek egy piros pont, ha!
1: Péter, második kérdésem. Hány kocka van a hasadon?
4: Várjál, bal oldalt 3, és jobb oldalt is 3.
3: Hát ez nagyon jó! Én úgy örülök!
1: Szóval ennyi. Na, Péter, harmadik és mindent eldöntő kérdésem, hogy te vagy az én igazi párom, akit a jóisten nekem rendelte, vagy sem? Hogyha...
4: Hát, tudod, mi itt a Nagy Erdőn ateisták vagyunk, de azt hiszem, nem. Hogy a sors biztosan neked rendelt.
1: Ó, ez olyan romantikus volt, Péter.
3: Akkor, Maria, most összegeznénk egy kicsit. Kit választasz? Pétert, akinek van mobiltelefonja? Vagy Pétert, akinek kocsija is van? Vagy aki szereti a technózenét, és van egy csomó kocka a hasán?
1: Hát talán összegeznénk, és ez így mind, ez így annyira tökéletesen. De Péter, ma este meghívhatsz valamire, hogyha te is benne vagy.
3: Na várjál, felolvasom, hogy mit nyertetek.
5: Nagy Erdei utazást!
3: A Nagy Erdei gyógyfürdőbe! És a Nagy Erdei hotelben. Remélem, jó kikapcsolódás lesz.
1: Ja, és te mit vegyek fel?
2: Hát ezt a műsor kívül megbeszéltek, szerintem a részleteket.
1: Rendben, viszlát, Péter!
3: Találkozunk a jövő héten is! Sziasztok, és akkor mindenki várja a párját! Sziasztok!
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: kamureklám.
1: Ha nem látsz horgot a számban, kérlek, ne fárasz.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Sziasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Az egyik barátunk éppen egy lelki szemetes láda szolgálatnál dolgozik, úgyhogy felvettük az egyik beszélgetését.
2: Halló, te lelki szemetes láda, mondjad, mi a bajod?
1: Halló, jó napot kívánok, csak van egy nagy probléma.
2: Igen, és kit érdekel, mindenkinek van problémája.
1: De nekem...
2: Jó, mondjad már.
1: Csak az a problémám, szóval, hogy...
2: Nyögjed már, mások is szeretnének telefonálni.
1: Hát én iskola függő lettem.
2: Mi?
1: Iskola függő.
2: Már?
1: De komolyan.
2: Meghűltél? Fejedre ecsettek?
1: Nem, komolyan. Én ahogy...
2: Minél nagyobb beletörődő lesz a fejed a falba?
1: Én reggelente elmentem az iskolába, érted? És akkor így mentem így...
2: Igen, ez fölöttébb érdekes.
1: És akkor ott voltak a tanárnénik, meg a diákok, meg a lányok is. És főleg így a nyári szünet előtt, hogy így miniszoknya, meg miniszta. Egyáltalán figyel rám valaki?
2: Mondjad.
1: Szóval ennyi a probléma.
2: Nagyon érdekes, igen.
1: És mit tegyek? Mit tanácsol?
2: Mit tanácsolnék? Mit? Most mondjam? Én nem tanácsolok, én csak hallgatok, mondjad.
1: Ja, hát akkor nem is, tehát úgy mégis. Szóval nem lehetne valamit?
2: Ha nem tudsz elszakadni az iskolától, akkor lőd le magad, vagy valami. Engem nem folyadek, ezt nem foglak lebeszélni. Hello!
3: Hobbi Rádió! Hamarosan!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
11: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Úgy itt vagyunk a stúdióban,
3: gyerünk majd, Marcó, olvasd fel ezt a nyilatkozatot, mert nem akarjuk, hogy hallják a hangunkat a rádióhallgatók. Hát, ismert közéleti személyiségek vagyunk.
2: Itt a kezembe kaptam egy papírost, már is olvasom. Mi akarunk lenni a világ urai?
1: Mondja le a pápa.
3: Így van.
2: Szabadítsátok ki Willit. Most itt zárójelbe azt olvasom, hogy nem a népszerű filmről van szó, hanem egy Nairobiban raboskodó hírhet politikai fogolyról, aki radikális nézeteiről híres a harmadik világban.
1: Igen, és még azt is írják, hogy akarnak még egy helikoptert a rádió szerkesztőségének tetejére 10 hétre elegendő üzemanyaggal, 100 millió dollárt használt régi jelöletlen birodalmi márkákban.
2: De hát azt nem is fogadják el sehol.
4: Mexikóvárosban elfogadják.
3: Jimmy! Nem megmondtam, hogy ne fecsek feleslegesen!
4: Bocsánat,
3: most mehetünk Új-Zélandra, ott is elfogadják.
2: Ha nem teljesítik a kívánságainkat, mi minden kívánságot teljesítjük a kedves rádióhallgatóknak, csak legyen meg az archívumban.
4: Nem lehessebb azt mondani, hogy követeléseinket?
3: Jimmy!
2: Tehát, ha nem teljesítik kívánságainkat, este 8-ig minden 5. másodpercben kivégzünk 2 túsz.
4: Tényleg, akkor csak 15 másodpercünk van. Nem lenne okosabb fél órát mondani?
3: Jimmy, ma megint?
4: Tudom, Zsozsó.
3: Kusz, Julia! Jimmy!
2: Maga tényleg, Zsozsó? Meg se ismerem kopaszon. Mi lett a szép hajával?
3: Hát, levágta egy cirkuszi majom.
2: Maga szokott cirkuszba járni?
3: Lényegtelen, teljesítsék a követeléseket. Az lett megmondva.
1: Oké, Zsoki, ezután az izgalmas közjáték után, amelyet számunkra a Bihar Tancsházig hagyományőrző színjátszó és testépítő szakkör biztosított, köszönjük szépen, gyerekek, a kijáratnál átvehetitek a drazsit, vagy az izit, vagy ihattok póló kakaót. Adhozzatok nekünk is egy köcsöggel. Köszönjük a színvonalas előadást a szakkör szellemi vezetőjének, Szelenfi Kálmáné Ica néninek.
2: Ez tényleg egy... Csak egy népi hagyományőrző szakkör előadása volt? Én meg már majdnem összecsináltam magam. Fú, még szerencsé, hogy nem. Mert tegnap most aki a fehér farmerem az anyám.
4: Kacok, itt van a kicsi forró kaká. Igyátok meg ízibe, amíg meleg. Ide teszem az asztal szélire.
2: Köszi. Lentöttem a nadrágomat. Femelje meg. Na tűnés innen.
4: Sziasztok.
2: Hát köszönjük a hagyományőrző bábszínész. Építő kocka együttesnek, hogy itt közben működtek. Akar, hogy becsináltál valamit. Hát akkor most zenéljünk egy kicsit.
5: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Sajnos műsoridőnk lejárt, küldjetek üzeneteket.
1: Ne hívjatok olyan sokan, már ma borzasztó, hogy mennyien hívnak.
2: Vannak sajnos közízlést sértető sorok is vannak, amiket nem tudtunk felolvasni. Ezek is rajongói levelek, az teljesen rendben van, de légy szíves.
0: Szevasztok, kukac.féreg.hu e-mail címen elérhetek.
2: Enikő is el akar búcsúzni.
3: Szia mindenki, menjetek Szoliba és Strandra, és legyetek jó!
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyóhús és a Pannonhalmi csipkebogyóhús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
3: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 18-án köszöntjük az Alexandra, valamint Erik nevű kedves hallgatóinkat. Az Alexandra név jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. A görög-latin eredetű név az Alexander férfi név nőiesített alakja. Ezen név hatására viselőiben az anyagi javak jelentősége bizony felerősödhet. Jó szemük van a minőséghez, és a lehető legjobbra vágynak minden esetben. Becézése Alexa, Sandra, Szandrácska, Szandri, Szandi, Alexa, Alexia. Jeles viselői a névnek Béres Alexandra, fitnessedző, Oszter Alexandra, színésznő, valamint ön, kedves Alexandra. Szintén ezen a napon köszöntjük Erik nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név jelentése uralkodó, hatalmas, nagyra becsült. Ünnepelnek még az Erikek január 24-én, február 9-én, augusztus 21-én és szeptember 10-én is. Becézése Eri, Erus, Riki, jeles viselői a névnek Eric Clapton, angol zenész, Vörös Erik, viking hajós, Grönland felfedezője, 9. Erik Szent, svéd király, valamint önök kedves Erik. Ezen a napon köszöntjük még Blandina, Bódog, Erika, Erős, Félix, Hanga, Kámea, Kamília, Claudia, Sandra, Santina, Sandy, valamint Toszka nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1161. május 18-a Szent Erik Svédország patronusának ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában, a svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. A 17. századdal folytatjuk. 1652. május 18-án Rhode Island elsőként az amerikai gyarmatok közül törvényt hozott a rabszolgaság ellen. A 19. század elején járunk. 1803. május 18-án Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. És még mindig a 19. század, 1868. május 18-án megszületett II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. II. Miklós cárt az 1910-es évek elején Szerbia bújtogatásával Németországgal együtt az első világháború fő okozójának tartották. Az 1917-es évi februári polgári demokratikus forradalom lemondatta a trónjáról, majd nem sokkal ezután letartóztatták. 1918. júliusában állítólag Lenin utasítására családjával és személyzetével együtt lemészárolták. A 20. századdal folytatjuk. 1920. május 18-án megszületett II. János Pál pápa, civil nevén Karol Wojtyla, a vatikáni állam 264. pápája. II. János Pált 1978-ban avatták a római katolikus egyház fejévé, 455 éve ő volt az első nem olasz nemzetiségű pápa. Még mindig a 20. században járunk. 1922. május 18-a meghalt Alphonse Laveran, orvos, a malária kórokozójának felfedezője, illetve az ellene hatásos kininterápia megalapozója. Lépjünk át a 20. század második felére. 1967. május 18-án meghalt Balotás Péter, olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB második helyezett aranycsapatban. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. május 18-a a múzeumok nemzetközi napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Nem kell félned a hirtelen fölrettentéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: 2026. május 18-a, hétfő. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 29-től a 33. versig. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, kiki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Emélkedés. A tanítványok megkönnyebbülnek, mert úgy érzik, végre értik mesterük szavait. Világosan beszél, egyértelmű kijelentéseket tesz, többé nincs rejtély, nincs titok. De Jézus kérdése visszahelyezi őket a valóságba. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Jézus úgy érzi, hogy tanítványai még nem állnak készen arra a hűségre, amely a kereszt mellett is kitart. Hitük őszinte, de gyenge. Lelkesedésük valódi, de még nem mélyen gyökerező. Az Úr mennybe menetelének ünnepe után már a Szentlélek eljövetelére készülünk. A lélek az, aki megerősíti hitünket, elmélyíti az Istennel való kapcsolatunkat, és képessé tesz arra, hogy ne szaladjunk szét a nehéz időkben, és a Krisztusba vetett hit ne vesszen el a próbatételek idején. Jézus előre látja tanítványai gyengeségét, ezért felkészíti őket a Szentlélek jövetelére, aki majd bátorrá, hűséges tanúkká formálja őket. A lélek eljövetelének egyik első gyümölcse a béke. Ez nem konfliktusmentesség, hanem az Isten közelségéből fakadó belső biztonság. Ezzel a békével a szívünkben várjuk a pünkösdöt. Ne türelmetlenül, ne a saját erőnkre hagyatkozva, hanem annak tudatában, hogy a lélek eljön, és Jézus ígérete szerint megerősít minket a hitben és a tanúságtételben. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem gyengeségeimmel és hűtlenségeimmel együtt. Te békét ígérsz, amely nem a körülmények nyugalmából fakad, hanem a te jelenlétedből. Készítsd elő szívemet a Szentlélek befogadására, hogy hitem erős maradjon a próbatételek közepette is. Erősíts meg, hogy ne széledjek szét, ne hátráljak meg, hanem kitartsak melletted, akiből az Atya szeretete és irgalma árad felém. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltsék!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a vizsgálatok szerint azok, akik már hosszú ideje legalább napi egy pohár teát elfogyasztanak, sokkal erősebb csontozattal rendelkeznek, függetlenül az elfogyasztott tea fajtájától és mennyiségétől. Azonban 6 deciliter üdítő elfogyasztásával 20 teáskanálnyi cukor jut a szervezetbe.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy rokfortos csirke mellett hoztam önöknek a hozzávalók 4 személyre. 40 deka rizs, 8 szelet filézett csirkemell, 6 egész tojás, 8 szelet rokfort sajt, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, 1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld, ezzel ne spóroljunk, 3 evőkanál olívaolaj, az olaj a sütéshez, és 8 szelet konzerv ananászkarika. A rizst megpároljuk és leszűrjük. Felverünk 3 tojást, és beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és megsózzuk. Felhevített 2 evőkanálnyi olívaolajat elkészítjük, ez egy tojás rántotta lesz ebből, majd a rizshez adjuk, és összekeverjük. 2 szelet ananást kis kockára vágjuk, majd a rizsbe keverjük. A csirke mellett kissé kiveregetjük, megsózzuk, és néhány percig pihentetjük. A maradék 3 tojást felverjük, belekeverjük a lisztet, és ha kell, kevés vízzel higítva egy palacsintatésztát készítünk. A hűszereteket megforgatjuk a palacsintatésztában, és forró olajban kisütjük. Egy cserpenyőt kivajazunk, felforrósítjuk, és az ananászkarikákat hirtelen lepirítjuk benne. A rizst 4 hőálló tányérra halmozzuk, befedjük a hűszeretekkel, tetejére tesszük az ananászkarikákat és a rokfort sajtot. Majd forró 180-200 fokos sütőbe készre sütjük, míg a sajt szét nem olvad.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5 tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Királdi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Redikül szerdán 16 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Piroska ment az erdőben, és egyszer csak felkiáltott.
2: Cecá!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni, én

fél homályos nyugalom a szobámban. Enyélek a nagy ágyban, nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy céllel szemben nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhét az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni

0: Sebbent a lafagy, rámkódik piszkányul. Töttyenő manóka a fityereg, meg-meg tuhál. Hiába. Zuhagó vecergés köhel, s csikmányt öled a pasaj.
1: Komu reklámot hallottak.